0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Föld alatti Vasúti Múzeum a Deák téri aluljáróból nyílik. 1975-ben nyitotta meg kapuit a látogatók előtt, a kontinens első föld alattiának állítva emléket. A múzeum létrehozásának célja az volt, hogy a föld alatti vasút és a budapesti metró története hiteles környezetben legyen megtekinthető. A múzeumot a milleniumi föld alatti vasút egyik ma már nem használt alagút szakaszában alakították ki. Nem csak a kiállított kocsik, makettek, iratok és fényképek, hanem maguk a falak is egyedülálló történelmi atmoszférát teremtenek a belváros szívében.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd átadásáig Buda és Pest között egy hajóhíd szolgálta az átkelőket, ami történelmi események tanúja is volt. 1848. szeptember 25-én a császár Magyarország katonai parancsnokává és ideglenes nádorává nevezte ki Lamberg Ferenc Fülöp grófot. A tisztviselő szeptember 28-án érkezett meg a fővárosba. A Magyar Országgyűlés azonban érvénytelennek nyilvánította kinevezését. A férfi katonai kíséret nélkül kezdte keresni Batthyány Lajos miniszterelnököt, hogy ellenjegyeztesse vele az iratot. A feldühödött tömeg azonban felismerte őt a Pest-Budai hajóhídon, és egy ismeretlen tettes egy kis szúrással meggyilkolta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ulmban található a sokáig egyedülállónak számító kenyérmúzeum, amelynek nyitása óta több millió látogatója volt. A múzeumot két vállalkozó alapította 1955-ben, akik maguk is pékségeket üzemeltettek. A 18 ezer kiállítási tárgy mindegyike a kenyérkészítés történetéhez kapcsolódik. A kiállítás a kőkortól napjainkig öleli fel a kenyérkészítés történetét tárgyakkal és filmekkel illusztrálva. A múzeum szakkönyvtárában 6000 könyv és számos archív dokumentum is található.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A magyar film története 1896-ban vette kezdetét. Ebben az évben voltak az első vetítések, és ekkor nyitották meg az első magyar filmszínházat, az Ikonográfot az Andrássy úton. De a vállalkozás érdeklődés hiányában bezárt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik az enyhe idő, elszórtan záporokkal, támogatást kapnak a dízelautók tulajdonosai. A Vatikánba utazik a jövő héten Magyar Péter. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A döntés értelmében a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. A Ruf Bálint miniszterelnök helyettes által benyújtott jogszabály arról is rendelkezik, hogy novemberben a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő. Zseppénznek nevezte az üzemanyagárak ellensúlyozására bevezetett havi 5000 forintos dízelkompenzációt a Fidesz frakció. Az ellenzéki képviselőcsoport szerint az intézkedésből a hazai autósok mintegy háromnegyede kimarad, miközben a juttatás többszörösét vonják el tőlük a dohánytermékek jövedéki adójának emelésével. Jövő csütörtökön a Vatikánba utazik a miniszterelnök. Magyar Pétert magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. A kormányfő közölte azt is, hogy látogatása során tárgyalást folytat majd Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével. Hamarosan megindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a vasútbiztonsági teszteken nem merült fel hiba. Október első hétvégéjén teljes terhelést modellező tesztet végeznek. A vonatok utasok nélkül, de a nappali csúcsidős menetrend szerint közlekednek majd 160 km/órás sebességgel. Idén-nyáron csaknem kétharmadával nőtt az európai tengerparti úti célokra repülő magyarok száma tavalyihoz képest. Derül ki az egyik hazai jegyértékesítő cég adataiból. Az utazási kedv élénkülését az árak átlagosan 15%-os csökkenése, az erősödő forint és a fapados légitársaságok árversenye hajtotta. A legnépszerűbb célpontok közé idén Bari, Tirana és Alicante mellett Malaga, Rimini, valamint Zadar tartozott. Bringás reggelivel várja a belvároson át munkába, iskolába igyekvőket a BKK szerdán. 7 és 9 óra között minden kerékpárral érkezőt friss gyümölcsel, péksüteménnyel és innivalóval kínálnak a Városháza parkban. A bringás reggelit az Európai Mobilitás Hét részeként szervezik. Napos száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet. Szerdán késő estétől egyre több felé fordulhat elő eső, és a szél is megélénkülhet. Hajnalban 8 és 15, napközben 25 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Stockholm leghíresebb múzeuma a turisták millióit vonzó Vasa Múzeum. A névadó Vasa a 17. századi svéd uralkodóház nevét viselő hajó, mely 1628-ban első útján egy hirtelen szélroham következtében az öböl fenekére süllyedt 30 méteres mélységbe, ahonnan csak 333 év múlva 1961-ben emelték ki. A múzeumot 1990-ben nyitották meg a nagyközönség előtt abból a célból, hogy a látogatók végigkövethessék a hajó elsüllyedését, kiemelését, majd restaurálásának teljes folyamatát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Budapest zászlaja a város egyik jelképe. Az első zászlót a város egyesítésének évében 1873-ban fogadták el. Ez piros-sárga-kék trikolor volt, melyen a város címere szerepelt. 2011 óta azonban egy másik, új Budapest zászló van használatban, mert a régit rendszeresen összetévesztették a román zászlóval. Most fehér alapon látható a város címere, körben piros-zöld díszszegéllyel.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A vasúti közlekedés folyamatos fejlődése az 1800-as évek végén azt jelentette, hogy a vonatok mind több árut szállítottak, a tengelyterhelés itt szintén folyamatosan nőtt, ez pedig a vasúti hidak megerősítését vagy átépítését tette szükségessé. Az összekötő vasúti híd szerkezetéről az 1977-ben megkezdett átvizsgálás során kiderült, hogy annak anyaga erősen korrodálódott, részben az alapozás hanyagsága, részben pedig a vasanyag heterogén minősége miatt. Ezért döntöttek a teljes szerkezet cseréje mellett, amit a vasúti forgalom folyamatos fenntartása mellett csak úgy lehetett megoldani, ha az új híd szerkezetet a régi mellé építik fel. Az építés gond nélkül lezajlott, és az új hidat az 1913. november 18-án végzett sikeres próbaterhelések után át is adták a forgalomnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Párizs központi részén található Louvre Múzeumban ősi egyiptomi, ókori görög és római alkotásokat tekinthetünk meg, de láthatunk kiállított darabokat a középkori Európából, illetve a napóleoni Franciaországból. A Louvre egyik leghíresebb alkotása Leonardo da Vinci Mona Lisa című műve, ami előtt turisták tömege szokott állni. A párizsi Louvre első épülete a 13. században épült, melyet eredetileg kastélynak szántak. Az évek során folyamatosan átépített és funkcióját tekintve is folyamatosan változó Louvre volt vár, oklevéltár, királyi palota, fegyverraktár, de közszolgálati székhely is. Modern verzióját 1882-ben adták át a ma is megtekinthető üvegpiramissal, mely az épület előtt található. Az üvegépítményt Eoh Ming Pei, kínai származású építész alkotta meg. Az építéssel nem mindenki értett egyet. Sokak szerint elcsúfította a múzeum előtti klasszikus teret, mára azonban Franciaország egyik legnevezetesebb látnivalójává vált.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Buda 1849-es ostrománál Alois Alnoch von Edelstadt osztrák ezredes, a védők egyike többször tanácskozott felettesével, hogy miként tehetnék használhatatlanná a Lánchidat, annak tetemes megrongálása nélkül. Az útpályát végül a budai hídfőtől az első mederpillérig elbontották, de felkészültek arra is, hogy az építményt felrobbantsák. 1849. május 21-én az elkeseredett katona végül a saját szivarjával gyújtotta meg a puskaporral teli ládákat. A híd pálya szerkezete mintegy 25 méter hosszan, súlyosan megsérült. Leszakadt 11 kereszttartó, több függő vasléc elgörbült, de a hídláncában nem esett kár. Osztrák szempontból a férfi cselekedete hőstettnek minősül, ezért Ferenc József császár von Edelstadt özvegyét, illetve 4 gyermekét bárósággal tüntette ki.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik az enyhe idő, elszórtan záporokkal. Támogatást kapnak a dízelautók tulajdonosai. A Vatikánba utazik a jövő héten Magyar Péter. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A döntés értelmében a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. A Ruf Bálint miniszterelnök helyettes által benyújtott jogszabály arról is rendelkezik, hogy novemberben a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő. Zseppénznek nevezte az üzemanyagárak ellensúlyozására bevezetett havi 5000 forintos dízelkompenzációt a Fidesz frakció. Az ellenzéki képviselőcsoport szerint az intézkedésből a hazai autósok mintegy háromnegyede kimarad, miközben a juttatás többszörösét vonják el tőlük a dohánytermékek jövedéki adójának emelésével. Jövő csütörtökön a Vatikánba utazik a miniszterelnök. Magyar Pétert magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. A kormányfő közölte azt is, hogy látogatása során tárgyalást folytat majd Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével. Hamarosan megindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a vasútbiztonsági teszteken nem merült fel hiba. Október első hétvégéjén teljes terhelést modellező tesztet végeznek. A vonatok utasok nélkül, de a nappali csúcsidős menetrend szerint közlekednek majd 160 km/órás sebességgel. Idén-nyáron csaknem kétharmadával nőtt az európai tengerparti úti célokra repülő magyarok száma tavalyihoz képest, derül ki az egyik hazai jegyértékesítő cég adataiból. Az utazási kedv élénkülését az árak átlagosan 15%-os csökkenése, az erősödő forint és a fapados légitársaságok árversenye hajtotta. A legnépszerűbb célpontok közé idén Bari, Tirana és Alicante mellett Malaga, Rimini, valamint Zadar tartozott. Bringás reggelivel várja a belvároson át munkába, iskolába igyekvőket a BKK szerdán. 7 és 9 óra között minden kerékpárral érkezőt friss gyümölcsel, péksüteménnyel és innivalóval kínálnak a Városháza parkban. A Bringás reggelit az Európai Mobilitás Hét részeként szervezik. Napos száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet. Szerdán késő estétől egyre több felé fordulhat elő eső, és a szél is megélénkülhet. Hajnalban 8 és 15, napközben 25 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key Westi. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az arany a Duna egész hazai szakaszán előfordul apró pikkelyekben. Egy gram arany megközelítően 100 000 aranypikkelyből áll. A hordalék aranytartalma azonban mindenütt csekély, és összesen hasonlítható más folyókéval. A Duna partján a megfelelő helyen nagyjából 1000 lapátnyi, azaz másfél köbméternyi vizes homokot, sódert kell megmozgatni 1 gram arany kinyeréséhez, tehát kitermelése nem túl gazdaságos. Egy fennmaradó népdal így ismerteti a dunai aranyászok mindenkori anyagi helyzetét. Sokat fárad a vadász, ritkán szárad a halász, mindig rongyos az aranyász. Bár legősibb mesterségeink közé tartozik, Magyarországon jelenleg néhány tucat aranymosó aktív, ők azok, akik rendszeresen mossák a Duna fövenyét arany után kutatva. A Dunán azonban évente 1 millió kilogramm arany folyik le a Fekete-tengerbe.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófi birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1. Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1.
1: Az újpesti vasúti híd, amit a köznyelvben sokszor északi összekötő vasúti hídként emlegetnek, ami a Népsziget felett is átvezet. A Budapest-Esztergom vasútvonal forgalma mellett gyalogos és kerékpáros közlekedés is megengedett rajta. A hidat 2008-ban felújították, mely során a Duna főága feletti teljes acélszerkezetet kicserélték, és a pilléreket is megerősítették. Építésének ötlete elsőként az esztergomi vasútvonal tervezése során merült fel, 1892-ben. Az átadásra pedig csupán 4 évet kellett várni. A forgalom gyors növekedése miatt az évek során többször is meg kellett erősíteni a szerkezetet. Feladatát azonban egészen a II. Világháború utolsó éveig el tudta látni. Több súlyos légitámadás érte, a végső csapás 1944 karácsonyán, amikor a visszavonuló német haderő felrobbantotta.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd Budapest egyik Dunahídja, mely a pesti és budai körút déli szakaszainak villamos és gépjármű forgalmát vezeti át a folyó felett a Boráros tér és a Goldman György tér között. 1937-es átadásakor a Horthy Miklós híd nevet kapta, amit a II. Világháborúig viselt. 1945-ben felrobbantották az átkelőt, és újjáépítése után Petőfi Sándor magyar költő nevét kapta meg. Teljes hossza a feljárókkal együtt meghaladja a fél kilométert. Érdekessége, hogy a hídpálya alatt egy kézzel hajtható szerelőkocsi lóg. Erről lehet ellenőrizni a híd teljes hosszában a villamosvágányokat leerősítő csavarok állapotát. A szerelőkocsiba csak a két hídfőnél lehet beszállni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik az enyhe idő, elszórtan záporokkal, támogatást kapnak a dízelautók tulajdonosai. A Vatikánba utazik a jövő héten Magyar Péter. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A döntés értelmében a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. A Ruf Bálint miniszterelnök helyettes által benyújtott jogszabály arról is rendelkezik, hogy novemberben a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő. Zseppénznek nevezte az üzemanyagárak ellensúlyozására bevezetett havi 5000 forintos dízelkompenzációt a Fidesz frakció. Az ellenzéki képviselőcsoport szerint az intézkedésből a hazai autósok mintegy háromnegyede kimarad, miközben a juttatás többszörösét vonják el tőlük a dohánytermékek jövedéki adójának emelésével. Jövő csütörtökön a Vatikánba utazik a miniszterelnök. Magyar Pétert magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. A kormányfő közölte azt is, hogy látogatása során tárgyalást folytat majd Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével. Hamarosan megindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a vasútbiztonsági teszteken nem merült fel hiba. Október első hétvégéjén teljes terhelést modellező tesztet végeznek. A vonatok utasok nélkül, de a nappali csúcsidős menetrend szerint közlekednek majd 160 km/órás sebességgel. Idén-nyáron csaknem kétharmadával nőtt az európai tengerparti úti célokra repülő magyarok száma tavalyihoz képest, derül ki az egyik hazai jegyértékesítő cég adataiból. Az utazási kedv élénkülését az árak átlagosan 15%-os csökkenése, az erősödő forint és a fapados légitársaságok árversenye hajtotta. A legnépszerűbb célpontok közé idén Bari, Tirana és Alicante mellett Malaga, Rimini, valamint Zadar tartozott. Bringás reggelivel várja a belvároson át munkába, iskolába igyekvőket a BKK szerdán. 7 és 9 óra között minden kerékpárral érkezőt friss gyümölcsel, péksüteménnyel és innivalóval kínálnak a Városháza parkban. A bringás reggelit az Európai Mobilitás Hét részeként szervezik. Napos száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet. Szerdán késő estétől egyre több felé fordulhat elő eső, és a szél is megélénkülhet. Hajnalban 8 és 15, napközben 25 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Kosztyapenko visszafelé tartott a küldetésből, amikor állítólag német mesterlövészek agyonlőtték. 1950-ben hősi emlékművet állítottak számára a területen. Ezt csak 1991-ben bontották el. Ma a közeli Memento Parkban látható.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A K-híd egy eredetileg főleg vasúti, ma már közúti és gyalogos híd Budapest harmadik kerületében, Óbuda és az Óbudai sziget között. A közel 100 méteres fesztávú híd meglepő módon ferdén vezet a hajógyári Duna ág felett. A kárácsozású szerkezettel épült hidat 1955-ben adták át. Ennek a technológiának a legnagyobb előnye, hogy gyorsan összeszerelhető elemekből áll. Északi és déli oldalára csak utólag szereltek fel járdákat. Az átkelő elsődleges célja az volt, hogy a sziget déli részén akkor még működő óbudai hajógyárnak közvetlen vasúti vágánycsatlakozást biztosítson. Ezért is íveli át a folyót ferdén az építmény. Az idevezető iparvágányokat az óbudai gázjár megszűnése után felszedték, a hídon viszont még ma is megtalálhatóak, ahogyan az állomás épület is a parton. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: Szombaton nyílt nap a Nemzeti Színházban egész nap. Ha kell cirkusszal, ha kell, és biztos kell divat bemutatóval, az Itt mindig otthon vagyunk című gálával, a színész osztály fiataljainak bemutatójával, templomi kórussal, és persze kulisszajárással. Az egyik segítő a kulisszajárásokon, a színház művésze a Jászai Mari díjas, Tóth Augusta. Volt-e már életében idegenvezető?
2: Hát idegenvezető nem, de tárlatvezető igen.
1: Na.
2: A színházon belül. Flamenc Krisztina kolléganőm szokott rendszeresen a nyílt napokon tárlatvezetést folytatni, és ezt úgy hívják egyébként, hogy kulisszajárás nálunk, úgyhogy ez is lesz. Most 19-én lesz a nyílt nap a Nemzeti Színházban, és ez a lehetőség ismét adatik majd azoknak a kedves nézőknek, akik kíváncsiak a Nemzeti Színház belsejére, külsejére, és ilyenkor be lehet járni az egész intézményt, bizonyos öltözőkbe be lehet kukucskálni, be lehet menni, meg lehet nézni, hogy milyen körülmények között dolgoznak a művészek. Ez egy nagyon izgalmas, főleg amikor az ember a titok szelencejét kinyitja szerintem. Igazándiból a Nemzeti Színháznak mindig is, hát mondjam, a programjába beletartozott a gyermekeknek a kísérete. Tehát rengeteg gyermekelőadásunk van, és nekünk mindig is vannak gyermeknapjaink, és most 19-én is lesznek, hát tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy különböző gyermekprogramok, de ezeket nem árulnám el, hogy pontosan mi, mert mindig meglepetés erejével szeretnek adni. De lesz ilyen, hogy táncház, esthajnal táncház, fú, villámrandik. Tulajdonképpen meg lehet nézni 14 és 16 óra között kulisszajárásban a Marx Tőkéhez elkészített, ez egy elég fantasztikus előadás a Nemzeti Színházban, egy kiállítást rendezett a színház. Egyébként is hagyomány, hogy a legaktuálisabb előadásaink köré valamilyen kiállítást szervez a belső csapat, ezzel is megtámogatva az előadás üzenetét vagy kíváncsiságát a nézőknek. És hát természetesen este 6 órától pedig lesz egy gálaest. Tehát egy olyan felgyorsult világban élünk, ezek egy lehetőséget adnak arra, hogy ne csak mint néző és színész kontaktáljanak az emberek, hanem lehetőséget adjunk a nézőknek, ami úgynevezett megközelíthetetlen világunknak egy kicsit a megmutatására, és még közelebb hozni az irántunk érdeklődő embereket. Szerintem ez egy nagyon jó dolog. Nekünk is vannak benne különleges megmérettetések, olyan dalokat éneklünk, amiket egyébként nem szoktunk, vagy nem a mi profilunk, akár jazz, akár rock, vagy bármi. Mondjuk az igazán, hogy ezt tudjuk, hogy egy színész az nem csak drámai, vagy prózai, vagy csak musical színész, igazándiból egy színész sok oldalúságát kell folyamatosan bizonyítani a pályafutása során. Én szerintem ez egy nagyon jó dolog. Amit még meg szeretnék jegyezni, hogy vannak bizonyos programjaink, amelyekre regisztrálni érdemes. Igen, tehát igen. Mondjuk a gálaestre is regisztrálni kell, és 500 forintos támogatói jegyet árulnak erre a gálaestre, és a kulisszajárásokra is regisztrálni kell, mert egyszerre nem tudunk beengedni a backstage-be olyan sok embert, például mondjuk nem tudunk 100 embert beengedni, ezért kisebb csoportokban váltják a nézők egymást. Szerintem a Nemzeti Színház az a Nemzet Színháza. Valóban a nevében benne hordozza, hogy nem egy elhatárolt, különhatárolt rétegnek nyújt kulturális élményt, hanem mindenkihez szól, az ország minden pontján szeretne szólni. Tulajdonképpen híd a kultúra és az emberek között, egy összekötő híd, és ezt a küldetését, amelyek nem csak az országon belül, hanem a nemzetek kultúrája között és nemzetek között is egy híd. Szerintem a Nemzeti Színháznak a legfontosabb küldetése a magas minőségű kultúra széles körben való elérésének a biztosítása. És reméljük, hogy azzal a munkával, amit mi 14. éve művelünk szeretettel, örömmel, és hozzá kell tennem alázattal. Ez kielégíti a nézők igényét, és kielégíti, és teljesíti ezt a küldetést. Én legalábbis mindig azt gondolom. Tehát én 14 év alatt, az egész életem alatt folyamatosan jártam az országot, de különösen ebben a 14 évben Magyarország legkisebb falujától kezdve a világ legnagyobb városáig, mint a két szélső pontot mondom, New York és Moszkva, Szentpétervár, de ugyanígy Görögország, Szerbia, Szlovákia, szóval, hogy Kárpátalja, Románia. Hát a Nemzeti Színháznak igenis a saját kultúránk megismertetése, és mások kultúrájának a megismertetése, hiszen befogadó színházként is működünk, és ez egy küldetéshez, egy feladata. Hittel, szeretettel és alázattal.
1: Rendben. Rá fogok kérdezni, már nem ilyen rádióadó vagyunk, de hát a nosztalgia nagy úr. Újra nézi magát? Újra hallgatja magát?
2: Én nekem ez egy gyönyörű tíz, majdnem 10 év volt ez a sorozat a Kisváros. Uh-huh. Olyan közösségben dolgoztam, olyan fantasztikus kollégákkal, és gyakorlatilag azt hiszem, hogy ez majdnem 10 év alatt majdnem mindenki bekerült a szakmából ebbe a sorozatba. És én igazándiból persze néha belenézek, mert nosztalgiázom. Ez fájdalmas az, hogy ki mindenki nincs már közöttünk. És hogy mekkora veszteségeket élt már meg ez a sorozat. Ugyanakkor pedig belenézek azzal a nosztalgiával, hogy hát voltam 20 éves is. És aztán persze belenézek abba a fajta minőségbe, amiben egy másodpercnyi szégyelni valója se volt ennek a sorozatnak, mert története volt, bizony. Minőségi színjáték volt benne, és a maga idejében, a maga nemében ez egy minőségi sorozat lett. És én erre büszke vagyok. Tehát én egyáltalán nem, nincs bennem semmiféle rossz érzés, sőt, igen, hiányoznak azok a kollégák, akik nincsenek velünk. Mint emberileg és mint szakmailag. Szóval, igen, az életed.
1: És zárójelben szólok, hogy szerintem a színházi divat bemutatóra nagyon sokan készülünk, úgyhogy...
2: Ugye? Bizony. Én is próbára leszek téve a gyors öltözésben. Így van. Márpedig a régi nagy kultikus nagy erejű előadásoknak a jelmezeibe bújjunk mi, megengedték nekünk, hogy nagy elődeink, csodálatos jelmezébe, már aki belefér, vagy éppen nem esik ki valamelyikből, de szerintem ez egy nagyon izgalmas, és a Lament Krisztina szervezésében fog ez történni, és nagyon-nagyon remélem, hogy nagy tetszést fog kiváltani.
1: Hát én ebben biztos vagyok. Jó egészséget kívánunk először is, sok kíváncsi családot is kívánunk. Készüljenek tehát szombatra, nagyra nyílt Nemzeti Színházra. A konkrét programokat keressék a nemzetiszínház.hu weboldalon. Bent a színházban pedig keressék Tóth Augustát, a Jászai Mari díjas színművész, segít önöknek megismerni az épületet. Mi pedig köszönjük a segítséget itt a Reggeli Expressben, és persze jó egészséget kívánunk.

Megérkeztek a főváros centrikus programok a reggeli expressben, kezdjük Mozart egyik legnépszerűbb Víg operájával, ahol Susannaként debütál a budapesti közönség előtt Barát Emőke Lisztdíja szoprán, aki olyan nemzetközileg is keresett magyar művészekkel lép színpadra, mint Pasztírcsák Polina, Orend Gyula, Cser Krisztián és Sebestyén Miklós. A Magyar Állami Operaház együtteseit Káli Gábor vezényli majd. A Figaro lakodalma szeptember 20-a és október 11-e között látható utoljára Galgóci Judit rendezésében az Ibl Palotában. Galgóci Judit 190 előadást megért rendezése, utoljára látható a Magyar Állami Operaház színpadán, a tervek szerint majd a továbbiakban az Eiffel Műhelyházban és turné előadásokon találkozhat vele a közönség. Az előadásban közreműködik a Magyar Állami Operaház zenekara és énekkara, valamint a Magyar Táncművészeti Egyetem hallgatói. Monteverditől Gershwinig operatörténeti gyors talpaló László Ferenccel, ez egy új 10 részes sorozat, a Korszakos Operák. A sorozat szeptember 15-én indul a Bősze Ádám zenei antikváriumban, ahol az első alkalommal Monteverdi Orfeóján keresztül az opera születéséről és a műfaj kezdeteiről lesz szó. Aztán a következő hónapokban Handel, Mozart, Rossini, Bellini, Erkel, Verdi, Wagner, Puccini és Gershwin egy-egy jelentős műve szolgál majd kiinduló pontként ahhoz, hogy László Ferenc egyszerre szórakoztató és persze tartalmas módon mutassa be az operatörténet meghatározó korszakait és alkotóit. A sorozat egészen Gershwin Porgy és Bess című operájáig vezet, vagyis az opera több mint 3 évszázados történetét követi végig. Nyitó előadás tehát szeptember 15-én este 7-kor a Király utcai, Csengeri utcai, Bősze Ádám zenei antikváriumban. Jó okosodást és persze jó szórakozást kívánunk minden kedves klasszik irány hallgatónak.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik az enyhe idő, elszórtan záporokkal. Támogatást kapnak a dízelautók tulajdonosai. A Vatikánba utazik a jövő héten Magyar Péter. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A döntés értelmében a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. A Ruf Bálint miniszterelnök helyettes által benyújtott jogszabály arról is rendelkezik, hogy novemberben a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő. Zseppénznek nevezte az üzemanyagárak ellensúlyozására bevezetett havi 5000 forintos dízel kompenzációt a Fidesz frakció. Az ellenzéki képviselőcsoport szerint az intézkedésből a hazai autósok mintegy háromnegyede kimarad, miközben a juttatás többszörösét vonják el tőlük a dohánytermékek jövedéki adójának emelésével. Jövő csütörtökön a Vatikánba utazik a miniszterelnök. Magyar Pétert magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. A kormányfő közölte azt is, hogy látogatása során tárgyalást folytat majd Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével. Hamarosan megindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a vasútbiztonsági teszteken nem merült fel hiba. Október első hétvégéjén teljes terhelést modellező tesztet végeznek. A vonatok utasok nélkül, de a nappali csúcsidős menetrend szerint közlekednek majd 160 km/órás sebességgel. Idén nyáron csaknem kétharmadával nőtt az európai tengerparti úti célokra repülő magyarok száma tavalyihoz képest. Derül ki az egyik hazai jegyértékesítő cég adataiból. Az utazási kedv élénkülését az árak átlagosan 15%-os csökkenése, az erősödő forint és a fapados légi társaságok árversenye hajtotta. A legnépszerűbb célpontok közé idén Bari, Tirana és Alicante mellett Malaga, Rimini, valamint Zadar tartozott. Bringás reggelivel várja a belvároson át munkába, iskolába igyekvőket a BKK szerdán. 7 és 9 óra között minden kerékpárral érkezőt friss gyümölcsel, péksüteménnyel és innivalóval kínálnak a Városháza parkban. A bringás reggelit az Európai Mobilitás Hét részeként szervezik. Napos száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet. Szerdán késő estétől egyre több felé fordulhat elő eső, és a szél is megélénkülhet. Hajnalban 8 és 15, napközben 25 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Csütörtökön különleges hangversenynek ad otthont a Zeneakadémia nagyterme. Szenthelyi Miklós növendékei mutatkoznak be a MÁV Szimfonikus Zenekar közreműködésével. Az est középpontjában a fiatal hegedűs generáció áll, a zenekart pedig az idén 75. születésnapját ünneplő Szenthelyi Miklós vezényli. A Kossuth és Liszt díjas hegedűművész több mint fél évszázada tanít a Zeneakadémián, így a koncert egy hosszú pedagógusi pálya jelenlegi eredményeibe is betekintést enged. A vonalban pedig már is itt van Szenthelyi Miklós. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
2: Csókolom, és nagyon szépen köszönöm, hogy beszélhetünk.
1: Ezen az estén, csütörtökön, valami egészen különös módon összekapcsolódik az előadó művészi, pedagógusi és karmesteri tevékenysége. Ez mindig így volt? Tehát ez az egész életét végig kísérte, hogy nem váltak el ezek a kategóriák külön egymástól?
2: Amit tetszett kérdezni, arra mindenképp azt válaszolnám, hogy miután az a nagyon nagy szerencse ért, hogy mesteremnél, Kovács Dénesnél elkezdhettem tanársegédként még annak idején, hát ennek most már 53 éve. Tehát azért elég régóta. Ő megtisztelt azzal, hogy maga mellé vett úgynevezett asszisztensnek, és akkor néhány évig ilyen pozícióban, ha lehet így fogalmazni, dolgoztam vele együtt, és aztán utána az a szerencse volt, hogy elkezdhettem egy úgynevezett önálló osztályt, ami nyilván azt jelenti, hogy az ember teljes mértékben felelős azért, amit a növendékeivel művel, lehet így fogalmazni, de nyugodtan mondhatom, hogy már rögtön az elején kacélkodtam azzal a fajta gondolattal, hogy ezeket a fiatalokat minél több alkalommal próbáljam azért koncert lehetőséghez juttatni, mert nyilvánvalóan az ő életük, hiszen művészeti pályára készülnek, nyilvánvalóan nagy része azért a pódiumhoz fog kötődni. Na most az volt az elképzelésem, hogy ne úgy végezze a diplomáját a Zeneakadémián, hogy nem kóstolt igazán bele abba, hogy milyen érzés kiállni egy komoly közönség, komoly közegben, komoly műveket játszani, és magyarán tudja meg, hogy az mit jelent. És akkor ennek megfelelően a szakmai munkáját akkor közösen ezt szerint irányítjuk. Tehát ez volt és most is ez az igazi cél.
1: Hiszen ezt élőben lehet igazán megtapasztalni, ugye? És talán megtanulni is. Tehát amikor hát az ember ott van a helyzetben.
2: Igen, az a bizonyos, ami mindannyiunkat kínoz, az a bizonyos, a nagyon komoly idegfeszültség, ami nyilván abból fakad, hogyha az ember igényes önmaga iránt, meg a helyzet is olyan, akkor természetes, hogy egy bizonyos fajta feszültség a pódiumon hogy ne alakulna ki. Na most itt az a kérdés, hogy milyen munka kell, hogy megelőzze, és ott nyilván szakmai munkára gondolok, kell megelőzze azt a helyzetet, hogyha ő kilép a pódiumra, és akkor ott tulajdonképpen már egy magas százalékot tudjon teljesíteni, mert hát valljuk be őszintén a közönséget csak az érdekli, hogy este 7-8-kor ott valaki mit produkál, az, hogy most milyen úton jutott el oda, hát ez nyilvánvalóan nem rájuk tartozik.
1: Mit lehet kezdeni ezzel az idegfeszültséggel, hiszen ezt valószínűleg jól kell tudni kezelni?
2: Hát én a következőt tudom mondani, hogy nagyon sok muzsikus kollégával, baráttal, stb. Osztottam meg különösen fiatalon ezt a fajta élethelyzetet, hogy mi lehet ennek a megoldása, és tulajdonképpen mindannyian azért ugyanarra jutunk, ami közhely ugyan, de igaz, hogy az elvégzett munka. Ugyanis az idegességgel nem lehet mit kezdeni, mert az van. Tehát az egy létező lelki állapot a pódiumon. Itt az a kérdés, hogy milyen szakmai munkával tudom ellensúlyozni ezt a fajta feszültséget. És akkor megint mindig ugyanoda lyukadunk, és ez az, amit próbálok többek közt a növendékeimmel igazán megértetni, hogy a szürke hétköznapokban keményen, komolyan, igényesen elvégzett szakmai munkának az eredménye a pódium. Tehát amilyen munkát végeztünk, most erről az esetről beszélek, amilyen munkát közösen végeztünk, az kerül ki a pódiumra. És amikor az ember a saját növendékeit megmutatja egy ilyen közegbe, azért nagyon őszintén megmondom, az egy nagyon komoly felelősség. Hiszen valahol ezek a gyerekek értelemszerűen még rutintalanok, bizonyos szempontból művészeti pályát illetően kezdők, és kikerülnek egy olyan közegbe, ami azért hogy ne hatna rájuk nyomasztóan. És ugyanakkor a közönség érdeklődés pedig mégis azt mutatja, hogy hál' Istennek Magyarországon érdekli a koncertlátogató közönséget, hogy mi van a fiatal tehetségekkel.
1: Hát ebből ízelítőt kapunk majd csütörtökön a Zeneakadémia nagy termében, ahol az ön növendékei mutatkoznak be a MÁV Szimfonikus Zenekar közreműködésével. Erről lesz szó a folytatásban, jövünk vissza Szenthelyi Miklós, Kossuth és Liszt díjas hegedűművésszel, zenepedagógussal, a Zeneakadémia tanárával.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Szenthelyi Miklós, Kossuth és Liszt Ferenc díjas hegedűművész, a Zeneakadémia tanára. Csütörtökön lesz az a bizonyos hangverseny, amiről az előbb beszéltünk a Zeneakadémia nagytermében, és azt mondta, hogy ez egy óriási felelősség is a tanárnak is, és a diákoknak is, hogy most kiállnak a tudásukkal a színpadra. Ilyenkor, tehát ön azért izgul értük, nem? Tehát, hogy ismeri őket, ismeri minden apró rezzenésüket, akár a hibáikat is, talán azt is észreveszi, amit a közönség nem a színpadon. Szóval, hogy hogyan viszonyul egy ilyen koncerthez, ahol a tanítványai játszanak?
1: Hát az igazság az, hogy bizonyos szempontból remélem, hogy szerencsés, hogy én vezénylem őket, meg a zenekart, mert nyilvánvalóan nagyon jól ismerem a hozzáállásukat, a reakciójukat, a művekkel való kapcsolatukat, és ennek megfelelő reményeim szerint jobban tudok segíteni nekik, ha szükséges a pódiumon, mint ha valaki mondjuk egy nagyszerű profi odaáll, és hát akkor nyilvánvalóan vannak elvárásai, amit hát ilyen rutintalan fiatalok nem minden esetben tudnak összehozni. Én viszont nagyon ismerem őket, hiszen évek óta dolgozom velük. Ennek megfelelően nagyon remélem, hogy a befektetett munka az a közönség tetszésével fog találkozni.
0: A több mint 5 évtizedes zeneakadémiai oktatói munkája során számos olyan hegedűs került ki az osztályából, aki később jelentős művészi pályát futott be. Most kérdezhetném azt, hogy kikre a legbüszkébb, de nyilván mindenkire, illetve nem is lehet talán felsorolni mindazokat, akik az ön szívét örömmel töltik el, de mégis, tehát kik azok, akikkel tartja a kapcsolatot, akiket kiemelne?
1: Na most mindenképp szeretném előre leszögezni, hogy számomra minden, tudom, hogy közhely, de számomra minden növendékem egyformán fontos. Ami azt jelenti, hogy miután a konkrét cél mindegyiknél, hogy a benne lévő maximumot hozzuk ki közösen, ezért ennek megfelelően nyilván vannak kiugró tehetségek, vannak nem annyira tehetségesek, tehát nyilván a tehetségnek itt különböző fokozatai jelennek meg, és teljesen természetes, hogy jól esik az embernek, ha van néhány olyan növendéke, aki idézőjelben reflektorfénybe helyezi, mint tanárt. Na most nyugodtan mondhatom, két olyan növendékem volt, nagyon sokan voltak, akikre tényleg büszke vagyok. De két olyan növendékem, akinél nyugodtan mondhatom, hogy kiugró művészi sikert tudtam elérni velük, az egyik a Lendvai Jóska, a másik a Baráti Kristóf. Tehát ez két egészen fantasztikus képességű és tehetségű, még mindig bizonyos értelemben fiatal emberek, és a velük való munkában azért nagyon-nagyon sok öröm volt. Ugyanakkor meg azt azért hadd mondjam el, hogy mindegyik növendéknél nagyon-nagyon fontos az ember felelősségérzete, de a kiugró tehetségnél azért valljuk be őszintén, ott van egy bizonyos fajta plusz felelősségérzet, mert ott az ember egy úgynevezett kincset tart a kezében. És akkor az, hogy most valakiből lesz egy világjáró hegedű művész, és esetleg ez nagy részt rajtam múlik, vagy rajtam is, azért az egy óriási felelősség. Mert akiből lesz egy nagyszerű zenekari művész, kamaraművész, tanár, az is nagyon-nagyon fontos, és az is nagyon tiszteletre méltó. De még egyszer mondom, akiben megvan az a fajta képesség, hogy elkezdi majd járni a világot, mint szólista, ott azért van egy bizonyos fajta különleges felelősség.
0: És például Baráti Kristófnál és Lendvai Józsefnél az első pillanattól kezdve érzékelhető volt ez az adottság, ez az erős tehetség?
1: Na most miután mind a kettő ilyen 12-13 éves korában került hozzám az úgynevezett előkészítő tagozaton, ezért azt nyugodtan mondhatom, hogy az már nyilvánvalóan egy bizonyos szempontból jelzésértékű. Tehát azok a fiatalok, akik ebbe az úgynevezett különleges tehetségek osztályába bekerül, az már értelemszerűen egy bizonyos fajta olyan figyelmet kap, hogy a korosztályához képest már sokkal többet tud. Na most ez magyarán azt jelenti, hogy ezért mondtam a felelősséget, mert ha 12-13 évesen feltűnik valaki rendkívüli tehetségként, akkor nyilvánvalóan az elvárás is az, hogy ebből a rendkívüli tehetségből 8-10 év múlva valami egészen különleges művészi teljesítmény jöjjön ki. Ugye ez az, amiről az előbb beszéltem.
0: De hát nyilvánvalóan a szorgalom is nagyon fontos ebben az esetben, tehát biztos, hogy találkozott olyanokkal, akik nagyon tehetségesek, ellenben némiképp elhanyagolták a gyakorlást.
1: Hát én a következőt tudom mondani, hogy persze lehet, hogy a növekedőmet kéne megkérdezni, de én tényleg nagyon igyekszem, ahogy szokták mondani, jóba lenni velük, persze nem baráti viszonyban, mert azért azt nem szabad elfelejteni, hogy azért én vagyok a tanár és ő a növendék, de azt nyugodtan mondhatom, hogy egy dologban vagyok nagyon következetes, és ha lehet így fogalmazni, rendkívül szigorú, az a munkamorál. Na most ez magyarán azt jelenti, hogy természetesen ez a fajta igény és megközelítés működik részemről, de nem mindig találkozom a másik oldalon, annak a felismerésével, hogyha valaki a Jóistentől, a szüleitől kapott egy tehetséget, akkor neki meg az a kötelessége, hogy ezt munkával megtöltse. Na most ezek ugye miután a nagy részük értelemszerűen nagyon értelmes fiatalember, persze, hogy megértik. Csak a szürke hétköznapokban azért a mi szakmán munkával megtöltse. Na most ezek ugye miután a nagy részük értelemszerűen

0: van, tudunk, hogy nem létezik. Uh-huh. Pillanatokra lehet, de a normális szakmai életben ilyen nincs. Rengeteg munka, stb. Az van. És ahhoz, hogy ők a diploma után mondjuk 40 évig milyen szakmai életüket is, ezen keresztül milyen életsikereket érnek el, az itt ez alatt a Zeneakadémián eltöltött néhány év adja meg a választ. Ezért rendkívüli fontosságú, hogy minden eszközzel rávegyem őket, hogy vegyék tudomásul, hogy nekik az a dolguk, hogy a megkapott tehetséget kibontsák. Ez elengedhetetlen a mindennapos, nagyon komoly.
1: Köszönöm szépen. Jövünk vissza. Szenthelyi Miklós a vendégem, Kossuth és Liszt Ferenc díjas hegedűművész, a Zeneakadémia tanára.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik az enyhe idő, elszórtan záporokkal. Támogatást kapnak a dízelautók tulajdonosai. A Vatikánba utazik a jövő héten Magyar Péter. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A döntés értelmében a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. A Ruf Bálint miniszterelnök helyettes által benyújtott jogszabály arról is rendelkezik, hogy novemberben a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő. Zseppénznek nevezte az üzemanyagárak ellensúlyozására bevezetett havi 5000 forintos dízelkompenzációt a Fidesz frakció. Az ellenzéki képviselőcsoport szerint az intézkedésből a hazai autósok mintegy háromnegyede kimarad, miközben a juttatás többszörösét vonják el tőlük a dohánytermékek jövedéki adójának emelésével. Jövő csütörtökön a Vatikánba utazik a miniszterelnök. Magyar Pétert magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. A kormányfő közölte azt is, hogy látogatása során tárgyalást folytat majd Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével. Hamarosan megindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a vasútbiztonsági teszteken nem merült fel hiba. Október első hétvégéjén teljes terhelést modellező tesztet végeznek. A vonatok utasok nélkül, de a nappali csúcsidős menetrend szerint közlekednek majd 160 km/órás sebességgel. Idén nyáron csaknem kétharmadával nőtt az európai tengerparti úti célokra repülő magyarok száma tavalyihoz képest. Derül ki az egyik hazai jegyértékesítő cég adataiból. Az utazási kedv élénkülését az árak átlagosan 15%-os csökkenése, az erősödő forint és a fapados légi társaságok árversenye hajtotta. A legnépszerűbb célpontok közé idén Bari, Tirana és Alicante mellett Malaga, Rimini, valamint Zadar tartozott. Bringás reggelivel várja a belvároson át munkába, iskolába igyekvőket a BKK szerdán. 7 és 9 óra között minden kerékpárral érkezőt friss gyümölcsel, péksüteménnyel és innivalóval kínálnak a Városháza parkban. A bringás reggelit az Európai Mobilitás hét részeként szervezik. Napos száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet. Szerdán késő estétől egyre több felé fordulhat elő eső, és a szél is megélénkülhet. Hajnalban 8 és 15, napközben 25 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Szenthelyi Miklós, Kossuth és Liszt Ferenc díjas hegedűművész, a Zeneakadémia tanára. Ugye az ön pályája nagyon korán indult, hiszen már fiatalon jelentős versenyeredményeket ért el. 1971-ben Szenthelyi Judittal második díjat szerzett a budapesti Weiner Leó szonáta versenyen, aztán két évvel később Schiff Andrással megnyerte ugyanezt a versenyt. 1975-ben a Magyar Rádió hegedű versenyén is első díjat nyert. Szólistaként és kamarazenészként hosszú évtizedeken keresztül aktív szereplője volt a magyar és nemzetközi zenei életnek. Aztán volt itt a pályának egy nagyon fontos fejezete később, ez pedig a Magyar Virtuózok Kamarazenekar létrehozása. Hogyan jött ez létre? Mi volt a missziója?
1: Na most mielőtt erről elkezdenék beszélni, mert ez egy nagyon szép és nagyon szívemnek nagyon kedves téma, azért egy-két gondolatot tessék kedves nekem megengedni arról a szerencséről, ami az én szakmai életemet kísérte. Az egyik a ragyogó tanáraim, Lányi Margit, Kovács Dénes, rendkívül szerencsés vagyok, hogy ők is tápoltak engem, és volt is még egy nagyon szerencsés helyzet az életemben, a testvérem Szenthelyi Judit zongoraművész, akivel egyszer durván 50 évig rengeteget koncerteztünk itthon és külföldön, és ami legalább ilyen fontos, 50 évig volt nekem a úgynevezett korrepetitorom vagy zongora kísérő, mert én persze a művészt jobban szeretem, a Zeneakadémián. Na most ez nekem egy olyan áldás volt az ő tevékenysége, amire tényleg csak azt tudom mondani, hogy egy rendkívüli szerencse. Mert hát ugye tényleg most egyszerű szakmai tényeket mondok, én tényleg, ha lehet így fogalmazni, letaroltam a világot, annyit koncerteztem külföldön, ami egy nagyon szerencsés dolog, de hát azért, bocsánat, rengeteg munka van mögötte. Ami a Magyar Virtuózok Kamarazenekart érinti, az pedig arról szólt, hogy úgy gondoltam, hogy azt a sok tehetséges fiatalt meg kéne próbálni összetartani, hogy mikor elvégzik a Zeneakadémiát, vagy még a végén vannak a tanulmányoknak, akkor ugye vannak, akik nem úgy tervezik az életüket, hogy szimfonikus zenekarba akarnak menni. Nem úgy tervezik, hogy tanítani akar. A szólistaság bármilyen okból nem igazán érdekli őket, vagy azért, mert ennyi munkát nem hajlandó belerakni, vagy az az idegfeszültség az nem nagyon vonzó nekik. Na most ugyanakkor nagyon tehetséges emberekről beszélünk, és ezért gondoltam, hogy alapítok egy kamarazenekart, ami ugye 15-16 főből áll, és azért ott nagyon nagy szerencsével, hát ennek már több mint 35 éve, tudtam találni hegedűs, brátyás, csellistát, tényleg nagyon-nagyon értékes fiatalokat, és ezekkel elkezdtünk egy olyan fajta munkát, aminek tényleg nyugodtan mondhatom, hogy az igazi értékmérője tényleg az a rengeteg hazai és külföldi koncert, amit ezzel a kamarazenekarral sikerült összehozni, de nyugodtan mondhatom, hogy ez életemnek az egyik legszebb periódusa volt. Hát most már ugye az az igazság, hát amióta ugye 6-7 éve már nem hegedülök, mert azért bocsánat, 60 évig bőven elég volt. Ezért nyilvánvalóan most már ilyen szempontból kiszálltam a zenei életnek ebből a szeletéből, és ezért marad most már a tanítás. Mm.
0: De tartja a kapcsolatot a volt zenésztársaival?
1: Igen, mert azért nagyon-nagyon ritkán, sajnos nagyon-nagyon ritkán, azért mégis van valami apropója az összejövetelének, minden évben tartunk koncerteket a Mátyás templomba, és azért ott ők azért elfoglaltságukhoz mérten azért részt vesznek, és én nagyon örülök, ha ilyenkor, nyilván ez nem ugyanaz a fajta helyzet, mint ami 30-35 évig volt, hogy rengeteg koncert, rengeteg próba, de akkor is azért nyilván tudom, hogy mi van velük, és annak nagyon-nagyon örülök, hogy mindegyik nagyon komoly szimfonikus zenekarba végez nyilván nagyon komoly szakmai munkát.
0: Soha nem került választás elé az élete során, hogy tanítás vagy koncertezés?
1: Nem, ez nálam abszolút, ha szabad így fogalmazni, szimbiózisba volt, van. Tehát ez nekem nagyon-nagyon korán megadatott, hogy mind a kettő nagyon fontos, de azért azt hadd ne hallgassam el, hogy nyilvánvalóan, amikor rengeteget turnéztam, és fizikailag nem voltam Magyarországon, hát valljuk be őszintén, akkor sok hasznot nem tudtam hajtani. De az biztos, és ezért nyugodtan elkismertem, hogy amikor itthon voltam, akkor ami belefért, akkor olyan sokat dolgoztam velük, amennyit csak lehetett, tehát így próbáltam meg valamennyire hasznossá tenni magam, mert azért ők nagyon örülnek annak, hogyha egy koncertező művész a tanáruk, de hát bocsánat, azért az igazi haszna mégiscsak az az ő számukra, ha tanítva vannak. És hát azért őszintén megmondom, hogy ebben azért voltak kisebb, nagyobb zökkenők, az szerint, hogy mennyi időre tűntem el koncertezés okán.
0: Ugye nagyon nehéz arról beszélni, hogy milyen a fiatal hegedős generáció, hiszen sokan vannak, sokfélék, de mégis mi az, amit alapvető kihívásnak lát?
1: Na most én a következőt tudnám mondani, hogy, és hát ebben nagyon nem mélyednék el, mert ez egy nagyon-nagyon hosszú téma. Azért az Ázsiának az előretörése, amit azért az életnek nagyon sok területén látunk, tapasztalunk, tudjuk. Azért azt kell mondanom, hogy ez a hegedű művészet terén is elindult. Tehát az, hogy nemzetközi versenyeken is nagyon komoly sikereket érnek el, az, hogy a Zeneakadémián is az ember vizsgákon hal, meg nekem is volt szerencsés tapasztalaton velük dolgozni, ott egy olyan fajta belső felhajtó erő van jelen, ami azt kell mondanom, hogy sajnos a magyar fiatalokban nagyon sok esetben nincs meg. Tehát az, hogy ki kell mindenféle, bocsánat, mókát találni, hogy rá tudjam őket venni a mindennapos kemény munkára, ez az ázsiai fiataloknál, nekem legalábbis ez a tapasztalatom, nem volt téma. Tehát az ő munkamorájuk, a belső felhajtó erő arra, hogy minél többet tudjon, az tényleg rendkívül és nagyon tiszteletre méltó.
0: Köszönöm szépen, jövünk vissza, szó lesz még a csütörtöki ünnepről is, hát azt hiszem, hogy ez nevezhető annak. Szenthelyi Miklós, ugye? Nem hiszem. Szenthelyi Miklós a vendégem, Kossuth és Liszt Ferenc díjas hegedűművész, a Zeneakadémia tanára.

0: A vonalban Szenthelyi Miklós, Kossuth és Liszt Ferenc díjas hegedűművész, zenepedagógus, a Zeneakadémia tanára. Csütörtökön különleges hangversenynek ad otthont a Zeneakadémia nagyterme, hiszen Szenthelyi Miklós növendékei mutatkoznak be a MÁV szimfonikus zenekar közreműködésével. Hát meséljen egy kicsit arról, hogy hogyan épül fel ez az este, mi lesz repertoáron, hogyan, milyen módon mutatkoznak be a fiatal hegedűművészek.
1: Hát nyugodtan mondhatom, hogy ez olyan hosszú évek óta zajlik ez a fajta élethelyzet. Azt hiszem most speciál ez itt a Zeneakadémián a 8. év, de előtte a kongresszusiban több mint 10 éven keresztül bemutattam őket rendszeresen. A dolognak mindenképp az a lényege, hogy olyan műsort próbálok összeállítani, ami a közönség szempontjából vonzó, tehát olyan szerzők, olyan művek, és ugyanakkor legalább ilyen fontos, hogy azok a fiatalok, akiket kiállítok a pódiumra, olyan műveket játszon, ami megmutatja az ő értékét. És a, bocsánat, cinikusan fogalmazni, az esetleges negatívumokat pedig nem mutatja meg.
0: Hát én azt hiszem, ez teljesen természetes.
1: Az a lényege, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos szempont, mert hát nyilvánvalóan az a cél, hogy ők nagyon sikeresek legyenek ezen az estén, és ami legalább ilyen fontos, hogy tetszen a közönségnek, amit játszanak. Ez viszont az én felelősségem, hogy olyan műsorral engedjem őket a pódiumra, ami még egyszer mondom az értékeiket mutatja meg. Uh-huh. És van itt még egy nagyon fontos szempont, ami hát ennyi elfogultság talán nekem elnézhető, hogy ez a drága fiam Szenthelyi Krisztián, aki most már nyugodtan mondható énekművésznek, hiszen zeneakadémiai diplomája van, és tényleg nagyszerűen végzi a dolgát. Ő is idézőjelben kakukktojásként részt vesz, de az eddigi tapasztalat az, hogy nagyon tetszik a közönségnek, egyrészt, hogy kicsit megtöri a hegedűs programot, másrészt meg ő tényleg nagyon komoly színvonalat képvisel, úgyhogy ez így összességében nyugodtan mondhatom, hogy nekem egy nagyon-nagyon kedves dolog, és nagyon-nagyon remélem, hogy a közönség is tetszéssel fogja fogadni.
0: Kik lesznek a fiatal hegedűművészek, akiket láthat, hallhat a közönség?
1: Hát ugye Hankó József, Micura Erik Denton, Újvári Zsófia, Kállai Lajos, és évekig volt a növendégem a fiatal Mága Zoltán, aki ugye kiment 2 évre külföldre, most visszajött, és akkor én nagyon örülök, hogy ezen a koncerten részt vesz. Tehát nyugodtan mondhatom, hogy nagyon komoly tehetségű fiatal, de még egyszer mondom, a legfontosabb az a fajta szakmai szempont, hogy tudják meg, most bocsánat a kifejezésért, mi az a frász, ami az embert a pódiumon éri.
0: És ezt elbírják-e, ugye? Mert ezt hosszú évekig, évtizedekig viselni, illetve kezelni kell.
1: Igen, de azért hadd mondjam azt, hogy és itt azért nagyon fontos a tisztelt kollégáimnak a vizsgán való jelenléte, azért a vizsgához fogható frász nem nagyon van. Tehát ez magyarán azt jelenti, hogy ez egy nagyon örvendetes, hogy egy évbe kétszer megmérettetődnek a kollégák előtt. Ehhez képest nyugodtan mondhatom, hogy a koncert egy kellemesebb közeg.
0: És ezt a hegedű művészek is így érzékelik, a fiatalok, akik fellépnek?
1: Szerintem igen, most ezzel együtt természetesen van bennük egy komoly feszültség, hiszen az ilyen koncerteknek mégiscsak van egy tét jellege, mert ha szabad így fogalmaznom, valahol pőrére vetközik az a szakmai munka, amit mi az évek alatt végzünk, és ezt tárjuk ennek az eredményeit tárjuk a közönség elé, és hát még egyszer mondom, én nagyon-nagyon remélem, hogy a befektetett munka az meg fog térülni ezen a koncerten.
0: A közönség mit kaphat, mit láthat ezen a koncerten?
1: Hát tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy ugye a magyar közönség elég híres a felfedezés képességéről. Most nem tudom, hogy itt ez össze fog-e jönni, de az biztos, hogy ezek a fiatalok olyan dolgokat tudnak, amire nyugodtan rá lehet fogni, hogy különleges. Olyan műveket is játszanak, olyan színvonal az, ami ott megjelenik a reményeim szerint, ami mindenképp igazolja annak a lehetőségét, hogy ők a közönség elé odaállhatnak, de az, hogy most a közönség, még egyszer mondom, ez a fajta felfedező képesség, ami nyilván azt jelenti, hogy az egyik közönségnek ez a fiú tetszik, a másiknak az a lány, már a produkcióról beszélek, akkor ez természetesen azzal fog járni, hogy reményeim szerint beszélni fognak. egymás közt arról, hogy most akkor melyik fiatal miért tetszett, miért esetleg mi nem tetszett benne, stb. Magyarán téma lesz az, hogy ezek a fiatalok itt most bemutatkoznak.
0: És hát könnyen lehet, hogy a jövő nagy hegedőművészeit láthatják színpadon.
1: Hát ezt bevallom őszintén, ezt nyilván nem nekem kell eldönteni, de még egyszer mondom, a legfontosabb cél az, főleg, hogy ugye ez így ősz elején van ez a koncert, most már hosszú évek óta, hogy bizonyos értelemben mind a kétféle a saját nyarát megkockáztatja, mert ugye itt nyáron van egy nagyon komoly felkészülés erre a koncertre, de hát a dolognak mindenképp az a lényege, hogy mi szeretnénk itt most azt a fajta szakmai munkát bemutatni, ami az én osztályomban zajlik.
0: További sikeres munkát kívánok, és hát varázslatos estét csütörtökön. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én nagyon szépen köszönöm még egyszer.
0: Szenthelyi Miklós, Kossuth és Liszt Ferenc díjas hegedűművész, a Zeneakadémia tanára volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.
3: Következik Johannes Brahms 6. D-dur magyar tánc. Előadja a Budapesti Fesztiválzenekar. Karmester Fischer Iván.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos száraz idő várható, támogatást kapnak a dízelautók tulajdonosai. Ma kezdődik az Európai Mobilitási Hét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk is a védett ár visszaállítását szorgalmazta az üzemanyagoknál. Közpénzügyi munkacsoportot hoz létre a pénzügyminiszter. A testület feladata lesz egyebek mellett a közpénzügyi reform előkészítése és végrehajtása, valamint a költségvetési szabályok kidolgozása és az éves költségvetési törvény előkészítése, továbbá a nemzetközi gyakorlatok feltérképezése. Ideiglenesen bezár a Terrorháza Múzeum és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, az intézmény az átvilágítás időtartama alatt nem látogatható. A múzeum a tervek szerint még az idén újra kinyit. Schmidt Mária azt írta, Tar Zoltán Facebook bejegyzéséből értesült arról, hogy felmentették, indoklást, magyarázatot nem kapott. Moszkva válaszolni fog a 10 orosz diplomata kitiltására. Erre emlékeztette a magyar külügyet az orosz külügyi szóvivő. Maria Zaharova úgy fogalmazott, jelenleg egyeztetik, hogy a válaszlépés melyik területet érinti majd. A Vatikánba utazik jövő csütörtökön a miniszterelnök. Magyar Pétert magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. A kormányfő közölte azt is, hogy látogatása során tárgyalást folytat majd Pietro Parolin bíborossal, a Szentszék diplomáciai és kormányzati vezetőjével. Közben a miniszterelnök tegnap a történelmi egyházak vezetőit fogadta. Magyar Péter átlátható együttműködésről biztosította a felekezeti méltóságokat az egyházak oktatási, kulturális és szociális tevékenységében. Bringás reggelivel várja a belvároson át munkába, iskolába igyekvőket ma a BKK. 9 óráig minden kerékpárral érkezőt friss gyümölccsel, péksüteménnyel és innivalóval kínálnak a Városháza Parkban. A bringás reggelit az Európai Mobilitási Hét részeként szervezik. Napos száraz idő várható, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég, eső nem valószínű. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 24-29, késő este 17-23 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Kerepesi úton befelé a Szent Mihály útnál, itt egy sáv járható, illetve a Kerepesi útra kifelé nem lehet balra a Szent Mihály útra kanyarodni. Soroksáron a Köves úton a Mezsgye utca és az Újtelep út között mától lezárják a félútpályát egy rövidebb szakaszon, mert vízvezetéket építenek. A 20. kerületben a Vágóhíd utcában a Veselényi utcánál gázvezetéket javítanak, a forgalom egy sávban váltakozva haladhat. A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. Tart a csatorna javítása a 7. kerületben a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, itt korlátozásra kell számítani. A 15. kerületben lezárták a Sződ-Liget utcát a Morzsa utcánál, mert vízvezetéket javítanak, az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon közlekednek, nem érintik a Géza-Fejedelem tér, a Sződ-Liget utca és a főút megállót. A 6. kerületben lezárták a Városligeti fasort a Bajza utcánál csatorna felújítás miatt, de a szervíz úton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra készüljenek. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig kezdődjön a Nyitány.
3: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
4: Jó reggelt! reggelt és nagyon jó rádiózást kívánok! 2026. szeptember 16-a van, szerda, és bizony 7 óra. Elmúlt 5 perccel, úgyhogy itt az ideje, hogy elinduljon a mai nyitány is. Már is sorolom, hogy mivel várok mindenkit a következő 3 órában. 40 éves a Liszt Múzeum jubileumi programsorozattal ünnepelnek. 40 éve 1986-ban nyílt meg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Liszt Múzeuma, amely szeptember 17-e és 19-e között különleges jubileumi programsorozattal ünnepli évfordulóját. A Liszt Múzeum 40 rendezvénysorozat szakmai nappal, ingyenes kiskoncertekkel és rendhagyó tárlatvezetésekkel kezdődik. Szeptember 18-án és 19-én többek között Klukon Edit és Ránki Dezső zongora koncertjei, valamint Eckhardt Máriával, a múzeum alapító igazgatójával zajló beszélgetés várja a közönséget. A vendégem pedig most Cselényi Máté lesz, a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont igazgatója. Vele beszélgetek a Reggeli Express rovatban. 8 óra után pedig a könyvjelző rovatunk jelentkezik, és egy fantasztikus világba hívom a hallgatókat. Emnyírő Mária gyerekkönyvei világába. A mesék talán azért is fontosak, mert olyan dolgokról tudnak beszélni a gyerekeknek, amelyekről néha nehéz szavakat találni. Félelemről, bátorságról, barátságról, veszteségről, reményről és arról, hogyan találhatjuk meg önmagunkban azt az erőt, amiről talán nem is tudtuk, hogy bennünk van. Emnyírő Mária író és pedagógus könyveiben különleges világokba vezeti a fiatal olvasókat, miközben nagyon is valóságos emberi kérdés. Tesz fel nekik. A könyveiről fogok beszélgetni tehát Emnyírő Mária gyerekkönyvíró pedagógussal, az online írósoli vezetőjével. 9 óra után pedig a múzsa rovatunk jelentkezik, és két beszélgetést is hallhatnak, hiszen szeptember 18-án kezdődik és 10 napon át tart az Eszínház Fesztivál, amely idén 18 válogatott előadást hoz el az online térbe. Klasszikus és kortárs művek, kőszínházi és független társulatok, egészen különböző alkotói világok találkoznak a fesztiválon. Először a Carlo Goldoni, egyik legismertebb vígjátéka a Hazug érkezik majd, amely a Vígszínház előadásában látható Horváth Csaba rendezésében. A történet középpontjában egy férfi áll, aki szellemes hazugságaival sorra keveri össze a szerelmi szálakat, csak hogy egy hazugság hamarosan újabbakat szül, még végül már az igazságot sem hiszik el. Erről a darabról Horváth Csabával, a darab rendezőjével fogok beszélgetni. Majd aztán az E-Színház Fesztivál keretén belül látható a Szegedi Pince Színház Csehov Sirály című előadása is. Carlo Bailán rendezésében. A történet egy vidéki művésztársaság életén keresztül beszél az alkotás vágyról, a beteljesületlen szerelmekről, a féltékenységről és az emberi kapcsolatok törékenységéről, miközben a komikum és a tragikum sajátos egyensúlya végig jelen van. Ezzel az előadással kapcsolatosan pedig Kancsár Orsolyával, a Szegedi Pince Színház igazgatójával és a Sirály egyik szereplőjével beszélgetek. Ennyi mindennel várom tehát önöket a következő 3 órában. Most viszont csendüljön fel Handel D-moll koncertó grosszújának az 5. tétele a Liszt Ferenc Kamarazenekar előadásában.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útra való következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: A napi útra való témaköre a visszarendeződés. Erre szeptemberben azt hiszem szükségünk van, és talán mostanra már nagyjából mindenkinek sikerült, de ez most végig kísér minket ebben a hónapban. John O'Donohue, ír költő, teológus, filozófus és egykori katolikus pap lesz a segítségünkre a mai napon, akinek munkássága világszerte milliók számára nyújtott szellemi és spirituális támaszt. Írásaiban és előadásaiban a kelta kereszténység misztikumát, a természet szeretetét, az emberi kapcsolatok mélységét és a láthatatlan világ jelenlétét fonta össze modern, egzisztenciális kereséssel. Legismertebb nemzetközi sikerkönyve 1997-ben jelent meg Lélekbarát címmel. Ez a kelta bölcsességről szóló mű, amely barátság, a szeretet és a szellemi összetartozás szent dimenzióit mutatja be. És hogy ő mit gondol a visszarendeződésről, ez jön a folytatásban. Amikor újra úgy érzed, hogy az életed egy felfedező út, visszatérsz a saját ritmusodhoz.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: reggeli express. Minden, ami kultúra.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Cselényi Mátét, a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont igazgatóját. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Köszönöm szépen, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: 40 évem 1986-ban nyílt meg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Liszt Múzeuma, amely szeptember 17-e és 19-e között különleges jubileumi programsorozattal ünnepli az évfordulóját. 40 év szerintem egy elég jó hosszú idő egy kulturális intézmény életében, és a Liszt Múzeum 1986-os megnyitása óta azt gondolom, hogy rengeteg mindenki megfordult, és generációk sora nőtt itt fel. Igazgatóként hogyan látod, mi az, ami ebből a 40 évből változatlanul fontos, és mi az, amit ma már egészen másképp kell csinálni, mint akár 20-30 évvel ezelőtt?
2: Valóban, 40 év az nagyon hosszú idő, szerintem ami állandó az Liszt Ferenc. Liszt Ferencnek ez volt az utolsó lakása, tehát ez egy különleges, egyedi helyszín, aminek az örökségét ápolni kell, ez 40 éve töretlen. Azóta Eckhardt Mária alapítása óta ezt az örökséget ápolja mindenkori igazgató munkatársak, ezért dolgozunk, hogy minél több külföldi, hazai látogató megismerje Liszt életművét, kulturális programokat szervezzünk, kiállításokat, illetve nagyon fontos, hogy 40 éve töretlenül lehet matiné évad. Ez Liszti örökség. Liszt, amikor itt élt, akkor ő minden vasárnap matiné koncerteket tartott, és ezt az örökséget elevenítette fel Eckhardt Mária 1986-ban, amikor szombaton délelőttönként matiné koncerteket szervezett, és ez azóta is töretlenül van.
1: Szerintem nagyon érdekes egy olyan helyiségbe bemenni, és egy olyan térbe, ahol egy zseninek a személyes dolgai benne vannak, és találkozhatunk ezzel. Változott-e Lisztnek a megítélése, a képe az elmúlt 40 évben?
2: Életkoromnál fogva régebbi dolgokról nem tudok hitelesen beszámolni, de az biztos, hogy a Liszt kutatásban nagyon sok újdonság derült ki az utóbbi években, és rengeteg a forrás különféle helyeken, tehát Liszt sosem válik unalmassá, mindig lesznek új források, úgyhogy ilyen szempontból mindig találni újat és érdekeset, illetve Liszt Ferenc megítélése kapcsán rengeteg legenda kering a köztudatba, interneten, mindenféle felületen olvasni számos legendát, amit hozzá kötnek. Ezeket nyilván helyén kell kezelni, és igyekszünk hiteles képet adni Lisztről. Itt kiemelhetünk bármiféle dolgot, akár Beethovennel való kapcsolat, a híres homlokcsók történet, vagy Liszt és a nők témában rendszeresen vannak kérdések, de ezeket idővel rendbe lehet tenni, és az innen távozó látogatók is egy hitelesebb, pontosabb képet kapnak Lisztről.
1: Ha ma kellene egyetlen mondatban megfogalmazni, hogy miért aktuális Liszt a 21. században, akkor mit mondanál?
2: Egy mondatban nagyon nehéz, ezt át kéne gondolni talán hosszabban, de az biztos, hogy az életműve az rendkívül változatos. Tehát egy virtuóz művész, akinek a vallás nagyon fontos, az oktatás nagyon fontos, a magyar kultúráért való folyamatos tevés, a szinte egy kulturális nagykövet is szerepet töltött be. Ezek az aspektusok mind nagyon fontosak Liszt életében, ezért mindig találni olyat, ami éppen aktuális, de Lisztnek mondjuk az önzetlensége, a másokért való élés, a mások megsegítése, ez is egy központi dolog Lisztnél, ami úgy gondolom és bízom benne, hogy sosem lesz érdektelen. Éppen aktuális, de Lisztnek mondjuk az önzetlensége, a másokért való élés, a mások megsegítése, ez is egy központi dolog Lisztnél, ami úgy gondolom és bízom benne, hogy sosem lesz érdektelen dolog.
1: A múzeum mennyit változott az elmúlt 40 év?

0: illetve a múzeumnak a berendezése az nyilván bizonyos érthető okokból állandó, hiszen Liszt eredeti dolgait őrizzük, lehetőleg úgy, ahogy annak idején kinézett a múzeum, tehát ilyen szempontból nagy változásokra nem tudunk gondolni, viszont a gyűjtemény gyarapodott, a gyűjtemény feldolgozása gyarapodott, a nemzetközi beágyazottsága is jelentősen változott, különféle konferenciák, kiadványok, publikációk, vagy ami rendkívül fontos, Tomokos Zsuzsanna jelentős érdeme, hogy a Liszt házakkal való együttműködés szorosabbra vonódott, és a különféle külföldi Liszt házakkal egy élő kapcsolat lehet.
1: A Liszt Múzeumnak ugye most lesz a 40. születésnapja, és jubileumi programsorozattal ünnepeltek szeptember 17-e és 19-e között. Itt ugye lesznek ingyenes kiskoncertek, rendhagyó tárlatvezetések, de Klukon Edit és Ránki Dezső is fellép, és ők ugye azért is különlegesek, hiszen ők már a legelejétől felléptek, amióta megnyitott a múzeum, úgyhogy most akkor beszélgessünk egy picikét a programokról, de egyébként a lisztmúzeum.hu oldalon megtalálnak mindent.
0: Igen, a Liszt Múzeum honlapján valóban minden megtalálható, és igen, 17-től 19-ig szeretünk volna egy sokszínű programsorozattal készülni. Így 17-én lesz egy a honlapon is úgy található, hogy szakmai nap, ez kiskoncerttel egybekötött múzeumlátogatást jelent, és azért szakmai nap, mert ez egy részben zárt körű része is lesz a programnak, amikor a különféle közgyűjteményből kollégákat hívunk meg, hogy egy ingyenes tárlatvezetés keretében együtt lehessenek szakemberek, kollégák, de a látogatók számára ekkor is kiskoncertekkel és múzeumlátogatással készülünk. Ez folytatódik pénteken, amikor szintén lesznek tárlatvezetések, kiskoncertek, magyar és idegen nyelven is, illetve péntek este már lesz az első koncert, Klukon Edit és Ránki Dezső fognak fellépni, három Liszt művet fognak játszani, és valóban ők 1986-os megnyitása óta a múzeumnak rendszeres fellépői a matiné évadokban. Ha jól emlékszem, szinte minden évben felléptek legalább egyszer itt a Liszt Múzeumban, a Régi Zene Akadémián. És szombaton pedig ugye akkor bíztunk abban, hogy többen különféle programra el tudnak jönni. Így 11 órakor egy pódiumbeszélgetéssel fog indulni a nap. Eckhardt Mária alapító igazgató fog beszélni Mácsa János zenetörténésszel. Ez egy nagyon érdekes beszélgetésnek ígérkezik. Eckhardt Mária a kezdetekről, az 1986-os évről, az előzményekről, hogy merült fel a Liszt Múzeum megalapítása, megnyitása, milyen előkészületek voltak, erről fog beszélni, úgyhogy ez egy érdekes, és ez egy ingyenes program lesz, és nagyon érdekesnek ígérkezik. Délután pedig 2 órától őket fogadják a múzeumpedagógus kollégák a Zongora titkai zenei körutazás Liszt Ferenccel című programmal. Ezt is nagyon élvezni szokták a családok, a gyerekek. És emellett délután elindul egy programsorozat, hiszen Ellen Walker a híres Magyarországon is ismert, hiszen ő írta a 3 kötetes Liszt életrajzot, amit nagyon sokan olvastak. Ennek az újra kiadása zajlik éppen, és az Edíció Muzika Budapest zenemű kiadó jóvoltából újra elérhető lesz. Ennek lesz egy könyvbemutatója, illetve ezt megelőzi Joe Sabiának, egy amerikai filmrendezőnek egy Ellen Walkerről készített dokumentumfilmje, ami itt bemutatásra kerül, ez jövő évben lesz majd látható a nagy közönségnek, de itt ebből az alkalomból ez a film is látható lesz. Lesznek kerekasztal beszélgetések Ellen Walkerrel, illetve az érintettekkel, úgyhogy ezzel készülünk szombat délután, és szombat este bíztunk benne, hogy nagy érdeklődés övezi a programokat, így szombat este 6 órától Klukon Edit és Ránki Dezső ismét fellép nálunk ugyanazzal a műsorral, illetve még Ellen Walker dedikálni is fog Liszt Múzeum szalonjában a itt megvásárolható könyvek.
1: Nézzenek meg minden pontos kezdést, illetve időpontot, tehát a lisztmuseum.hu oldalon. 40 éves a múzeum, és szerintem most így ne csak visszanézzünk, hanem előre is. Mit képzelsz el a következő 40 évre? Milyen olyan tervek vannak, amelyet mondjuk már esetleg meg lehet osztani, vagy amit te szeretnél, hogy megvalósuljon?
0: 40 évre előre talán az olyan ilyen terveim bevallom nincsenek, de a következő évekre igen, vannak rövid, közép-hosszú távú terveink. Nyilván szeretnénk minél több látogatót fogadni, minél több teltházas koncertet rendezni. Ez mindenképpen céljaink között szerepel, és szeretnénk, hogy itt a Régi Zene Akadémián a Liszt Múzeum az egy ismert hely legyen, hogy valóban ezt a liszti örökséget minél szélesebb körben megismertessük a

0: látogatókkal, szakmával, zenészekkel, zeneirán érdeklődőkkel.
1: Tehát a Liszt Múzeum 1986-ban, vagyis éppen 40 éve nyílt meg, és a jubileumot, tehát szeptember 17-e és 19-e között pedig egy különleges rendezvénysorozattal ünnepli az intézmény, erről beszélgettünk. Én kívánom, hogy nagyon-nagyon sikeres legyen, rengeteg jó ötletet kívánok még, és azt is, hogy megvalósuljon mindegyik, és azt, hogy nagyon sokan nyissanak a klasszikus zene felé, illetve Liszt Ferenc felé is, mert én azt gondolom, hogy mindig van, amit utána magunkkal vihetünk, vagy tanulhatunk az elődöktől, úgyhogy ez maradjon is így meg. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
0: Köszönöm szépen én is.
1: Az elmúlt percekben Cselényi Mátét hallhatták, a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont igazgatóját.
2: Klasszik Rádió 92.1.
1: Most pedig érkezem még néhány programajánlat. Vasárnap különleges szerzői este zárul az Ars Sacra Fesztivál, egyik kőbányai programszála a Szent László templomban. A Földtől az Égig című koncerten Fülep Márk fuvola művész és Györfi Gergely hegedű művész lép a közönség elé. Az est világi és szakrális zenéket kapcsol össze, miközben a két hangszer hol önállóan, hol duóban szólal meg. A műsorban hangszeres monológok és közös darabok váltják egymást. A szerzői est a szemlélődő ember lelki világát és nyitottságát kívánja megfogalmazni közérthető zenei nyelven. A Földtől az Égig vasárnap este 7 órakor kezdődik a kőbányai Szent László templomban. És vasárnap ismét műsorra tűzi a Budapesti Operettszínház a Mindig itt leszünk Mohács 500 című új magyar musicalt. Szomor György darabja a Mohácsi csata 500. évfordulójára született, és második Lajos Habsburg Mária, valamint kortársaik során keresztül idézi fel a korszakot. A történet középpontjában nem pusztán a történelmi vereség áll, hanem a szerelem, a helytállás és a remény is. A darab zenéjét és dalszövegeit is Szomor György jegyzi, a rendezőjét Homonnai Zsolt. Az előadásban a Budapesti Operettszínház zenekara, musical együttese, balettkara és énekkara is közreműködik. Bárhova is látogassanak el, nagyon jó szórakozást kívánok!
3: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
4: Kellemes reggelt kívánok a hallgatóknak! Körzetünkben a reggeli órákban hűvös 12 Celsius fokos hőmérséklet fogadja az útnak indulókat, mérsékelten felhős égbolt és 10 km per órás szél mellett, de a hőmérséklet emelkedik, a déli órákra eléri a 23 Celsius fokot. 1925. szeptember közepén egy rendkívüli hidegbetörés során ezen a napon pontosan 0 fokig hűlt le a levegő, ami azóta is a hivatalos országos napi hidegrekord. A hűvös hajnalra való tekintettel ma reggel mindenképpen egy vastagabb pamut pulóver és egy bélelt átmeneti kabát viselését javasoljuk a munkába induláshoz. Szép napot!

A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, és abban is a nyitányt 3/4-8 előtt járunk. Az elmúlt percekben József Haydn 6. D-dur reggel szimfóniájának az első tételét hallhatták az osztrák-magyar Haydn zenekar előadásában a karmester Fischer Ádám. És most az Operaházba hívok mindenkit, hiszen a digitális kor gyermekeihez szól az opera új Hári Jánoska előadása. Kodály Zoltán Hári Jánosának gyerekekre szabott változatával indítja őszi Hári 100 programsorozatát a Magyar Állami Operaház. A Hári Jánoska című produkciót szeptember 19-én mutatja be az Eiffel Műhelyházban az opera gyermekkora Harangi Mária rendezésében. Mi az igazság, mi a lódítás, és onnan tudhatjuk, hogy amit látunk vagy olvasunk, valóban megtörtént. Hári János nagyotmondó kalandjai 100 évvel Kodály daljátékának 1926-os ősbemutatója után különös aktualitást kapnak egy olyan világban, amelyben a gyerekek nap mint nap találkozhatnak az interneten manipulált vagy mesterséges intelligencia által létrehozott tartalmakkal. Az új előadás ebből a tapasztalatból kiindulva dolgozza fel a magyar zenetörténet klasszikusát, miközben annak legismertebb történeteit és zenei részleteit is bemutatja. Kodály Zoltán Hári Jánosa, amit 100 éve mutatott be az Operaház, számos olyan népdalt is magában foglal, amelyekkel a gyerekek már óvodában vagy általános iskolában is találkozhattak. Harangi Mária az opera főjátékmestere és számos nagy sikerű meseelőadás rendezője a János Vitézke után dolgozik ismét önálló produkcióban az opera gyermekkarával. Új rendezésében egy iskolai osztályban készítenek projektmunkát a gyerekek a Hári Jánosból. Miközben telefonon és számítógépen keresnek információkat a darabról, a virtuális világból maga Hári lép elő, hogy végigvezesse őket saját fantasztikus kalandjain. A mai digitális kerettörténet így ugyanarra a kérdésre irányítja a figyelmet, amely Kodály hősének meséiben is újra és újra felmerül, hol húzódik a határ, valóság, képzelet, túlzás és megtévesztés között. Az új szövegváltozatot Dávid Ádám íróköltő több gyermekkönyv és verses mese szerzője készítette, aki prózai és verses jelenetekkel kapcsolja össze az iskolai kerettörténetet Kodály daljátékával. Hári Jánoska középpontjában pedig az opera gyermekkara áll, amelyet én oly nagyon szeretek, amelyhez az elmúlt években olyan önálló produkciókban mutatkoztak be, mint a Makrancos királylány, az István a király junior, a Kis kéményseprő, a Magyar karácsony, vagy a Szépség és a szörnyetek. A gyerekeket két felnőtt szólista egészíti ki. A Hári Jánoska szeptember 19-i premierjét követően szeptember 20-án és 27-én, valamint október 14-én és 10-én látható az Opera Eiffel Műhelyházánban. Az MVM Piccolo program részeként látható előadás egyúttal a Kodály daljáték 100. évfordulóját ünneplő Hári 100 programsorozat nyitó előadása is. A sorozat következő fontos állomása Hári János centenáriumi felújítása lesz a Magyar Állami Operaházban Halász Péter első vendégkarmester vezényletével, Béres Attila a Miskolci Nemzeti Színház igazgatójának rendezésében, Sándor Csaba és Balga Gabriella főszereplésével. Ha ellátogatnak erre az opera előadásra, gyermekopera előadásra, nem fogják megbánni. A gyerekek minden alkalommal élvezik az ilyen előadásokat, és mi felnőtteket is ugyanúgy el tud varázsolni ez a világ. Most viszont itt a folytatásban érkezzen Antonio Vivaldi Amol koncertó grosszójából a 3. tétel.

Eljött az ideje, hogy a mai napon is belekukkantsunk a napi kalendáriumunkba, hiszen hamarosan 8 óra lesz. Szeptember 16-a van, minden Edit nevű hallgatónknak nagyon-nagyon boldog névnapot kívánunk, és nézzük, hogy mi mindent mutat még a mai nap. Nagyon régen, és nem is olyan régen. 1848 az első dátumunk, ekkor alakult meg az Országos Honvédelmi Bizottmány, amelynek feladata volt, hogy ellenőrizze és segítse a kormány védelmi intézkedéseit. Majd 1966-ban megtartották az első előadást a New York-i Metropolitan Opera új épületében. 2022-ben pedig Szolnokon átadták a teljesen megújult Szigligeti Színházat. Most pedig a születésnaposok érkeznek. Először is Korda Sándor, magyar születésű angol filmrendező és producer, a világban Sir Alexander Korda néven ismerik. 141 filmnek volt a producere, illetve rendezője, a brit filmipar egyik meghatározó alakja, és a London Films brit filmstúdió alapítója is ő volt. De a mai napon született még Szentgyörgyi Albert Nobel és Kossuth díjas orvos, biokémikus, akadémikus, és most szerintem akár mindenki együtt is mondhatja velem, hogy minek a felfedezője, bizony a C-vitamin felfedezője. De szeptember 16-án született még Lacó István tenor, érdemes művész, Sziráki Judit, József Attila díjas író, Simon István költő, Szeredás András, Balázs Béna díjas dramaturg, Nemes Levente, Jászai Mari díjas magyar színész, Márton András, Jászai Mari díjas színész, rendező, Madár János, József Attila díjas költő, Csillag Ádám, Balázs Béla díjas filmrendező, Tari János, dokumentumfilmrendező, Sajgál Erika, színésznő, Kecskeméti Dénes, érdemes művész, zenész, illetve két fantasztikus zongora művész is a mai napon született. Először is Hegedűs Endre, Kossuth Díja zongora művész, aki többször volt már a mi vendégünk is, és akivel olyan jó mindig beszélgetni, hiszen ő egy fantasztikus zenepedagógus is, aki a mai napig ellátogat bizony iskolákba, és hívja fel a diákok figyelmét a klasszikus zenére, a zene szeretetére és a zongora művészet csodálatos világára. És itt van Fejes Krisztina is, aki a világ minden táján volt már, adott koncertet kis és nagy helyeken, és létrehozta a Fejes Akadémiát is, mások útját is próbálja egyengetni. Nagy sikerrel. Úgyhogy én külön szeretnék nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánni Hegedűs Endre, Kossuth Díja zongora művésznek, illetve Fejes Krisztina zongora művésznőnek is. És mindenkinek, aki a mai napon ünnepel, teljen nagyszerűen a napja.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos száraz idő várható, támogatást kapnak a dízelautók tulajdonosai. Ma kezdődik az Európai Mobilitási Hét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk is a védett ár visszaállítását szorgalmazta az üzemanyagoknál. Közpénzügyi munkacsoportot hoz létre a pénzügyminiszter. A testület feladata lesz egyebek mellett a közpénzügyi reform előkészítése és végrehajtása, valamint a költségvetési szabályok kidolgozása és az éves költségvetési törvény előkészítése, továbbá a nemzetközi gyakorlatok feltérképezése. Ideiglenesen bezár a Terrorháza Múzeum és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, az intézmény az átvilágítás időtartama alatt nem látogatható. A múzeum a tervek szerint még az idén újra kinyit. Schmidt Mária azt írta, Tar Zoltán Facebook bejegyzéséből értesült arról, hogy felmentették, indoklást, magyarázatot nem kapott. Moszkva válaszolni fog a 10 orosz diplomata kitiltására. Erre emlékeztette a magyar külügyet az orosz külügyi szóvivő. Maria Zaharova úgy fogalmazott, jelenleg egyeztetik, hogy a válaszlépés melyik területet érinti majd. A Vatikánba utazik jövő csütörtökön a miniszterelnök. Magyar Pétert magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. A kormányfő közölte azt is, hogy látogatása során tárgyalást folytat majd Pietro Parolin bíborossal, a Szentszék diplomáciai és kormányzati vezetőjével. Közben a miniszterelnök tegnap a történelmi egyházak vezetőit fogadta. Magyar Péter átlátható együttműködésről biztosította a felekezeti méltóságokat az egyházak oktatási, kulturális és szociális tevékenységében. Bringás reggelivel várja a belvároson át munkába, iskolába igyekvőket ma a BKK. 9 óráig minden kerékpárral érkezőt friss gyümölccsel, péksüteménnyel és innivalóval kínálnak a Városháza Parkban. A bringás reggelit az Európai Mobilitási Hét részeként szervezik. Napos száraz idő várható, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég, eső nem valószínű. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 24-29, késő este 17-23 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé a Vágány utcánál a középső sávban lépésben halad a forgalom a Váci úttól. Nem működnek a jelzőlámpák a Kerepesi út Szent Mihály út csomópontban egy korábban történt baleset miatt, itt vezessenek fokozott figyelemmel, minden irányból lelassult a haladás. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében, a Rákóczi úton a Barostértől, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt. Lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a Budaörsi úton, az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál, illetve a Szél-Kálmán tér környékén. Akadozik az előrejutás a budai alsó rakparton a Petőfi-tól északra és a Margit hídtól délre, illetve a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig. Az Alkotás utcában befelé a Bakcsomópont után lezárták a buszsávot, mert vízvezeték javítása kezdődött. A Hegyalja útról kifelé nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. A 7. kerületben a Verseny utcát egyirányosították gázvezeték javítása miatt a Dózsa-György útnál, ezért a Dózsa-György úton nem lehet a Verseny utcába behajtani. A 30-as autóbusz terelt útvonalon közlekedik, a keleti pályaudvar felé nem érinti a Verseny utca megállót. Siling Zsolt, BKK Info.
5: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódik a Nyitány.
6: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
7: A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, és abban is a Nyitány. Szeptember 16-a van szerda reggel, 8 óra elmúlt 5 perccel. Már is felcsendül Ludwig van Beethoven első C-dur szimfóniájának a 3. tétele, de ebben az órában meghallgatjuk még Georges Bizet Carmen Suite-ből a Torreadorokat, illetve felcsendül még Liszt Ferenc Paganini etüdből a La Campanella. És ebben az órában a könyvjelző rovatunk jelentkezik, és M. Nyírő Mária gyermekkönyvei lesznek a főszerepben. Egy varázslatos világba hívok mindenkit, hiszen a mesék talán azért is fontosak, mert olyan dolgokról tudnak beszélni a gyerekeknek, amelyekről néha nehéz. A félelemről, a barátságról, a bátorságról, a veszteségről, a reményről és arról, hogyan találhatjuk meg önmagunkban azt az erőt, amiről talán nem is tudtuk, hogy bennünk van. Erről beszélgetek M. Nyírő Mária gyermekkönyvíróval, pedagógussal, az online írósuli vezetőjével, hiszen fantasztikus könyvei jelentek már meg, így ezeket sorba vesszük.

0: Könyvjelző. Kötetlen beszélgetések könyvekről, írókkal és kritikusokkal a Klasszik Rádió 92.1-en itt a Nyitányban.
1: Könyvjelző rovat mai vendége M. Nyirő Mária, gyerekkönyvíró pedagógus, online írósuli vezetője. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt, szeretettel köszöntelek és a rádió hallgatóit is.
1: A mesék talán azért is fontosak, mert olyan dolgokról tudnak beszélni a gyerekeknek, amelyekről még nehéz szavakat találni. Félelemről, bátorságról, barátságról, veszteségről, reményről, és arról, hogyan találhatjuk meg önmagunkban azt az erőt, amiről talán nem is tudtuk, hogy bennünk van. Író és pedagógus is vagy, és a könyveidben különleges világokba vezeted a fiatal olvasókat, miközben nagyon is valóságos emberi kérdéseket teszel fel nekik. A Varázsmag szövetsége, a Felhőkert, valamint legújabb kötetek nem csak olvasásra, hanem gondolkodásra és saját történetek megalkotására is hívja a gyerekeket. Az olvasásról, az írásról és rólad fogunk beszélgetni a következő percekben. Nagyon korán kapcsolatba kerültél az olvasással és az írással, és már 7 évesen saját verset írtál, mégis hosszú út vezetett az első gyermekkönyvedig. Mikor vált az írás számodra olyan hivatássá, amelyről már tudtad, hogy a gyermekirodalomban szeretnél kiteljesedni?
2: Igen, már 7 éves koromban, amikor Babi néni, az általános iskolás tanítónénink megtanított írni és olvasni, én már akkor beleszerettem a könyvek világába, olyannyira, hogy állandóan könyvtárba jártam, és éjszaka zseblámpával a takaró alatt olvastam a könyveket egymás után, és már akkor, amikor azt kérdezték tőlem, hogy mi leszek, hogyha nagy leszek, akkor azt válaszoltam, hogy költő, így tudtam megfogalmazni, hogy írással szeretnék foglalkozni. Akkoriban még lelegyintett apukám, hogy persze pénzköltő, de én ezt az álmomat nem engedtem el, és nem adtam fel, úgyhogy középiskolában már novella, íróversenyt nyertem, főiskolán pedig dr. Gombos Péter volt a gyermekirodalom tanárom a tanítóképzőn Kaposváron, és ő aztán visszacsempészte az életembe a gyermekirodalom iránti szeretetet, és ott határoztam el, hogy én gyerekkönyveket szeretnék írni. Ahogy mondtad, az út az hosszú volt idáig, és göröngyös, de végül szerencsésen megérkeztem.
1: Egyébként az mnyirőmária.hu oldalon megtalálnak minden könyvedet, és a hivatalos Facebook oldaladat is ajánlom, hogy keressék fel a hallgatók. Pedagógusként és íróként is ugye gyerekekkel foglalkozzál, vagyis egyszerre látod az olvasást és azt a gyereket, akiknek az olvasási szokásait, képzeletét és a gondolkodását is ugye szeretnénk fejleszteni. Mit gondolsz, mire van ma leginkább szüksége egy gyereknek egy jó gyermekkönyvben, és azon kívül is, mire van a legnagyobb szüksége? Induljunk innen, és aztán térjünk át a gyerekkönyvekre.
2: Én azt gondolom, hogy az elsődleges kérdés nem is az, hogy milyen gyerekkönyvre van szüksége majd gyerekeknek, hanem az lenne a fontos, hogy mi a sorrend, mert sokszor találkozom azzal, hogy a szülők előbb a monitort mutatják a gyereknek, és nem a könyvet. És én azt gondolom, hogy a fontossági sorrend az lenne, hogy a könyvekkel találkozzanak először, mert ugye ez egy kisebb inger, és utána menjenek a nagyobb ingerű monitorok felé, és nagyon sokszor találkozom ezzel, hogy fordítva van. És sokkal nehezebb nem visszavezetni a gyerekeket a könyvek világába. Utána jöhetne ez a kérdés, hogy milyen könyvet adjunk a gyerekeknek. Igen. Nagyon, nagyon rossz az, hogyha a tankönyvekkel vagy kötelező olvasmányokkal találkoznak először. Én azt mondom, hogy minden gyereknek van valami szenvedélye, már óvodásként is, akár egy autó, akár egy hercegnő, és erre rákapcsolódva ilyen könyveket kezdjünk el először olvasni nekik, illetve nézegetni. Ugye már nem véletlenül vannak kiskorban alapozók.
1: A te fejedben egy gyermekkönyv könyvíró milyen, illetve te hova szeretted volna elhelyezni magadat? Már ez akkor megtörtént, mielőtt megírtad az első könyvedet, vagy ez közben alakult ki, hogy te milyen gyerekkönyvíró vagy?
2: Hát ez azért érdekes kérdés, mert én ugye már amikor pici voltam, akkor is azt tudtam, hogy könyveket szeretnék írni, és azt tudtam, hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni, de már gyerekként is tanítottam az unokatestvéreimet olvasni, írni, úgyhogy én nekem már megvolt az, hogy az általános iskola alsós évfolyama lesz az a gyerekcsoport, akivel én foglalkozom, és amikor tanítói pályára kerültem, akkor is ugye ők közéjük kerültem be, és amikor írni kezdtem, akkor is ennek a korosztálynak kezdtem el írni. Úgyhogy igazából az élet belesodort abba, hogy melyik lesz az a generáció, akikre én rá tudok csatlakozni, és akik remélem, hogy az én könyveimre is rá tudnak.
1: Beszélgessünk akkor most konkrétan a könyveidről. Az első regényed a Varázsmag szövetsége, egy olyan kislány története, aki egy varázslatos világba kerül, és közben saját félelmeivel is szembe kell néznie. Miért éppen a bátorság és a félelmek leküzdése lett ennek a történetnek az egyik központi témája?
2: utólag jöttem én rá erre, mondom őszintén, hogy miért ez lett a témája, mert egy-két szóból indult el ez a történet. Úton voltam vonaton, ilyen J.K. Rowlingosan, ahogy ugye J.K. Rowling is a Harry Potter egy vonatúton kezdte írni. Én is úton voltam éppen Budapest felé egy vonaton, és egy-két szót leírtam, hogy Horkolábok városa, meg Dóri Dodó, és ebből indult a történet. Viszont évekkel később, amikor már megjelent a kötet, részt vettem egy meseterápiás képzésen, hogy én ezt így majd tovább tudjam a gyerekeknek adni mesefoglalkozásokon, és akkor jöttem rá, kielemezve a saját könyvemet, hogy ez valójában egy önterápia volt nekem, és hogy kiírtam benne az életemnek egy nehéz szakaszát, mégpedig azt a szakaszt, amikor én fiatal koromban sztrókot kaptam, és ugye bekerültem nem egy varázsvilágba, de egy olyan világba, amit még nem ismertem, és hát minden bátorságomra szükség volt ahhoz, hogy legyőzzem az ezzel kapcsolatos félelmeimet, úgyhogy ezt utólag görgettem fel, hogy ez így összekapcsolódott. De egyébként a gyerekekben is rengeteg félelem van, ahogy a felnőttekben is, nincs is ember félelem nélkül, úgyhogy azt gondolom, hogy emellett nem mehetünk ezt szó nélkül, és minden félelemről érdemes beszélgetni.
1: A stroke után ugye egy hosszú rehabilitáció volt, és újra fel kellett építened magad. Visszatekintve, mennyire érzed úgy, hogy ez az életszakasz megváltoztatta azt, ahogyan ma a gyerekekről, a félelmekről és mondjuk a reményről írsz?
2: Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem változtatott rajtam. Azt mondom, hogy ami történik velünk az életünkben, az mindenképpen meghatároz minket és a továbbiakat, a jövőnket. Azt sem mondom, hogy ez egy rossz törés volt, mert nyilván senki nem örül egy stroke-nak, de elgondolkodik rajta, hogy miért történt, és irányt változtat. Ez egy akkora törés, ami után én például a multivilágból, ahol középvezetői pozícióban dolgoztam, visszamentem tanítani a gyerekek közé, és teljesen megváltoztam. Eszembe jutott például, hogy volt két nagy álmom, az egyik, hogy édesanyja legyek, a másik, hogy megjelenjen egy könyvem, és elkezdtem gőzerőkkel ezen dolgozni. Nyilván annak a lelki szorításában, hogy megtapasztaltam, hogy nem végtelen idő áll rendelkezésünkre.
1: Az első regényed ugye a Varázsmag Szövetsége 2021-ben jelent meg, és a történet főhőse Füzesi Dóri, egy negyedikes osztályos kislány, aki Varázsföldire kerül, ahol barátokkal, kalandokkal és egy komoly küldetéssel találkozik, és a könyv azóta több iskolában is ajánlott vagy kötelező olvasmánnyá vált. Szerintem ez egy óriási elismerés, én azt gondolom, de fontos volt-e az, hogy ne csak egy történetet adj a gyerekeknek, hanem mondjuk beszélgetés is elindíts bennük, a tanárokkal, a szülőkkel.
2: Igen, végtelenül büszke vagyok rá, hogy most már a második kiadás is lassan a végéhez ér példányszámban, és valóban az országban több iskolában, alsóban ajánlott vagy kötelező olvasmány Varázsmag Szövetsége. Már amikor írtam a könyvet, akkor is fontosnak tartottam, hogy se az anyát, se a pedagógus ne vegyem ki magamból, úgyhogy elgondolkoztam rajta, hogy pedagógusként találkozom folyamatosan azzal a problémával, hogy a gyerekeknek egyre nehezebben megy a szövegértés. Felnőttként, anyaként pedig azzal szembesülök, hogy milyen kevés időnk van a gyerekeinkkel beszélgetni. És úgy gondoltam, hogy ezt belecsempésztem a könyveimbe, úgyhogy minden megjelent gyerekregényemnek a fejezeteinek a végére két kis blokkot tettem. Az egyik az az, hogy emlékszel-e még, tehát a fejezetekre visszautaló kérdések. Úgyhogy ha mondjuk este együtt a családdal, vagy akár a pedagógussal az osztály végigvesz egy fejezetet, akkor a végén visszakérdezünk, hogy mennyire emlékszik arra, hogy mi történt abban. A másik egy beszélgessünk című kis rész, az pedig egyetlen egy kérdés, a könyvünk keresztül mégis a gyermekről, az azt olvasó gyermekről tudunk meg többet. Ezekről nagyon pozitív visszajelzést kaptam mind a szülőktől, mind pedig a pedagógusoktól, és az is könnyíti ezt a feldolgozást, hogy én a pedagógusoknak szoktam ingyenesen munkafizetet küldeni a gyerekregényeimhez, minden fejezethez. Ezt pedagógusként éreztem fontosnak, mert tudom, hogy mennyire kevés idejük van erre, és akkor ez már kész a rendelkezésre áll.
1: 2021-ben jelent meg ez a kötet, és aztán 2026-ban pedig megjelent a történet folytatása, a Varázsmag Szövetsége és a Csillagbálnák. Itt mi történik ebben a részben, és miért érezted úgy, hogy folytatni kell a történetet?
2: meg kikövetelték tőlem a gyerekek.
1: Aha, értem.
2: Ugye járom az országot évek óta, író-olvasó találkozókat tartok, és ahol már elkezdtek foglalkozni a Varázsmag Szövetségével, mondjuk esetleg úgy érkeztem, hogy már egy olyan osztályhoz, akik feldolgozták, akkor fontosan kaptam a kérdéseket, hogy mikor jön ki a következő része, mi lesz Nyukkával, mi lesz Órival, ugye visszajutnak még Varázsföldére, tippeket kaptam, hogy milyen kalandokba keveredjenek, kit hozzak vissza, elárulták, hogy ki a kedvencük, volt, aki társas játékot készített, rengeteg ajándékot kaptam, és egyszerűen úgy éreztem, hogy muszáj ezeknek a gyerekeknek eleget tenni, és hogy vissza kell térnem Varázsföldére ebbe a kalandba. Közben pedig újra egy kis saját terápia volt, mert a férjem megbetegedett, és nem tudom, valószínűleg ez hozta az apropóját annak, hogy ebbe a történetbe is belekerült egy kis meseterápia. Uh-huh. Természetesen a gyerekek nem érzékelik az én háttér történetemet, de azért mindig el szoktam mondani, hogy minden könyv egyszerre két történetet ír. Az egyik, amit elolvashatnak az olvasók, a másik pedig ugye, ami éppen az íróban zajlik, aminek a hatására ezt megírja, és hát nekem ez volt a háttértörténet, hogy ezt dolgoztuk fel, és ezért került valószínűleg ez egy központi témává, nem elszpoilerezve, hogy miről szól a történet. Visszakerülnek Varázsföldére, mert nem akar múlni a zavaros, nem akar eljönni a másnap, uh-huh. Valaki ezt megállította valamilyen okkal, és Dórinak, Nyukkának és Norbinak vissza kell térnie, hogy segíthessenek, mert közben a kedvenc halmadaruk Fincz pedig megbetegszik emiatt. Belekevertem egy kicsit a természetvédelmet is ebbe, mert ugye ez egy víz alatti világ, ahol megbetegszenek a csillagbálnák, és ugye segíteni kell a gyerekeknek, és amikor író-olvasó találkozókra megyek, akkor az előadásomba bele szoktam csempészni, például ezzel kapcsolatban már a természetvédelmet is, ami nagyon fontos szerintem.
1: Már is folytatjuk a beszélgetést a könyvjelző rovatban. A vendégem Emnyirő Mária, gyerekkönyvíró, pedagógus, az online írósuli vezetője.

Folytatódik a könyvjelző rovatunk, a vendégem M. Nyírő Mária, gyerekkönyvíró, pedagógus, az online írósuli vezetője. A mesék talán azért is fontosak, mert olyan dolgokról tudnak beszélni a gyerekeknek, amelyekre néha nehéz szavakat találni. Félelemről, bátorságról.

0: gyerekeket. Az írónővel most arról beszélgetünk a folytatásban, hogyan születnek ezek a történetek, mit jelent ma gyerekeknek írni, és mit taníthatnak nekünk a mesék, akár felnőttként is. Folytassuk a beszélgetést. Ugye 2021 volt az első könyvnek a megjelenése, a Varázsmag Szövetség, aztán most ugrottunk az időben egy nagyot 2026-ban a legfrissebb könyvethez, de hát közben is jelent meg egyébként 2023-ban például a Felhőkert, ami meg már egy egészen más történetvilág, és máshol vagyunk, és különleges szereplők vannak benne. Amikor új gyerekregényt kezdesz írni, először a történetvilága születik meg benned, vagy előbb van egy téma, kérdés, amely köré később felépül a mese?
1: Szoktam ugye író-olvasó találkozókon kívül online írósulit is tartani 9-15 éves gyerekeknek, és ott rendre erőkerül ez, hogy hogy is indulunk neki egy történetnek, de el szoktam nekik mondani, hogy ez nem egy kötelező érvényű dolog, amit meg kell tanulni, mert van, aki egy álomból indítja, van, akinek először egy cím lesz meg, van, aki egy szóból indítja el történetet, van, aki egy érzésből, van, aki egy eseményből, ami az életében éppen zajlik, vagy egy szereplőből, akit éppen meglát, és az utcán, és bele tud képzelni egy karaktert. Úgyhogy nagyon sok irányból el lehet indulni. Ahogy az előbb is említettem, én azt gondolom, hogy utólag jöttem rá erre, hogy minden gyerekregényem mögött a saját éppen aktuális élethelyzetem állt, amit beleírtam gyerekregényköntösbe. A Felhőket, amit említettél, ez például ugye a lehetetlen legyőzéséről szól, és arról, hogy a csodák igenis léteznek, hogyha el akarunk élni bármit, akár az álmainkat. Ebbe például utólag rájöttem, hogy a gyermekem iránti vágyat írtam bele, mert ugye a stroke után úgy volt, hogy nem lehet gyermekem, és éveken át magam által kórházturizmusnak nevezett időszakon mentem keresztül, és mindenki azt mondta, hogy ez lehetetlen, hát szerencsére most már 8,5 éves a kislányunk, úgyhogy nem hiszek a lehetetlenben, és szeretném, ha a gyerekek se hinnének benne.
0: Lehetetlen is csoda, tehát ezek fontos kifejezések, és fontos hinni abban, hogy nincs lehetetlen, csodák pedig vannak, és aztán megyünk tovább mi is az időben, és közben itt már említetted ugye az online írósulit, és közben ugye arról is szó volt már, hogy a gyerekek írásának a fejlesztése is fontos szerepet kap a te életedben, és ehhez kapcsolódik a következő könyv is, amely viszont már 2025-ben jelent meg, egy papírszárnyaló naplója. Erről mesélj.
1: Igen, ugye említettem, hogy járom az országot író-olvasó találkozókat tartok, iskolákban, könyvtárakban, és rendre felteszem azt a kérdést, hogy van-e a gyerekek között olyan, aki ír mesét, naplót, verset, regényeket, és mindig van egy-egy gyerek. És ez az egy-egy gyerek általában ilyen kis sziget a maga kis csoportjában, ugye nincsenek olyan tömegével a gyerekírók, mint mondjuk egy kézilabda csapat, és azt vettem észre, hogy ők tényleg ilyen kis szigetnek is értik magukat egy kicsit másnak, hogy ők nem csak olvasni szeretnek, hanem írni, elmerülni a belső világukban, és egy idő után kitaláltam azt, hogy hogy tudnám őket összegerebjézni egy helyre. Ez lett az online írósuli, ahol 9-15 éves gyerekekkel általában az iskolai tanítási szünetekben szoktam találkozni, kezdő, középhaladó, haladó és írósuli klubokban, és ilyenkor az ország különböző pontjáról érkeznek a gyerekek, 12 főben maximalizálva, hogy mindenkire legyen egyéni idő, és akkor kinyílnak, mert rájönnek, hogy nem csak szigetek, hanem hogy rengetegen vannak, és hogy meg tudják beszélni az ő kis írásaikat és lelki dolgaikat hasonszörű gyerekekkel, és ez egy nagyon nagy felszabadulási élmény nekik, főleg az, hogy egy kortárs gyerekkönyvíróval tudnak együtt dolgozni. Én azt gondolom, hogy ez rettentősen jó lehetőség számukra.
0: Mit tapasztalsz egyébként, mi az, ami leginkább visszatartja a gyerekeket attól, hogy merjenek írni, és mondjuk utána megmutatni a saját történeteiket, és akkor itt legyen szó versről, meséről, novelláról, bármiről?
1: Én azt gondolom, hogy azok a gyerekek, és egyébként felnőttek is, akik írásra vetemednek, azok általában nagyon mély emberek. És ugye a mélységeinket felnőttként is nehezen mutatjuk meg, nem csak gyerekként, de ők azt hiszem, hogy különösen érzékenyek arra, hogy mondjuk a társak mit szólnak. És lehet, hogy egy iskolai fogalmazásba belemerik írni a gondolataikat, aztán kapnak rá egy érdemjegyet, de az nem kerül ugye hangosan felolvasásra, ha viszont mondjuk pályáznak, valahol megjelennek, akkor automatikusan kiadják a saját belső gondolataikat. Ez lehet, hogy ennyi idős gyerekeknek még kicsit ijesztő. De amint mondjuk eljönnek az írósuliba, és ennek a lelki terhe kikerül, nagyon sok pályázaton elindulnak, önbizalomra tesznek szert, úgyhogy azt gondolom, hogy ez lelki, és nem csak írás tréning nekik, akár ez az online íróiskola.

0: Nem nyírőmária.hu oldalon egyébként ezzel kapcsolatosan is megtalálnak minden információt, illetve ugye a hivatalos Facebook oldaladon, és a 4 könyvedről is, a Varázsmag Szövetsége 1, a Varázsmag Szövetsége 2, a Felhőkert és a Papír Szárnyaló Naplója, és közben, ahogy látom a borítókat, azt gondolom, hogy azért az illusztrációról se felejtkezzünk el, és említsük meg mindenképpen, hogy ki az, aki a segítségedre volt, mert hát a borítók is fantasztikusak, és azt gondolom, hogy belül is ugyanilyen.
1: Nagyon-nagyon köszönöm, hogy megemlítjük a Csádi Krisztinát, aki mindegyik gyermekregényemet, és a Téli mesét színezővet is, amit meg ilyen óvodásoknak és alsósoknak készítettünk egyszer közösen. Mindet ő illusztrálta, ő egyébként egy 4 gyermekes angol tanító édesanya, és igazából csak hobbi illusztrátor, mert mellette ugye a pedagógusként dolgozik ő is. Fantasztikusan tehetséges, nagyon szép lelkű, és én nagyon hálás vagyok, hogy mi egymásra találtunk.
0: Az első könyved jogdíját jótékony célra ajánlottad fel, és az író-olvasó találkozóidon is sokszor az emberség, az empátia és az egymásra figyelés kerül az előtérbe. Mennyire tartod egy író feladatának azt, hogy a történeteink keresztül valamilyen értéket vagy útravalót is adjon a gyerekeknek?
1: Hát én azt gondolom, hogy minden valamire való könyvnek a lényeges eleme a főszereplő jellemfejlődése, és ugye ezt az utat általában az olvasó, akár gyerek, akár felnőtt végigjárja vele, úgyhogy kutya kötelessége egy könyvnek azt elérni, hogyha letettük, akkor többek legyünk általa. Úgyhogy ilyen módon azt gondolom, hogy minden író egy kicsit segíti a személyiség fejlődését is, és ad. És én azt gondolom, hogy az én könyveim is reményeim szerint adnak. Nem szeretem ezt a szót, hogy érzékenyítenek, de remélem, hogy érzékenyítenek is, mert nagyon sok szülőtől hallom azt, hogy kemény gyereket kell erre a világra létrehozni, és nem szeretjük azt, hogyha a gyerekeink empatikusak, mert inkább mindent érjenek el erőnek erejével. Én ettől egy kicsit borzongok, mert én nagyon szeretném, hogyha inkább fordítva történne, és nem erőnek erejével érnénk el dolgokat, hanem kedvességgel és mosollyal, ami egyébként ingyen van, és sokkal jobb, mint hogyha felnőttként vagy gyerekként pszichológushoz kell járnunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy kell, hogy elérje a könyv azt, hogy a személy, aki elolvassa, több lesz általa, és én nagyon nem bánnám, hogyha a világ szebb lenne a könyveink és az én könyveim által is.
0: Gyönyörű volt. Nem véletlenül ez a szakmád, hogy ilyeneket mondasz. Szerintem ez egy nagyon-nagyon jó útravaló, és bár ugye most 2026-ban jelent meg a legújabb könyved, ugye a Varázsmag Szövetsége második része, de milyen tervek vannak még ott a fejedben? Milyen elfoglaltságok, programok, amelyek a közeljövőben a naptárodat színesítik?
1: Hát már most kérdezik tőlem, hogy mikor lett a harmadik része, úgyhogy lehetséges, hogy lesz a Varázsmag Szövetségének harmadik része és folytatása. Krisztivel már dolgozunk egyébként egy oldásoknak szóló könyvön, amit meg sorozatnak szánok szintén. Ezen kívül hát itt az ősz, és ősztel én elindulok. Járom az országot, ha meghívnak iskolákba, könyvtárakba, akkor megyek nagy szívesen a gyerekek közé író-olvasó találkozót tartani. Ezek mindig interaktívak, tehát bevonom a gyerkőcöket is. Az alsósokat érinti, és ezen kívül pedig jön majd az őszi szünet, az őszi szünetben pedig közép haladó online íróiskolát fog tartani azoknak a gyerkőcöknek, akik az alaptanfolyamot már elvégezték, úgyhogy ezek jönnek most.
0: Minden információt az mnyirumaria.hu oldalon pedig megtalálhatnak, én pedig nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk. Kívánom, hogy minél több gyermek kezébe kerüljön ez a könyv, minél többen merjenek újra írni és megmutatni a gondolataikat, és mit kívánjak még? Van olyan, amire vágysz és szeretnéd, hogy az megvalósuljon?
1: Egészséget.
0: Nagyon jó egészséget.
1: A családomnak mindenkinek. És... Igen. Köszönöm, és én úgy szoktam elköszönni, hogyha megengedett, hogy a mesék és a csodák legyenek veletek mindig, minden nap.
0: Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm.
0: A könyvjelző rovat mai vendége Emnyirő Mária volt, gyerekkönyvíró, pedagógus, az online írósuli vezetője.

0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé a Vágány utcánál a középső sávban lépésben halad a forgalom a Váci úttól. Nem működnek a jelzőlámpák a Kerepesi út Szent Mihály út csomópontban egy korábban történt baleset miatt, itt vezessenek fokozott figyelemmel, minden irányból lelassult a haladás. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében, a Rákóczi úton a Barostértől, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt. Lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a Budaörsi úton, az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál, illetve a Szél-Kálmán tér környékén. Akadozik az előrejutás a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, illetve a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig. Az Alkotás utcában befelé a Bak csomópont után lezárták a buszsávot, mert vízvezeték javítása kezdődött. A Hegyalja útról kifelé nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. A 7. kerületben a Verseny utcát egyirányosították gázvezeték javítása miatt a Dózsa-György útnál, ezért a Dózsa-György úton nem lehet a Verseny utcába behajtani. A 30-as autóbusz terelt útvonalon közlekedik, a keleti pályaudvar felé nem érinti a Verseny utca megállót. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
3: Kellemes reggelt kívánok a hallgatóknak! Körzetünkben a reggeli órákban hűvös 12 Celsius fokos hőmérséklet fogadja az útnak indulókat, mérsékelten felhős égbolt és 10 km per órás szél mellett, de a hőmérséklet emelkedik, a déli órákra eléri a 23 Celsius fokot. 1925. szeptember közepén egy rendkívüli hidegbetörés során ezen a napon pontosan 0 fokig hűlt le a levegő, ami azóta is a hivatalos országos napi hidegrekord. A hűvös hajnalra való tekintettel ma reggel mindenképpen egy vastagabb pamut pulóver és egy bélelt átmeneti kabát viselését javasoljuk a munkába induláshoz. Szép napot!

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

A Klasszik Rádió 92 egyet hallgatják, és abban is a Nyitányt, ahol most egy programajánlat érkezik. Őszi koncertsorozat a Haydeneummal, a Zeneakadémián. Három különleges hangversennyel várja ősszel a közönséget a Haydeneum régi zenei központ a Zeneakadémián. A sorozat október 16-án Chopin dalainak és mazurkáknak estjével indul a Solti teremben. Aldona Bártnyik szoprán és Naruhiko Kawaguchi fortepiano művész tolmácsolásában szólalnak meg a lengyel zeneszerző dalai és zongora művei. Decemberben két további koncert követi a sorozatot. December 6-án a Zeneakadémia nagytermében Advent Bachal című Vashegyi György vezényletével a Pörszöl Kórus és az Orfeó Zenekarad ünnepi kantáta estet többek között a 150-es, 81-es, 138-as és 122-es kantátákból válogatva. Míg december 12-én pedig a romantika kerül a középpontba, az Ensemble Variéből-e koncertjén Mendelssohn, Kalkbrenner és Brahms művei hangzanak el a Solti teremben. A Haydeneum Zeneakadémia bérlet három koncertje, így a daloktól és a mazurkáktól a barokk egyházi zenén át a romantikus kamarazenéig kínál különböző zenei élményeket. Minden információt megtalálnak a Haydeneum weboldalán, keressék fel!

Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány. Hamarosan 9 óra lesz, és én azt javaslom, menjünk ma este is színházba. Rengeteg előadás látható itt Budapesten, és nehéz választani, hiszen akár a Rózsavölgyi Szalonba is ellátogathatunk a Diplomácia című előadásra, vagy a Hat Színbe, a Kolóniál előadásra, de a Radnóti Miklós Színház is vár mindenkit a Parasztopera előadásra. Én viszont most azt mondom, hogy menjünk a Játékszínbe, a menopauza előadásra. Nekem volt lehetőségem látni ezt az előadást, és aki teheti, menjen el és nézze meg, mert fantasztikus, már csak a szereplők miatt is. Kettő szereposztásban láthatjuk a színpadon Hernádi Juditot, Janzo Katát, Falusi Mariant, Tóth Enikőt, Nárai Erikát vagy Szőlőskei Tímát. Ismerős sorsok, világhírű slágerek, ellenállhatatlan humor. A színpadon négy díva, négy csodálatos nő, akik mesterei a humornak és varázslatosan énekelnek. Mindenkivel megeshet, mármint ha nő is elmúlt annyi. És ez a történet ma játszódik a New York-i áruházban, de játszódhatna a világ bármelyik más áruházában is. A szereplő négy nő, és velük is megesik az. Az, amiről nem szeretünk beszélni, mert tabu, de ez az előadás ezt most megdönti. Ismerős sorsok, világhírű slágerek, ellenállhatatlan humor. Ez a menopauza, amely egyébként ma két alkalommal is látható, 5 órakor, illetve 8:30-kor is a Játékszín színpadán, és az előadás érdekessége még, hogy bizony, ennek a darabnak a rendezője Berecki Zoltán. A ma este ellátogatnak tehát a Játékszínbe, én nagyon jó szórakozást kívánok hozzá.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Alakítsa a nappalit nézőtérré. Szeptember 18-ától 10 estén át 18 izgalmas, formabontó, szórakoztató, elgondolkodtató színházi produkció egy helyen, az E-Színház Fesztiválon. Nézze bármikor, ahonnan ön szeretné. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos, száraz idő várható. A szívhangrendelet visszavonását szorgalmazza egy jogvédő szervezet. Parkolóra zuhant egy hírtelevízió helikoptere Los Angelesben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A szívhangrendelet visszavonását szorgalmazza a Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet, mondta el a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában a szervezet munkatársa a társadalmi egyeztetés lezárása után. Lebedi Réka kiemelte, hogy egy válsághelyzetet tovább nehezíti a kötelező procedúra, miközben sérül a nők önrendelkezési joga. Véleményük szerint a két családvédelmi tájékoztatás elegendő a döntés meghozatalához. A Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága a rendelet megtartása mellett érvelt. Gulyás Ádám főtitkár kihangsúlyozta az etikus tájékoztatás fontosságát és alapos szakmai kutatást javasol a kérdésben. Elfogadta a szakképzési törvény módosítását a parlament, átalakul a szakképzési centrumok irányítási rendszere. A változással megszűnik a kancellári munkakör, az intézményeket pedig a főigazgatók vezetik majd. A kormányzat jelentős megtakarítást vár a kettős vezetés eltörlésétől. Ma kezdődik a nyolcadikosok kötelező országos pályaorientációs vizsgálata. A mérésben mintegy 2400 intézmény 67000 tanulója vesz részt. Az oktatási hivatal szerint a vizsgálat ajánlásokat fogalmaz meg, segítve a pályaválasztáshoz szükséges kompetenciák feltérképezését és értékelését. A Mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódva új múzeumpedagógiai foglalkozást kínál az iskolásoknak a Hadtörténeti Intézet és Múzeum. A rendhagyó történelem órán a diákok megismerkedhetnek a csata legfontosabb részleteivel, valamint a korszak hadviselésével, főbb katonatípusaival és fegyvereivel. A foglalkozásra 12 és 18 év közötti diákokat várnak. Robbanóanyaggal volt felszerelve az a drón, amelyet hétfő éjjel lelőttek a NATO vadászgépei Litvánia felett. A Litván Nemzeti Rádió úgy tudja, hogy a pilóta nélküli eszköz a szomszédos Fehér-Oroszországból érkezett, és nyugat felé tartott, majd Litvánia középső részén a Kaunasító közelében zuhant le. Lezuhant egy hírtelevízió helikoptere Los Angelesben. A gép eddig ismeretlen okból egy parkolóra zuhant a külvárosban. A tűzoltók szóvivője szerint legkevesebb hárman meghaltak, de még vizsgálják, hogy pontosan hányan voltak a fedélzeten. Napos, száraz idő várható, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég, eső nem valószínű. A hőmérséklet napközben 24-29, késő este 17-23 fok között alakul.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban az Alkotás utcában befelé a Bak csomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezeték javítása kezdődött. A Hegyalja útról kifelé nem lehet jobban az Alkotás utcába kanyarodni. Az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán és tovább a Budaörsi úton végig torlódásra kell készülni. Kispesten a Szabó Ervin utcában a Kossuth térnél burkolatot javítanak, itt csak egy sáv járható. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon közlekednek, több megállót nem érintenek. Továbbra is lassan lehet haladni a Budai alsó rakparton a Petőfinál északi irányban, illetve a Margit hídtól délre, illetve a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig. Terítettek a sávok a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál, a Károly körúton az Asztória felé, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, illetve telítettek a sávok az autópályák fővárosi bevezető szakaszain is. A hetedik kerületben a Verseny utcát egyirányosították a Dózsa György után, mert gázvezetéket javítanak. A 30-as autóbusz terelt útvonalon közlekedik a keleti pályaudvar felé, a Verseny utcai megállót nem érinti. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódik a Nyitány. A mikrofonnál Szerémi Nóra.
5: A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, és abban is a Nyitány harmadik órájába kezdtünk bele. Szeptember 16-a van, és 9 óra elmúlt 5 perccel. Johann Sebastian Bach első brandenburgi versenyének az első tétele, az Allegro érkezik, ha már is. De ebben az órában felcsendül még Domenico Cimarosa, a párizsi festőből a szimfónia tétel is, illetve meghallgatjuk még Müller József magyar indulóját is. És a Múzsa rovatunk jelentkezik, és az E-Színház Fesztivál lesz a fűszerepben ebben az órában, hiszen 18 válogatott előadást hoz el az online térbe, klasszikus és kortárs művek, kőszínházi és független társulatok, egészen különböző alkotói világok találkoznak a fesztiválon, amely szeptember 18-án kezdődik és 10 napon át tart. És ebben az órában szó lesz a Víg Színház Hazug című előadásáról, amelyről Horváth Csabával fogok beszélgetni, az előadás rendezőjével, majd aztán érkezik a Szegedi Pince Színház Csehov Sirály című előadása, itt pedig a Szegedi Pince Színház igazgatójával és a darab egyik szereplőjével beszélgetek, aki nem más, mint Kacsár Orsolya. Ezzel várom tehát Önöket ebben az órában.

0: Múzsa. Művészek és színpadok, álmok és produkciók, próbák és előadások, vastapsok és kudarcok, kritikák és kulisszatitkok. Múzsa a Klasszik Rádió 92.1-en itt, a Nyitányban.
1: És a Múzsa rovat mai vendége Horváth Csaba, rendező. Jó reggelt kívánok, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Köszönöm, csókolom, jó reggelt a hallgatóknak is.
1: Szeptember 18-án kezdődik, és 10 napon át tart a 6. Eszínház Fesztivál, amely idén 18 válogatott előadást hoz el az online térbe, klasszikus és kortárs művek, kőszínházi és független társulatok, egészen különböző alkotói világok találkoznak a fesztiválon. Ugye itt a Klasszik Rádió reggel, illetve délutáni műsor bemutatjuk önöknek az Eszínház Fesztiválon versenyző előadásokat, és elérkeztünk most Carlo Goldoni egyik legismertebb vígjátékához, a Hazughoz, amely ugye a Víg Színház előadásában látható, és az ön rendezésében. Jöjjön az az állandó kérdés, amelyet mindenkinek felteszek, hogy ugye az Eszínház Fesztivál különlegessége, hogy olyan előadásokat is eljuttat a nézőkhöz, amelyekkel egyébként lehet, hogy csak egy-egy színházban, egy adott városban találkoznának. Mit gondol, mitől működik igazán jól egy előadás online a képernyőn keresztül, és van-e olyan része egy színházi alkotásnak, amelyet a kamera nem elvesz, hanem éppen ellenkezőleg közelebb tud hozni a nézőhöz?
2: Én azt gondolom, hogy mindenképpen van olyan része, főleg akkor, hogyha olyan típusú előadásról szól, ahol a vizualitásnak különleges jelentősége van. Ők általában én a saját előadásaimban nagyon intenzíven használom a színészeknek a mozdulatait, a mozdulatokon keresztüli kifejezésrendszereket, adott esetben komolyabb, intenzívebb, attraktívabb mozgástáncot. Tehát ugye ezek már önmagukban azt gondolom, hogy bizonyos értelemben filmes kihívások. Egyrésztről, másrésztről pedig ugye általában én szerintem azok az a legizgalmasabb előadások, ahol részben a művészi érték az önmagáért beszél. Tehát azért egy előadásnak alapvetően a színházba jónak, erősnek kell lenni ahhoz, hogy érdemes legyen ugye filmet forgatni belőle, vagy rögzíteni, filmre rögzíteni. De közben pedig egyre inkább az a tapasztalatom, ami az Eszínház életét illeti, illetve az Eszínháznak a fejlődés történetét, hogy így mondjam, mivel hogy azért végigkísérem ezt idestóval 10 éve, hogy egyre igényesebben nyúlnak hozzá a színházak bizonyos darabok rögzítésére, és kifejezetten filmrendezőkkel dolgoznak, akik túl a meglévő drámai anyagon, vagy színpadi művön saját vizuális, illetve filmes koncepcióval készítik el ezeket a feldolgozásokat, és innentől kezdve gyakorlatilag egy önálló értékkel kezdenek bírni ezek az előadások. Tehát mindenképpen egy nagyon izgalmas fóruma ez a magyar színházi életnek, azt gondolom.
1: Az előadásról beszélgessünk, és természetesen majd egyébként beszélgettünk a produkcióban a prózai játék mellett a mozgásról is, hiszen ez is nagyon fontos, de egy picit a történetet vegyük át. A Hazug szerintem már ez is azért sokat elmond, ha valaki esetleg nem ismeri ezt a darabot, akkor ugye hát van egy főszereplőnk, és a többi szereplő is egyre inkább belegabajodnak a saját vagy mások által kitalált történetekbe, de rendezőként mi érdekelte leginkább ebben a hazugság mechanizmusban? Mi volt az, amit meg szeretett volna mutatni? Na, és persze mindig jön a kérdés, hogy hogy lehet ma egy előadás, ami akár nem is fiatal vagy kortárs, ami ma is érvényesen tud működni.
2: Hát ugye a Goldoni komédiájában, mert azért ez egy valóban úgy, ahogy ön is mondta, egy felgeteges komédia, de hát ott azért van egy komolyabb szál is, ami tényleg egy notorikus hazudozó főszereplőről szól, aki gyakorlatilag önmagától szenved. De azt gondolom, hogy ez mindenképpen, most nem akarom direkt úgy fogalmazni, hogy ez aktuális, mert manapság a hazudozás egy szükséges rossz az élet bizonyosan. De azért azt gondolom, hogy ebben pont az az izgalmas, ebben a műben, tehát a Goldoni műben, és én így igyekeztem, amikor ezt rendeztem a Pesti Színházban, törekedni arra, hogy ez amennyire lehet hangsúlyos formában legyen tálalva a színészek részéről, illetve a magam részéről, hogy tulajdonképpen egy ember, aki egész egyszerűen szenvedélyes hazudozó, tehát szenvedélyévé válik a hazudozás, tulajdonképpen egy szenvedélybetegségnál a hazudozás, és ugye, és az élet minden területén, a családi, a szerelmi, az üzleti, tehát minden területén használja ezt az önmaga által csúcsra fejlesztett gyakorlatot, illetve tulajdonságot, de ezzel megássa tulajdonképpen a saját maga sírját, és egyre jobban szenved magától, de nem tudja nem tud magának ájt parancsolni abban a tekintetben, hogy őszintén és tisztán élje az életét. Szerintem nagyon drámai. Számomra, amikor ezt először elolvastam, akkor úgy éreztem, hogy egyszerre szánalmas, elítélendő, de közben egy nagyon drámai és egy nagyon különleges sorsú ember életéről szól, aki a hazugság okán, ami a szenvedélybetegsége egészen nem tud normális életet élni. Az élet egyik területén sem.
1: Az előadás egyébként 2024. február 24-én volt a bemutatója ugye a Pesti Színházban, tehát akkorra megyünk vissza most az időben, és akkor beszéljünk a prózai játék mellett a mozgásról is. A mozgás koordinátor Horkai Barnabás, a zenei munkatárs pedig Kovács Adrián, vagyis a színészi jelenlét nem pusztán a szövegre épül, ahogy a legelején is hallhatták ezt. Hogyan alakították ki azt a mozgás és ritmusrendszert, amelyben a test és a szöveg együtt meséli el a történetet?
2: Ahogy szoktuk. ahogy kell. Úgy alakítottuk ki, hogy ez működőképes legyen, hatásos legyen, kifejező legyen. Mozgásnak mindig az a szerepe az előadásaimban, hogy nem önmagáért beszél, tehát nem azért van ott, hogy demonstrálja a saját meg a jelenlétét, hanem egész egyszerűen azért van ott, hogy megerősítse a történetet, a történetnek a hangsúlyait, kiemelje, illetve a karaktereket még erősebbé tegye. És abban az esetben, amikor olyan darabot fogok a kezembe, ahol ennek úgy érzem, hogy ennek helye van, már pedig itt már csak azért is van helye Goldoninál, hiszen ugye a kor egyik legjellegzetesebb stílusa, előadói stílusa az a komédia dell'arte volt. Most ez természetesen ez az előadás nem a komédia dell'arte stílusában lett megrendezve, illetve koreografálva, de mindenképpen számoltam vele, hogy tulajdonképpen ez egyszerre egy valamelyest a komédia dell'arte-nak az újra gondolása is.
1: Tehát a Hazug című előadás is versenyez az E-Színház Fesztivál keretén belül, de közben szerintem ami még izgalmas ennél az előadásnál, hogy ugye a hazugságok egyre gyorsabban követik egymást, és ettől egy idő után szinte már önálló ritmusa lesz a félreértéseknek és a fordulatoknak, és a ritmus az szerintem nagyon fontos egy előadásban, és itt is így volt ez, ugye jól sejtem?
2: Abszolút így volt, mert hogy maga az írói technika is ezt követeli meg a rendezőtől, illetve az alkotóktól és az előadóktól, tehát egy nagyon jó ritmusú darabról van szó, ahol valóban egyre sűrűbb a drámai feszültség és a tragikomédiának a hatása, vagy hatásai, hatásmechanizmusai, és ezt természetesen a rendezés igyekszik követni.
1: A Hazug című előadás szerintem nagyon izgalmas, mert hogy valójában ugye az is egy szerepjáték, amikor valaki hazudik, és a színész is ugye egy szerepet játszik el. Ez a párhuzam, ez valahogyan megjelenik, vagy tükrözi egymást?
2: Érdekes felvetés, amit mond, de nem. Tehát ezt nem dupláztuk le ezt mondani valót, hogy mert hát végül is a színésznek azért én azt gondolom, hogy nem az az elsődleges feladata, hogy jól tudjon hazudni, hanem az, hogy minél kellesebben legyen őszinte.
1: Igen, ezbe tökéletesen egyetértek. Itt inkább csak arra gondoltam, hogy meg kell formálni egy szerepet, és hogy vajon a hazugság egy idő után átfordul-e azzá, hogy azt véli igaznak.
2: Igen, abszolút így van, ahogy mondja. Igen. Mert tulajdonképpen egy olyan slamasztikába kerül, egy olyan labirintusba kerül bele, egy olyan ördögi körbe, ahonnan már nincs kiút, és ő maga se tudja, hogy mi az igazság és a hazugság között különbség, illetve hogy a valóság az pontosan mit jelent.
1: Tehát az E-Színház Fesztivál keretén belül a Víg Színház előadásáról, a Hazugról beszélgettünk, amelynek ugye Horváth Csaba a rendezője, és ezt ajánljuk a hallgatók figyelmébe, és ne felejtsék el, hogy nézőként önök is szavazhatnak. Miért is izgalmas, hogy most az E-Színház Fesztivál keretében ez az előadás is versenyez?
2: Hát azért is izgalmas többek közt, mert ugye a színház ezt nevezte, tehát a Víg Színház ezt az előadást nevezte a fesztiválra, és ugye ez az előadás már nincs műsoron, tehát 2 évadon keresztül ment. 2024-ben volt a bemutatója, tehát szerintem azért is izgalmas, meg önmagában az E-Színház is azért izgalmas, mert ha valaki lemaradt volna bizonyos előadásokról, ott azért ez látható, és nagyon profin elkészített felvételek mentén vannak interpretálva ezek az előadások filmre, tehát már csak ezért is izgalmas, meg ráadásul versenyben van, tehát újra valami fajta frissességet kap ez a több mint két éve bemutatott előadás.
1: Eszínház.hu, én pedig nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk.
2: Én is köszönöm szépen.
1: Az elmúlt percekben Horváth Csaba rendezőt hallhatták.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban az Alkotás utcában befelé a Bak csomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezeték javítása kezdődött. A Hegyalja útról kifelé nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán és tovább a Budaörsi úton végig torlódásra kell készülni. Kispesten a Szabó Ervin utcában a Kossuth térnél burkolatot javítanak, itt csak egy sáv járható. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon közlekednek, több megállót nem érintenek. Továbbra is lassan lehet haladni a Budai alsó rakparton a Petőfinál északi irányban, illetve a Margit hídtól délre, illetve a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál, a Károly körúton az Asztória felé, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, illetve telítettek a sávok az autópályák fővárosi bevezető szakaszain is. A 7. kerületben a Verseny utcát egyirányosították a Dózsa-György után, mert gázvezetéket javítanak. A 30-as autóbusz terelt útvonalon közlekedik a keleti pályaudvar felé, a Verseny utcai megállót nem érinti. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
3: Kellemes reggelt kívánok a hallgatóknak! Körzetünkben a reggeli órákban hűvös 12 Celsius fokos hőmérséklet fogadja az útnak indulókat, mérsékelten felhős égbolt és 10 km per órás szél mellett, de a hőmérséklet emelkedik, a déli órákra eléri a 23 Celsius fokot. 1925. szeptember közepén egy rendkívüli hidegbetörés során ezen a napon pontosan 0 fokig hűlt le a levegő, ami azóta is a hivatalos országos napi hidegrekord. A hűvös hajnalra való tekintettel ma reggel mindenképpen egy vastagabb pamut pulóver és egy bélelt átmeneti kabát viselését javasoljuk a munkába induláshoz. Szép napot!

0: Rózsa. Művészek és színpadok, álmok és produkciók, próbák és előadások, vastapsok és kudarcok, kritikák és kulisszatitkok. Múzsa a Klasszik Rádió 92.1-en itt, a Nyitányban.
1: És a Múzsa rovat mai vendége Kancsár Orsolya, a Szegedi Pince Színház igazgatója, aki emellett színművész és rendező is. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt, szeretettel üdvözlöm a hallgatókat!
1: 18 válogatott előadást hoz el az online térbe az Eszínház Fesztivál. Klasszikus és kortárs művek, kőszínházi és független társulatok, egészen különböző alkotói világok találkoznak a fesztiválon. És az Eszínház Fesztivál előadásait ugye itt a reggeli műsorban bemutatjuk, és most kezden a Szegedi Pince Színház Csehov Sirály című előadása, amely Káró Bájlán rendezésében látható. Jöjjön az az állandó kérdés, amelyet minden vendégnek felteszek, és az Eszínházhoz kapcsolódik, hogy ugye ennek az a különlegessége, hogy olyan előadásokat is eljuttat a nézőkhöz, amelyekkel egyébként lehet, hogy csak egy-egy színházban, egy adott városban találkoznának. Mit gondolsz, hogy mitől működik igazán jól egy előadás online a képernyőn keresztül, és van-e olyan része egy színház alkotásnak, amelyet a kamera nem elvesz, hanem éppen ellenkezőleg közelebb tud hozni a nézőhöz?
2: Hát ez elég nehéz kérdés, megmondom miért, mert igazából az online térben való színházi előadás szerintem nem adja vissza azt a fajta érzést, amikor a néző a színésszel együtt rezeg. Tehát én azt szoktam mondani, hogy a színháznak csúnya szóval szaga van, de azért szoktam így mondani, mert tényleg olyan energiák szabadulnak fel, amit csak akkor lehet érezni, amikor a néző ott ül a színházba és nézi az előadást, és nincs két egyforma előadás, tehát mindig valahogy egy kicsit más, mint hogy a nézők összetétele is egy kicsit más. Az a jó ebben, hogy a néző egyénileg is átél valamit, és egy társaságban kollektíven is. Az Eszínház egyébként azért jó, mert hogyha nagyon messze ülnek a nézők, akkor ugye azokat az arcokat és a piciny rezgéseket, mimikákat nem látják, amit például egy-egy kamera nagyon erőteljesen ki tud venni, és azt gondolom, hogy az viszont egy plusz dolog hozzá tud adni.
1: A Sirály ugye egy különleges helyet foglal el Csehov életművében, a színházról, a művészetről és az alkotás vágyáról is beszél, miközben nagyon pontosan mutatja meg az emberi kapcsolatok kiszolgáltatottságát, és ugye ennek az előadásnak, a Szegedi Pince Színház Sirály című előadásnak a bemutatója 2026. március 27-én volt, most pedig ugye az Eszínház Fesztivál keretében versenyzik. Mi volt számotokra a Sirály legfontosabb mai kérdése?
2: Igazság szerint azt gondolom, hogy a Sirály mindig aktuális, és nem csak a Sirály, hanem nagyon sok klasszikus darab mindig aktuális. Az, hogy az ember szerelmes lesz, vagy másban lesz szerelmes, az ugye nem korfüggő, nem időfüggő, hanem az mindig aktuális. Sirály előadás azért is egy különleges előadás, de egyébként sok más előadásban is így van, mert több szálon fut a cselekmény, ami a végén azért mégiscsak így összefut.
1: Az előadásban, illetve kezdjük onnan, ugye a Szegedi Pince Színháznak vagy az igazgatója, és így is részt vettél az egész produkció létrejöttében, illetve ugye az előadásban szerepelsz is. Ez két szerep, ráadásul egészen különböző figyelmet kíván. Hogyan tudtad elválasztani egymástól ezt a két nézőpontot, amikor az előadás próba folyamata zajlott?
2: Megmondom őszintén, hogy ugye amióta csináljuk a Pince Színházat, most lesz 25. évadunk, jubileumi évadunk, ugye én, mint vezető, folyamatosan, mint a Pince Színházban gondolkodom, hogy mit kéne, hogy kéne, pályázatok, elszámolások, stb. És amikor játszom egy-egy darabot, mert hogy ugye eredetileg színésznő vagyok, akkor az olyan nekem, mint hogyha a pihenés. Tehát, hogy azt, hogy át tudom adni magam annak, hogy egy szerepbe belebújni, megformálni, és nem nekem kell döntenem bizonyos dolgokról, hanem a rendezőnek az instrukcióit végrehajtani, az számomra tényleg egyenlő azzal a pihenéssel, ami, vagy a hobbival, vagy nem is tudom, hogy megfogalmazni, tehát az egy nagyon jó időszak, amikor egy hónapig nem azzal kell foglalkozni, hogy ezekkel a ügyes-bajos dolgokkal, hanem tényleg csak azzal, hogy a szerepbe az ember belebújik, és azzá válik, és szépen, ahogy összeáll egy előadás. Ez azért is nagyon jó szerintem, mert sokszor látom azt, hogyha az ember, mint színész, most úgy mondom, előadásról előadásra megy, és egy évben van 6-8 bemutatója, akkor elveszik az a fajta öröme a színháznak, a szerep megformálásnak, amiért az egészet az ember elkezdte és csinálja. Mert ugye egy színész az a lelkét, szívét kiteszi fizikailag, agyilag, mindenhogy, tehát egy nagyon-nagyon sok rétű emóciók kellenek ahhoz, hogy a színpadon, ahogy állítólag ezt egyébként egy kutatást is végeztek erről, hogy amikor a színész színpadon játszik, akkor hányféle érzékszerve, hányféle felé tud figyelni rögtön, hiszen figyel a közönségre, figyel a partnerére, figyel a szövegére, az érzésekre, és mégis egy picit, mintha kívülről is látná magát, tehát nagyon-nagyon sok érzékszerv működik egy előadásban, amikor 2,5-3 óra alatt egy egész életutat jár be egy színész. Viszont ehhez az kell, hogy valami ugyanaz az a fajta öröm megmaradjon, amiért az elején elkezdte. De nem lehet kizsigerelni magát.
1: A szerepedről mesélj egy picit, hogy kit kaptál te meg, illetve mi volt az, ami nagyon közel állt hozzád, az a tulajdonsága, és mi volt az, amellyel leginkább meg kellett küzdened?
2: Hát Arkadina ugye egy ünnepelt színésznő, akinek mindene a szereplés és a játék, viszont pont emiatt a fiával való kapcsolat eléggé rideg. Miközben szereti a maga módján, és egy-egy mondattal el is árulja azt, hogy gyerekkorban, amikor egy kis lakásban laktak, és még nem volt ilyen ünnepelt színésznő, akkor ők ilyen nagyon együtt voltak, hiszen az apjuk ugye elment, mármint a férje Arkadinának, elég hamar egyedül nevelte a gyereket, és a gyerek ugye pont ettől a fajta szeretett éjségtől pedig az a problémás gyerek lett, aki mindent megtesz azért, hogy felhívja a figyelmet szülői szeretetre, a szülői szeretetet akarja mindenáron kiharcolni. Hát nem a legjobb módokkal, ugye a végén ez kiderül, ugye ez a tragédiája az előadásnak, vagy a darabnak. Meg hát van sok más, mert mondom, sok szerepen keresztül, sok felé megy a ténet, amivel nem tudok így azonosulni, hogy nekem az első a család, az elsők a gyerekek, és például amikor picik voltak, 3 gyermekem van, és én nem játszottam 3 évig, az nekem teljesen természetes volt. Tehát addig, amíg nem kerültek be az iskolai rendszerbe, meg az óvodai rendszerbe, addig én velük voltam, jöttek, mentek, és amellett dolgoztam, és vittem tovább a színházat, de játszani nem játszottam, hiszen az azért nagyon sok időt elvesz. Úgyhogy én azt gondolom, hogy én ezt sose tenném meg a színházért, de ettől függetlenül az, hogy rám van írva, ez ilyen furcsán hangzik, vagy nagyképűen, de hát Arkadina egy középkorú nő, aki játszik, ünnepelt színésznő. Ezt viszont meg nem kell eljátszani, tehát hogy azt mondja, hogy ez így van.
1: Csehov Sirály című előadásban, meg a darabban is, a szövegnek egyik nagy ereje, hogy tragikus és komikus pillanatok sokszor ugyanabban a jelenetben, sőt, akár ugyanabban a mondatban is egymás mellett tudnak létezni a rendezővel. Hogy találtátok meg ezt a finom egyensúlyt?
2: Ez egy nagyon bonyolult kérdés, hiszen a rendező ugye örmény származású, nem tud magyarul, tehát azokat a finom poénokat, azokat ő nem biztos, hogy úgy értette. Tehát amikor eleinte úgy kezdtünk el dolgozni, mint ahogy az orosz iskolában szoktak egyébként, hogy csak az asztalnál ültünk 2-3 hétig, és elemeztük, olvastuk, elemeztük, meg megnéztük azt, hogy neki az orosz szövegkönyvben milyen változások vannak a magyarhoz képest. Ehhez volt ugye egy tolmácsunk, aki most már 3.-4. éve tolmácsol nekünk a mi kis Jolikánk. Ő egy orosz tanár volt egyébként, és akkor ő is oda beül, és akkor ő fordítja le, hogy oroszul ez így hangzik, magyarul ez így hangzik. És akkor onnantól kezdve már így ránk volt bízva nagyjából, hogy azokat, igen, amik szövegkönyvben vannak, azokat a nagyon finom humoros dolgokat, hiszen egy előadás ugye akkor jön, amikor a humorból átmegy egy drámába. és ez a hullámvasút ez végig megvan az előadásban is. A rendező egyébként nagyon szép képeket rakott fel, nagyon jó zenéket választott, ami viszi az előadásban mindent, és a nézőket így felülteti erre a hullámvasútra. Én nagyon-nagyon szeretek a Károval dolgozni, most már azt hiszem ez a 4.-5. darabunk, és azért is, mert ő egy olyan rendező, hogy nem azt mondja, hogy csinálj valamit, hanem ő pontosan tudja, hogy mit akar látni. És akkor először a koreográfiáját megcsinálja, és utána meg bele kell tenni a színésznek a figurát, a maga érzéseit, amit gondol. De ez a kettőnek nagyon kell passzolnia. Tehát azt gondolom, hogy pont fordítva építkezik, mint ahogy mondjuk itt Magyarországon sok rendező.
1: Tehát a Szegedi Pince Színház Sirály című előadása is versenyzik az Színház Fesztivál keretein belül. Minden információt megtalálnak az eszínház.hu oldalon, és ne felejtsék el, hogy a közönség is szavazhat, és ugye itt a beszélgetésben elhangzott, hogy 25 éves a Szegedi Pince Színház. Hogyan fogtok ünnepelni?
2: Hát egy jubileumi évaddal kezdünk, mármint hogy egy megnyitóval, most szeptember 18-án, ahol a Szegeden a Kárász után a fő utcán lesz plakát kiállítás az elmúlt 25 évből, és azt szeretnénk, hogy például idén csak kortárs magyar műveket fogunk bemutatni.
1: Én pedig kívánom, hogy mindegyik előadás teltház előtt zajlódjon, és nagyon sok sikert kívánok nektek a következő évekre.
2: Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.
1: Az elmúlt percekben Kancsár Orsolyát hallhatták, a Szegedi Pince Színház igazgatóját, színésznőt, rendezőt.

Következik Antonio Vivaldi, D-dur hárfa verseny első tétel. Előadja a Magyar Virtuózok Kamarazenekar. Hárfán közreműködik Szilvia Kovácsuk. Karmester Aristide von Würzler.

0: A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, és abban is a Nyitányt, amely most a végéhez ért. Szeptember 16-a van, és hamarosan 10 óra lesz. Én a napi útravalóval köszönöm meg a figyelmüket, és kívánok további nagyon kellemes napot. Az elmúlt 3 órában Szerémi Nórát hallhatták.
1: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útravaló. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
0: Amikor újra úgy érzed, hogy az életed egy felfedező út, visszatérsz a saját ritmusodhoz.

0: Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen Ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos, száraz idő várható, nőtt az átlagkereset. A szívhangrendelet visszavonását szorgalmazza egy jogvédő szervezet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csaknem 8%-kal nőtt a reálbér júliusban az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó átlagkereset 745 ezer, a nettó 523 ezer forint volt, közölte a KSH. A fizetések emelkedése egyebek mellett a családi adókedvezmény és az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhető. A közösségi média a középosztálybeli gyerekek teljesítményére is kedvezőtlenül hathat. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Lannert Judit elmondta, a PISA felmérés adatai szerint világszerte éppen a legjobb hátterű diákok körében romlottak a legnagyobb mértékben az eredmények. A miniszter hangsúlyozta, a szülők szerepe kulcsfontosságú, különösen a kisgyermekkorban, és a túlkorai eszközhasználat káros hatásokkal járhat. A szívhangrendelet visszavonását szorgalmazza a Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet, mondta el a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában a szervezet munkatársa a társadalmi egyeztetés lezárása után. Lebedi Réka kiemelte, hogy a társaság véleménye szerint a két családvédelmi tájékoztatás elegendő a döntés meghozatalához. A Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága a rendelet megtartása mellett érvelt. Gulyás Ádám főtitkár kihangsúlyozta az etikus tájékoztatás fontosságát és alapos szakmai kutatást javasol a kérdésben. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a helyközi vonatokon a ma kezdődő Európai Mobilitási Hét alkalmából. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt. Vitézi Dávid hozzátette, hogy szeptember 22-én az autómentes napon 999 forintos napi jeggyel egész nap korlátlanul lehet utazni a helyközi közösségi közlekedésben. A kedvezmények célja, hogy minél többen válasszák a közösségi közlekedést az autózás helyett. Új módszert fejlesztett ki a mobil lefedettség mérésére a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. Az új eljárással az autóval nem megközelíthető helyeken, így például a kerékpárutakon is ellenőrizhető a térerő. A hatóság hangsúlyozta, fontos, hogy ezeken a területeken is megfelelő legyen a mobil hálózat, például navigáció vagy segítségkérés miatt. Napos, száraz idő várható, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég, eső nem valószínű. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 24-29, késő este 17-23 fok között alakul.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Albert Falvai Magyar Léghajó és Repülőgéperté első vezetője, a mindössze 24 éves gépészmérnök Wittmann Viktor lett, aki 1910-ben Franciaországban kezdett foglalkozni a repülőgépgyártás alapjaival, nem sokkal később már a Monarchia légierejének szánt gépeket tesztelte. Hazatérése után sorra nyerte a légiversenyeket. 1915. májusában a gyár egyik katonai repülőgépével tartott bemutató során elvesztette a kontrollt a gép felett, majd 40 méteres magasságból lezuhant. Utasa sértetlenül szállt ki a gépből, Wittmann azonban nem élte túl a balesetet. Törött légcsavarral díszített sírja a Kozma utcai izraelita temetőben áll. Gyakori utasa és barátja Karinti Frigyes cikkek egész sorát szentelte neki, melyeket végül a Repülő ember című kötetében gyűjtött egybe. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Omnibus közel 100 éven keresztül volt szerves része a Pesti és a Budai utcaképnek. A név eredetije a latin omnibus szó, ami azt jelenti, hogy mindenkié. Az első lóvontatású társaskocsikat itthon élelmes vállalkozók üzemeltették. Aki nem engedhetett meg magának hintót vagy bérkocsit, omnibusra szállt. Így egyik kávéházból a másikig, esetleg a Városligetbe is könnyen el lehetett jutni. A gondot eleinte a menetrend és a megállók hiánya okozta. A kocsik ötletszerűen közlekedtek és bárhol megálltak, ahol fel vagy éppen lekívánt szállni a kedves utas. A század vége felé kezdett leáldozni az omnibusoknak, mivel a lóvasút lassan kiszorította őket.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Pálvölgyi cseppkőbarlang máig feltárt hossza 19 kilométer. Ez Magyarország második leghosszabb barlangja. A Szépvölgyi út menti kőbányából nyíló barlangok 1902-ben keltették fel az arra járó turisták figyelmét, azonban a járatok néhány méteres járható szakasz után beszűkültek. A szájhagyomány szerint egy birka alatt beszakadt a föld a bányaudvar szélén. Az állat kimentésére odasietett a barlangfelügyelő fia, Bagyura János, aki észrevette, hogy az üregnek folytatása van. Egy kis sziklabontás után sikerült a Pálvölgyi barlang első, cseppkövekkel is díszített szakaszába bejutniuk. A II. Világháború során a barlangot óvóhelyként is használták.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháborúban tűnt el a Clark Ádám térről a nullás kilométer követ jelképező talapzatról a Magyarok nagyasszonya szobor, Körmendi Frém Jenő alkotása. A kecses márványalak 1932-től Budapest ostromáig jelölte az ország útjainak kiinduló pontját. Hogy ekkor pontosan mi történt a Madonnával, nem lehet tudni. Megsérült-e, megsemmisült, vagy esetleg csak valaki magával vitte, a mai napig rejtély. Az 50-es években a kor szellemének megfelelően egy távolban néző munkás alak került a helyére, majd 1975-ben avatták fel Borsos Miklós alkotását, ami ténylegesen egy nullát mintáz. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szeptember 18-ától 10 napon át minden este színház az E-Színház Fesztiválon. Vígjáték, dráma, klasszikusok és kortárs történetek. Válogasson népszerű vidéki és fővárosi színházak filmre adaptált előadásai közül. Itt aztán garantáltan nem ül ön elé senki. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az Elszínház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos, száraz idő várható. A közösségi média lebutítja a középosztály gyerekeit is, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Országos razzia kezdődött az utakon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A közösségi média a középosztálybeli gyerekek teljesítményére is kedvezőtlenül hathat. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Lannert Judit elmondta, a PISA felmérés adatai szerint világszerte éppen a legjobb hátterű diákok körében romlottak a legnagyobb mértékben az eredmények. A miniszter hangsúlyozta, a szülők szerepe kulcsfontosságú, különösen a kisgyermekkorban, és a túlkorai eszközhasználat káros hatásokkal járhat. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a helyközi vonatokon a ma kezdődő Európai Mobilitási Hét alkalmából. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt. Vitézi Dávid hozzátette, hogy szeptember 22-én az autómentes napon 999 forintos napi jeggyel egész nap korlátlanul lehet utazni a helyközi közösségi közlekedésben. A kedvezmények célja, hogy minél többen válasszák a közösségi közlekedést az autózás helyett. Országos razzia kezdődött az utakon az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva. A rendőrök az autósoknál a biztonsági öv és a gyerekülések, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik. Erősebb és függetlenebb Európa formálódik, amely a korábbinál jobban meg tudja védeni magát, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban. Ursula von der Leyen évértékelő beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Unió jelenleg nyíltan ellenséges világgal néz szembe, és az ipari kapacitásokért folytatott küzdelem határozza meg a globális versenyt. Olyan küzdelmek zajlanak, amelyek célja, hogy meggyengítsék az Európába vetett bizalmat, tette hozzá a bizottság elnöke. Ismét orosz dróntámadás ért egy raktárépületet Kijevben. A helyszínen tűz ütött ki, egy ember megsebesült. Légi csapás érte a Kijev és Mikolaiv között közlekedő vonatot is, de az utasokat és a vasutasokat még a becsapódás előtt sikerült kimenekíteni. Az ukrán légierő szerint a mára virradóra történt légitámadásokban az oroszok 80 drónt vetettek be, ezek közül 63-at az ukrán légvédelem megsemmisített. Napos, száraz idő várható, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég. Eső nem valószínű. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 24-29, késő este 17-23 fok között alakul.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első kerületi vérmező a nevét a magyar jakobinus mozgalom vezére Martinovics Ignác és társai 1795-ös kivégzéséről kapta, akiknek a park Szél-Kálmán tér felüli végén emlékművet is állítottak. A név egyébként egy kicsit sem túlzás. Amikor Martinovics végignézte első társa kivégzését, állítólag elájult, ettől kezdve pedig alig tért magához. A vérpadhoz is úgy kellett odavonszolni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kettes, azaz piros metróvonal keleti végállomását az 1950-es évi kezdéskor még a Népstadion állomásra tervezték. A gödöllői hévet a föld alatt kéregvasútként a Népstadion állomásig építették volna ki, ahol közös peronokon lehetett volna a hévről közvetlenül a metróra átszállni. Ezek a peronok ma is megvannak, csak éppen a hév nem jött el idáig. A Népstadion állomás végállomásként történt tervezésére utal még ma is az a több vonatfordító és vonattároló vágány, melyek mellett most elszaladnak a szerelvények a Stadion és Pillangó utcai megállók között.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1882-ben alapította gyárát a Franciaországban szerzett ismeretei alapján Törley József, aki rájött, hogy a champagne-i pezsgő minősége itthon is elérhető, a kiváló etyeki szőlőnek köszönhetően. A termelés francia gépekkel és francia szakemberekkel indult. A gyár folyamatosan fejlődött, 1905-ben már közel 1 millió palackot állítottak elő. Törley a minél gyorsabb áruszállításhoz elsőként vásárolt teherautókat, és alapító tagja lett a Királyi Magyar Automobilklubnak is. Hamar felismerte a jó reklám fontosságát is. A század végére a pezsgő a felső 10 000 közkedvelt italává, az ünnepi asztalok elmaradhatatlan kellékévé vált.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Futrinka utca nem csak Bálint Ágnes csodás meséjében létezik. Budapest 12. kerületében is van ilyen. Igaz, itt nem morzsakutya, cicamica és sompolyogi laknak. A futrinka félék gyors, hosszú és karcsú lábakkal bíró rovarok. A szó a fut ige származéka. A népnyelvi futri, azaz futkározó kicsinyített alakja. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Malek 80. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központ színpadán egy legenda ünnepel. Hegedűtől a családon keresztül Hofi Gézáig. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos, száraz idő várható. Ismét civil áldozatokat követelt a háború Ukrajnában. Nőtt az átlagkereset. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Orosz drón talált el egy buszt Nikopol környékén a frontvonal közelében. Öt ember meghalt, többen megsebesültek. Légi csapás érte a Kijev és Mikolaiv között közlekedő vonatot is. Az utasokat még a becsapódás előtt sikerült kimenekíteni. Éjszaka ismét dróntámadás érte Kijevet is. Egy raktárépületben tűz ütött ki. Egy ember megsérült. Erősebb és függetlenebb Európa formálódik, amely a korábbinál jobban meg tudja védeni magát, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban. Ursula von der Leyen évértékelő beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Unió jelenleg nyíltan ellenséges világgal néz szembe, és az ipari kapacitásokért folytatott küzdelem határozza meg a globális versenyt. Olyan küzdelmek zajlanak, amelyek célja, hogy meggyengítsék az Európába vetett bizalmat, tette hozzá a bizottság elnöke. Csaknem 8%-kal nőtt a reálbér júliusban az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó átlagkereset 745 ezer, a nettó 523 ezer forint volt, közölte a KSH. A fizetések emelkedése egyebek mellett a családi adókedvezmény és az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhető. Ma kezdődik a Szegedi Szabad Egyetem őszi szemesztere. Az STE csaknem 4 évtizede tartó ismeretterjesztő előadásainak célja, hogy az érdeklődők megismerjék az intézményben folyó kutatásokat és a tudomány legfrissebb eredményeit. Elsőként a gyermekvállalást segítő legújabb orvostudományi eredményekről lesz szó. Országszerte több tucat helyszínen reggelivel, uzsonnával és hasznos tanácsokkal várja a bringásokat a Kerékpáros Klub. A közösségi akció célja, hogy népszerűsítsék az egészséges, egyszerű és környezetbarát városi közlekedést. Applikációjukban nem csupán a mobilitási hét programjait, hanem az őszi kihívásokat is meg lehet találni. A Bringázza munkába kampányban Kecskeméten például gyors szervízzel, gyakorlati bemutatókkal és kávéval is készülnek a szervezők. Országos razzia kezdődött az utakon az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva. A rendőrök az autósoknál a biztonságjöv és a gyerekülések, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik. Napos, száraz idő várható, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég. Eső nem valószínű. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 24-29, késő este 17-23 fok között alakul.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kék metró határúti állomása azért épült ki három vágánnyal, mert a korabeli tervek szerint innen indíthatták volna a metró második ágát, a Ferihegyi reptér felé, az Üllői út külső szakasza alatt, Kispest és Pest-Szentlőrinc érintésével. Ez a leágazó vonal sosem épült meg, így a harmadik vágányt csak tárolásra, illetve baleset vagy felújítás idején a szerelvények visszafordítására használják.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1857. április 30-án a kocsi forgalom számára is megnyitották az alagutat, bár ekkor a kapuzatok még nem voltak készen. Ettől a naptól kezdve minden áthaladónak kellett fizetnie. A gyalogosok 1 krajcárt, az 1 lovaskocsik tulajdonosai 3, a 2 lovaskocsik tulajdonosai pedig 6 krajcárt voltak kötelesek adni a vámszedőnek. Még ezen kis összegekből is szép jövedelem folyt be. Az első 2 hónapban 5968 forinttal gazdagította a tulajdonosokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Western City Center bevásárlóközpont a nyugati pályaudvar szomszédságában egy vasúti ipari rekonstrukciós területen épült. A Váci út keleti

0: oldalán lévő elhanyagolt vasúti szertárak, raktárak és javítóüzemek helyén 1998-ban kezdődött meg az építkezés. Mind a tervezés, mind az építkezés feszített ütemterv szerint haladt. 1997. októberében még csak az elvi engedélyezési tervnél tartott. 1998. májusára elkészült a tervezés, így indulhatott el augusztusban a nagyszabású építkezés. 1999. februárra szerkezetkész volt az épület. A kereskedelmi területet még karácsony előtt, novemberben sikerült átadnia a kivitelezőnek. Az irodaház 2000 áprilisában, a szálloda júliusban nyitotta meg kapuit. A tervezésen és a kivitelezésen volt, hogy egy időben több mint 100 építész dolgozott.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M2-es, azaz a piros metró tervezését és építését meghatározta az a II. Világháborús tapasztalat, hogy jó néhány nagyvárosban ezek a létesítmények sok ember életét mentették meg, amikor óvóhelyként funkcionáltak. Egy bekövetkezhető III. Világháború annyiban különbözött volna az előzőtől, hogy már az atombombával és a hidrogénbombával is számolni kellett. A védelem ez esetben a bejáratok hatalmas lökéshullámot kiálló elzárásával lett volna csak biztosítható, melynek nyomai néhány helyen még ma is meglátszanak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos, száraz idő várható. Nőtt az átlagkereset. Fokozatosan romlik a 15 éves diákok teljesítménye. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csaknem 8%-kal nőtt a reálbér júliusban az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó átlagkereset 745 ezer, a nettó 523 ezer forint volt, közölte a KSH. A fizetések emelkedése egyebek mellett a családi adókedvezmény és az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhető. A szívhangrendelet visszavonását szorgalmazza a Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet, mondta el a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában a szervezet munkatársa a társadalmi egyeztetés lezárása után. Lebedi Réka kiemelte, hogy a társaság véleménye szerint a két családvédelmi tájékoztatás elegendő a döntés meghozatalához. A Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága a rendelet megtartása mellett érvelt. Gulyás Ádám főtitkár kihangsúlyozta az etikus tájékoztatás fontosságát és alapos szakmai kutatást javasol a kérdésben. Fokozatosan romlik a 15 éves diákok teljesítménye. Ennek legfőbb oka a túl korai képernyő használat és a közösségi média. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Lannert Judit hangsúlyozta, hogy a kora gyerekkori folyamatok meghatározóak, ezért a változásban a szülők a legfontosabb partnerek. Ma kezdődik a Szegedi Szabad Egyetem őszi szemesztere. Az STE csaknem 4 évtizede tartó ismeretterjesztő előadásainak célja, hogy az érdeklődők megismerjék az intézményben folyó kutatásokat és a tudomány legfrissebb eredményeit. Elsőként a gyermekvállalást segítő legújabb orvostudományi eredményekről lesz szó. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a helyközi vonatokon a ma kezdődő Európai Mobilitási Hét alkalmából. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt. Vitézi Dávid hozzátette, hogy szeptember 22-én az autómentes napon 999 forintos napi jeggyel egész nap korlátlanul lehet utazni a helyközi közösségi közlekedésben. A kedvezmények célja, hogy minél többen válasszák a közösségi közlekedést az autózás helyett. Jövő keddig lehet jelentkezni az idei Teszed akcióra. Október 12-e és 18-a között ismét önkéntesek ezreit várják, hogy megtisztítsák a közterületeket a szeméttől, főként a háztartási jellegű hulladékoktól. Napos, száraz idő várható, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég. Eső nem valószínű. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 24-29, késő este 17-23 fok között alakul.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Bár már az 1800-as évek végén is felvehettek volna nőket a budapesti orvostudományi karra, igazi változást az első világháború hozott, amikor a hallgatók és a tanárok nagy része bevonult katonának. A háború után az orvoskart már nemzetközileg is elismerték, és a tanulmányi idő 6 évre emelkedett. A II. Világháborúban a kart megpróbálták evakuálni Németországba, de az orvosok ellenállása folytán ez csak részben sikerült. Budapest ostroma alatt a felszerelések jelentős része elpusztult, az épületekben keletkezett károk hatalmasak voltak. Az 50-es évek elején több kórházat is az egyetemhez csatoltak, klinikákká alakítva át őket. Ekkor alakult meg az önálló Budapesti Orvostudományi Egyetem, mely az orvoskar alapításának 200. évfordulóján felvette Semmelweis Ignác nevét.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az úszómesterek először a 19. század elején jelennek meg, ekkor ugyanis a Dunára épített uszodák működnek Márpesten. A budapesti gyógyfürdők növekvő népszerűsége miatt az 1930-as években megkezdődött a fürdősök képzése is. Az első tanfolyam 150 hallgatóval indult. Kiadták a fürdősök kézikönyvét, mely tartalmaz orvosi ismereteket, masszázsra, bőrápolásra vonatkozó részeket, az első segélynyújtás szabályait, sőt, külön kitér a fürdősök öltözködésére is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Nyugati Pályaudvar központi épületében alakították ki Ferenc József császár és felesége Erzsébet királyné számára a királyi várótermet. Akkoriban a vasúttársaságok az uralkodók és kíséretük számára a speciális vasúti kocsik mellett egyedi várótermeket is építettek. Az uralkodói váró három főhelyiségből áll. A gazdagon díszített fogadóterem, az Erzsébet terem Sziszi szobája, valamint a királyi tárgyaló. Ezeket egészítik ki a mellékhelyiségek és a nyári kert. Ma a királyi váró csak különleges alkalmakkor látogatható, mint amilyen például a múzeumok éjszakája, de itt várhatják az indulást a MÁV Nosztalgia 1-es élményvonatainak vendégei is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kálvin teret a Boráros térrel összekötő utca Budapest egyik turisztikai központja. Nevét az 1713-ban született Rádai Gedeonról kapta, aki amellett, hogy politikus, költő és műfordító volt, híres műgyűjtőként is tevékenykedett, előkészítve a magyarországi felvilágosodást. Irodalom iránti szeretetéből fakadóan hihetetlenül változatos könyvgyűjteményt halmozott fel, amelynek darabjait szívesen adta kölcsön az érdeklődőknek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Alakítsa a nappalit nézőtérré. Szeptember 18-ától 10 estén át 18 izgalmas, formabontó, szórakoztató, elgondolkodtató színházi produkció egy helyen, az E-Színház Fesztiválon. Nézze bármikor, ahonnan ön szeretné. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az Elszínház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jelentősen nőttek a reálbérek, már lehet asztalt foglalni az étterem hétre. Folytatódik a napos enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Csak nem 8%-kal nőtt a reálbér júliusban az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó átlagkereset 745 ezer, a nettó 523 ezer forint volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A fizetések emelkedése egyebek mellett a családi adókedvezmény és az anyákat érintő kedvezmények bővülése miatt van. Romlik a 15 éves diákok iskolai teljesítménye. Ennek legfőbb oka a túl korai képernyő használat és a közösségi média. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádióban. Lannert Judit hangsúlyozta, a változásban a szülőknek fontos szerepe van, mert azokban az országokban, ahol jók az eredmények, a szülők sokat beszélgetnek a gyerekekkel, az iskolákban pedig papíralapú olvasással fejlesztik a szövegértést. Kihallgatták az Orbán kormány volt államtitkárát, aki a gyanú szerint azért rúgott ki minisztériumi dolgozókat, mert letöltötték a Tisza Világ applikációt, erősítette meg a Telex és az RTL információit a rendőrség. A volt vezető ellen hivatalos személy által elkövetett, személyes adattal való visszaélés miatt folyik eljárás. Országos razzia kezdődött az utakon. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva a rendőrök az autósoknál a biztonsági övés a gyerekülések, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a helyközi vonatokon a ma kezdődött Európai Mobilitási Hét alkalmából. Erről beszélt a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, hogy jövő kedden az autómentes napon 999 forintos napi jeggyel egész nap korlátlanul lehet utazni a helyközi közösségi közlekedésben. Mától lehet asztalt foglalni az idei országos étterem hétre. A jubileumi 30. gasztronómiai eseményt október 1-e és 18-a között rendezik meg, országszerte mintegy 230 étterem részvételével. A vendéglátóhelyek háromfogásos menüket kínálnak fixáron. Jövő keddig lehet jelentkezni az idei Teszed akcióra. Október 12-e és 18-a között ismét önkéntesek ezreit várják, hogy megtisztítsák a közterületeket a szeméttől, főként a háztartási jellegű hulladékoktól. A nagyobb lomokat, építési és bontási törmeléket, valamint a veszélyes hulladékot ebben az akcióban nem szállítják el. Azokat a hulladékradar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni. Országszerte süt a nap, eső nem lesz, északnyugaton és keleten felhők szűrhetik a napsütést. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. Napközben 24-29 fok, este 17-23 fok lesz.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1911. márciusában megalakult a Vas és Fémmunkások Sportklubja, a Vasas. A 40-es években a kommunista párt tervében egy munkásklub kiemelt támogatása szerepelt. A választás a Vasasra esett. 1956-ban közép-európai kupát nyertek. A Népstadionban 100 000 néző előtt lejátszott mérkőzésen 9-2-re verték az osztrák Rapid Wient. A Vasas futballcsapatának aranykora az 50-es, 60-as években jött el, amikor sorra nyerték a bajnokságokat. A sikerkovács edző Illovszky Rudolf volt, aki korábban 270 alkalommal lépett pályára a klub színeiben. Neve egybeforrt a Vasassal. A klub már életében az angyalföldi legendáról nevezte el a Fáy utcai stadiont, szobrát pedig 2019-ben avatták fel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Magyarországon a 19. század végén jöttek létre az első bentlakásos intézetek a látássérültek ellátására. 1899-ben alapították meg Zsófia Habsburg főhercegasszony védnökségével a Vakok Országos Nevelő és Tanintézetét. Az intézet épülete 1904-re épült fel a Hermina úton, a Városliget közvetlen szomszédságában. Különös hangsúlyt kapott a tervezés során, hogy a vak gyermekek számára elkészítették a homlokzat részletes makettjét, minden díszítés kitapogathatóságával. Az intézmény az udvarra telepített műhelyében munkát is kínált a látássérülteknek, kosár és gyékényfonásra, illetve kefekötésre nyílt mód a bentlakók számára. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az FTC címerét egykori játékosa Manno Miltiades tervezte 1928-ban, és abban már szerepelt a torolmadár. A sas csak a későbbiekben lett a klub kabala állata. A görög származású Miltiades karikaturistaként, festőként és szobrászként is dolgozott, jó nevet szerezve a szakmában. Futballistaként 1901-ben 17 gólt lőtt 6 mérkőzésen, ami azóta is rekord. Nyert még bajnokságot futásban, kerékpárban, gyorskorcsolyában, evezősként pedig részt vett a stockholmi olimpián. Az első világháborúba honvéd huszárként vonult be, többször megsebesült. Hazatérve felépült, de visszavonult a versenyzéstől.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 13. kerület egyik városrészét lőportárdűlőnek nevezik, hiszen a 20. század elejéig kizárólag katonai célokra használták. Ennek több utcanévtábla is őrzi az emlékét, például Csata utca, Üteg utca, Tüzér utca és Lőportár utca. A hadászati múlt visszaköszön a Kartács utca nevében is. A kartács egy elavult tüzérségi lövedékfajta, amely vékony dobozba vagy zsákba csomagolt golyókból állt. Hatása hasonló a repeszgránátéhoz, mivel kilövéskor a csomag kirepett, és a töltények szétrepültek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Malek 80. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központ színpadán egy legenda ünnepel. Hegedűtől a családon keresztül Hofi Gézáig. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jelentősen nőttek a reálbérek, ritkítják a medveállományt Romániában. Folytatódik a napos enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Csak nem 8%-kal nőtt a reálbér júliusban az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó átlagkereset 745 ezer, a nettó 523 ezer forint volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A fizetések emelkedése egyebek mellett a családi adókedvezmény és az anyákat érintő kedvezmények bővülése miatt van. Romlik a 15 éves diákok iskolai teljesítménye. Ennek legfőbb oka a túl korai képernyő használat és a közösségi média. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádióban. Lannert Judit hangsúlyozta, a változásban a szülőknek fontos szerepe van, mert azokban az országokban, ahol jók az eredmények, a szülők sokat beszélgetnek a gyerekekkel, az iskolákban pedig papíralapú olvasással fejlesztik a szövegértést. Kihallgatták az Orbán kormány volt államtitkárát, aki a gyanú szerint azért rúgott ki minisztériumi dolgozókat, mert letöltötték a Tisza Világ applikációt, erősítette meg a Telex és az RTL információit a rendőrség. A volt vezető ellen hivatalos személy által elkövetett, személyes adattal való visszaélés miatt folyik eljárás. Országos sazzia kezdődött az utakon. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva a rendőrök az autósoknál a biztonsági öv és a gyerekülések, a motorosoknál a bukós isak használatát ellenőrzik. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a helyközi vonatokon a ma kezdődött Európai Mobilitási Hét alkalmából. Erről beszélt a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, hogy jövő kedden az autómentes napon 999 forintos napi jeggyel egész nap korlátlanul lehet utazni a helyközi közösségi közlekedésben. Mától lehet asztalt foglalni az idei országos étterem hétre. A jubileumi 30. gasztronómiai eseményt október 1-e és 18-a között rendezik meg, országszerte mintegy 230 étterem részvételével. A vendéglátóhelyek háromfogásos menüket kínálnak fixáron. Újra elfogadták Romániában a medveállomány ritkítására vonatkozó törvényt, amelyet az államfő augusztusban küldött vissza újra tárgyalásra a parlamentnek. A törvénytervezet idén 859 barna medve kilövését engedélyezi, további 110 nagy vadat pedig akkor lehet lelőni, ha emberéletet veszélyeztetnek. Romániában napi szinten járnak be a medvék lakott területekre, vagy támadnak meg kirándulókat. Országszerte süt a nap, eső nem lesz, északnyugaton és keleten felhők szűrhetik a napsütést. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. Napközben 24-29 fok, este 17-23 fok lesz.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten a 19. század második feléig számtalan nyílt és fedett piac működött, megfelelő higiéniai és minőségi ellenőrzés nélkül. 1879-ben állt fel a Közélelmezési Bizottság annak érdekében, hogy tisztázza, hány csarnokra van szükség és pontosan hol. Ennek eredményeként a főváros 5 nagy befogadó képességű fedett piacot építetett, egymáshoz nagyon hasonló stílusban. Mind az 5-öt ugyanazon a napon, 1897. február 15-én nyitották meg. A Rákóczi téren, a Klauzál akkoriban István téren, a Hunyadi téren, a Hold utcában megnyílt csarnokok mellett a Vámház téren felépült központi vásárcsarnok lett a legfontosabb ilyen intézmény.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A középkor történetírói Aquincum romjait Szikambria mondabeli város romjainak vélték, melyet a legendák szerint Attila hun király alapított. A település létezését és helyét a mai napig számos vita övezi. Az elnevezés a népnyelvben is elterjedt, és még a 17. századi térképeken is fellelhető. Sőt, Tinódi Lantos Sebestyén is említi Erdéli História című művében, Szikambria néven. Leírása alapján a Budát körülzáró törökök tábora közelében lehetett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1848-49-es szabadságharc után eleinte a nemesség körében terjedtek el a spiritizmus tanai, hiszen a főrendek gyakrabban érintkeztek a külfölddel, és színházba is ők jártak sűrűbben. Így például a saját szemükkel láthatták Louis Berger német színész spiritista bemutatóját a Pesti Német Színházban. Az 50-es évek közepén már megjelentek a tiltó rendelkezések. Pest megye több területén is betiltották az asztaltáncoltatás művelését, a gyermekek idegeinek károsodása miatt, sőt, a tanítókat is eltiltották attól, hogy az iskolákban részt vegyenek ilyen gyanús manipulációkban. Nem sokkal később a Pesti Napló pedig beszámolt arról, hogy egy kislány érintése nyomán a Lánchíd egyik kőoroszlánja megmozdult.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A szennyvíz és a csapadék elvezetésére Pesten már a reformkorban is léteztek fedett csatornák, elsősorban a főbb belvárosi utak mentén. Ezek azonban minden tervszerűség és rendszer nélkül épültek, tartalmuk pedig közvetlenül a Dunába ömlött. Ám oda is csak akkor, ha elég alacsony volt a vízállás. Amikor magas volt a folyó, a szennyvíz visszatorlódott a kanálisba, és el kellett tömíteni azok torkolatát. Ahol nem volt csatorna, például az igen sűrűn lakott és forgalmas Király utcában, a szennyvíz a nyílt kövezeten folydogált. Az összefüggő csatornahálózat első tervei a városegyesítés idején születtek. A tervezés és az előkészítés azonban annyira elhúzódott, hogy csak 1891-1906 között épült ki a belső területeket lefedő hálózat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Malek 80. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központ színpadán egy legenda ünnepel. Hegedűtől a családon keresztül Hofi Gézáig. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jelentősen nőttek a reálbérek, ritkítják a medveállományt Romániában. Folytatódik a napos enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Csak nem 8%-kal nőtt a reálbér júliusban az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó átlagkereset 745 ezer, a nettó 523 ezer forint volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A fizetések emelkedése egyebek mellett a családi adókedvezmény és az anyákat érintő kedvezmények bővülése miatt van. Romlik a 15 éves diákok iskolai teljesítménye. Ennek legfőbb oka a túl korai képernyő használat és a közösségi média. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádióban. Lannert Judit hangsúlyozta, a változásban a szülőknek fontos szerepe van, mert azokban az országokban, ahol jók az eredmények, a szülők sokat beszélgetnek a gyerekekkel, az iskolákban pedig papíralapú olvasással fejlesztik a szövegértést. Kihallgatták az Orbán kormány volt államtitkárát, aki a gyanú szerint azért rúgott ki minisztériumi dolgozókat, mert letöltötték a Tisza Világ applikációt, erősítette meg a Telex és az RTL információit a rendőrség. A volt vezető ellen hivatalos személy által elkövetett, személyes adattal való visszaélés miatt folyik eljárás. Országos sazzia kezdődött az utakon. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva a rendőrök az autósoknál a biztonsági öv és a gyerekülések, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a helyközi vonatokon a ma kezdődött Európai Mobilitási Hét alkalmából. Erről beszélt a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, hogy jövő kedden az autómentes napon 999 forintos napi jeggyel egész nap korlátlanul lehet utazni a helyközi közösségi közlekedésben. Mától lehet asztalt foglalni az idei országos étterem hétre. A jubileumi 30. gasztronómiai eseményt október 1-e és 18-a között rendezik meg, országszerte mintegy 230 étterem részvételével. A vendéglátóhelyek háromfogásos menüket kínálnak fixáron. Újra elfogadták Romániában a medveállomány ritkítására vonatkozó törvényt, amelyet az államfő augusztusban küldött vissza újra tárgyalásra a parlamentnek. A törvénytervezet idén 859 barna medve kilövését engedélyezi, további 110 nagy vadat pedig akkor lehet lelőni, ha emberéletet veszélyeztetnek. Romániában napi szinten járnak be a medvék lakott területekre, vagy támadnak meg kirándulókat. Országszerte süt a nap, eső nem lesz, északnyugaton és keleten felhők szűrhetik a napsütést. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. Napközben 24-29 fok, este 17-23 fok lesz.
0: Az NTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Üdvözlöm Önöket, kellemes délutánt, szép őszi napot, élvezzék azt az időt, ami éppen jut az adott délutára. Hát ez ember más nem nagyon tehet, de azért még eddig nem igazán panaszkodhatunk. Nézzük, hogy ma délután kik lesznek a vendégeink. Az Impresszió rovatban dr. Glázer Katit hallhatják, aki az Égenjáró Nemzetközi Papírsárkány Fesztivál szervezője. Ez a fesztivál Zamárdiban lesz, pénteken kezdődik, és vasárnap zárul. Az idei fesztivál kulturális témáját Janikovszky Éva születésének 100. évfordulója adja. 5 és 6 óra között velünk lesz Sárközi Szabina, az E-Színház kommunikációs és marketing vezetője. Szeptember 18-a és 27-e között immár 6. alkalommal rendezik meg az E-Színház fesztivált, Magyarország egyetlen online színházi fesztiválját. Erről lesz tehát szó. Most pedig Haydn 45. Fis-moll búcsú szimfónia 3. tétele következik az osztrák-magyar Haydn zenekar előadásában.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Ez az Intermezzo péntektől vasárnapig Zamárdiban rendezik meg az égen járó Nemzetközi Papírsárkány Fesztivált. Az idei fesztivál különleges kulturális témáját Janikovszky Éva születésének 100. évfordulója adja. A vonalban dr. Glázer Kati szervező. Szervusz Kati, szeretettel köszöntelek!
2: Mindenkit üdvözlök!
1: Mi minden történik nálatok péntektől vasárnapig, illetve Janikovszky Éva kapcsán, mivel várjátok a közönséget?
2: Hát pénteken csak egy kis éjszakai repkedés lesz, itt megörülünk majd a helyszínnek, és amint installálva lesz minden, és előkészítve a szombati rendezvénykezdésre, felengedjük az éjszakai sárkányokat, amik világítósak lesznek. Ez este 9-től várható, tehát sötétedéstől számíthatnak arra az arra járók, hogy Zamárdi strandján már láthatóak lesznek ezek a világító sárkányok, és akkor szombaton indul be a nagy program, mert szombaton reggeltől indulnak a sárkánykészítő workshopok, ahol a gyerekek annyi sárkányt csinálnak, amennyit csak akarnak, ez egy ingyenes dolog, majd kora délután megnyílik a Janikovszky és Réber László munkásságát bemutató kiállítás a ZAM kultúrbuborékban, ez szintén ott van a strandon a rendezvény helyszínen, tehát sehova se kell menni. Itt fogjuk majd szépen értékelni a beérkezett gyerekrajzpályázatokat, amik szintén ki lesznek állítva a csodálatos munkák a Janikovszky kiállítás mellett, és egész nap a meghívott vendégeink, sárkányos művészek fognak minket szórakoztatni légiparádéval, amennyi sárkányt csak tudnak, föltesznek az égre, ezek mindenféle konstrukcióktól kezdve figurákig bármik lehetnek, és ott fognak lebegni a strandon egész nap.
1: Miből készülnek ezek a sárkányok?
2: Hát vannak papírsárkányok, amik valóban bambuszból és papírból készülnek. Ezeknek a modern verziói már ilyen susogós anyagból, textilből készülhetnek, meg most már ugye ezért vannak ilyen kevlárpálcák, amik a műanyag verziója a bambusznak. És akkor ezen kívül van még a légzsák alkatú ilyen ballonszerű papírsárkány, amik ilyen figurás dolgok lehetnek. A magyaroknak például van Rubik kockája is ilyen, amik ilyen nagy figurák, ezek pedig szintén ebből a vízhatlan, nagyon-nagyon vékony textilből vannak. És most nekünk még lesz a Janikovszky témából egy égigérő fűinstallációnk, ami egy 30 méteres fűcsomó lesz, amit sárkányok húznak föl, ilyen óriási nagy fűszálak. Ez is nagyon-nagyon vékony textilanyagból készül majd el.
1: Ezt mikor kezditek elkészíteni?
2: Ez el van készítve.
1: Aha, tehát ez már kész.
2: Persze, hát azt nem tudnánk megcsinálni idő alatt, tehát nyilván ez sok-sok kilométer varrás és rengeteg anyag. Viszont amint szél lesz, akkor igyekszünk föltenni, ehhez kell 10 sárkányos profi, akik föl tudják húzni ezeket a fűszálakat, viszont utána ott lesz ez a csoda, az éget összekötve velünk.
1: Valahol akkor az égigérő fű installáció is a sárkányok segítségét veszi igénybe.
2: Ez volt a cél, ez egy izgalmas beszélgetés volt, a Móra kiadó a támogatónk, és az én szervezőtársam Komjáti István, ő a sárkányos rész a csapatban, és mondtam neki, hogy hát mit szólna ehhez, hogyha egy égigérő füvet ők rögtönöznének, és akkor mondta, hogy a rögtönzés az nem ilyen egyszerű.
1: Akkor te is erre gondoltál, hogy azt majd ott pikpak, nem tudom, 48 óra alatt mondjuk felhúzzátok.
2: igen, én egy ilyen kóbor ötletem volt ezzel kapcsolatban, és akkor ő elvégezte a számításokat, hogy ez hogy mennyi és hogy van, hány 100 méter anyag és hogyan tudjuk szabni, varni, és akkor előállt a tervel, hogy ez így néz ki. Majd én megterveztem a látványtervet, és előálltunk, hogy végül is ez kivitelezhető, miért ne csináljuk, és akkor a Móra azt mondta, hogy hát akkor hajrá. És most úgy tűnik, hogy ezt láthatja mindenki szombaton és vasárnap.
1: Azt azért fontos még megemlíteni, hogy a magyar professzionális sárkányosok mellett Ausztriából, Olaszországból, Szlovéniából, Lengyelországból és Csehországból mintegy 20 külföldi alkotó is érkezik a fesztiválra. Tehát ez egy nagy sárkány találkozó.
2: Igen, ez a terv, hogy ezt évről évre megpróbáljuk egy picit nagyítani, mert a világon a sárkányosok az egy olyan szubkultúra, akik olyan műsort csinálnak a megfelelő helyeken a világon, amiben mindenki részt tud venni, tud rajta csodálkozni. És ez egy olyan fajta fesztivál, ami nagyon környezetkímélő, és nagyon jót tesz mindenkinek, hiszen a szabad ég alatt áldogál az ember egy napig, és csodálkozik, hogy miféle lények vannak az égen, és azok, hogy huncutkodnak ott fönn. Szóval ez egy nagyon szép program, bárki is vesz rajta részt aktívan sárkányosként, vagy csak megfigyelőként, vagy gyerekként, aki sárkányt készít ugye velünk.
1: Pláne.
2: Igen, ez egy nagyon fontos rész. Szóval őket is nagyon várjuk. Igaziból mindenki számára lehet ez egy fantasztikus élmény, és ugye a sárkányos közösség ez pedig hát alig várja, hogy megmutassa nekünk, és bevonjon minket ebbe a játékba.
1: És
2: ezek a külföldi vendégek is ezért jönnek, hogy mindenkit szórakoztassanak.
1: És sárkányozás előtt, után ugye meg lehet nézni a Janikowski Réber kiállítást, amelyet a Móra kiadó jóvoltából rendeznek meg a Zamkultúr buborékban.
2: Így van, és vasárnap még van egy extra programunk, illetve kettő extra programunk van. Egyik az egy reggeli torna, nem túl korán 10 órakor, amin mindenki részt vehet. Teljesen koedukált és életkorhoz nem kötött, egy ilyen Body Art Air nevű óra, amit egy szuper tréner tart, és bárki részt vehet. És ezen kívül a délutáni órákban várható egy olyan, hívjuk mondjuk flashmobnak, amikor mindenki, aki oda érkezik, és van sárkány, vagy csak beáll a képbe, azt lefényképezi egy sárkány, amire föl van kötve egy kamera. És mint ahogy a drónok is tudnak rögzíteni képet, ez egy sárkány, aki rögzít képet, és akkor az ő nézőpontjából megnézhetjük majd magunkat. Egy ilyen mókás zárása lesz az eseménynek.
1: Megnézhetjük majd magunkat. Minden a sárkányokról szól, ugye péntektől vasárnapig Zamárdiban, az égen járó Nemzetközi Papírsárkányfesztiválon. Nagyon köszönöm a beszélgetést, Kati, kívánom, hogy sokan sárkányoskodjanak ott nálatok.
2: Köszönöm, mi nagyon várunk mindenkit. Köszönjük szépen.
1: Dr. Glázer Kati szervező volt a vendégem itt az Intermezzóban.

24 Celsius fokos csúcsértéket mérhetünk, az égbolt gyengén felhős lesz, miközben a szél sebessége 18 km per órára élénkül. Történelmi visszatekintőnkben érdemes megjegyezni, hogy egy korábbi 1947-es szeptember közepi rendkívüli hőhullám idején a délutáni órákban 30 Celsius fok feletti forróságot is regisztráltak az országban. A délutáni sétákhoz vagy a szabadtéri programokhoz így egy kényelmes vászonnadrág és egy könnyű blézer vagy vékony kardigán lesz a legideálisabb választás. Szép napot!

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. A Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban november 8-áig látható a 44. Magyar Sajtófotó Kiállítás, amely a 2025-ös év legfontosabb eseményeit és hétköznapi történeteit idézi fel képekben. A tárlat alapját az idei Magyar Sajtófotó Pályázat adja, amelyre 258 szerző több mint 6000 fotóval nevezett. A kiállításon közéleti események, társadalmi történetek, hétköznapi élethelyzetek, kulturális és sportpillanatok, illetve természetfotók egyaránt helyet kaptak. A képek együtt nem csak dokumentálják 2025 történéseit, hanem azt is megmutatják, hogy hogyan látták és örökítették meg a világot a magyar fotóriporterek. A 44. Magyar Sajtófotó Kiállítás november 8-áig várja a látogatókat a Budapesti Capa Központban. Vasárnap különleges szerzői este zárul az Ars Sacra Fesztivál egyik kőbányai programszála a Szent László templomban. A Földtől az égig című koncerten Fülep Márk fuvola művész és Györfi Gergely hegedű művész lép a közönség elé. Az est világi és szakrális zenéket kapcsol össze, miközben a két hangszer hol önállóan, hol duóban szólal meg. A műsorban hangszeres monológok és közös darabok váltják egymást. A szerzői est a szemlélődő ember lelki világát és nyitottságát kívánja megfogalmazni közérthető zenei nyelven. A Földtől az égig vasárnap este 7 órakor kezdődik a kőbányai Szent László templomban. Jövő szombaton Telemann 300 éves, mégis meglepően friss komédiája, a Pimpinone, avagy az Egyenlőtlen házasság kerül színre a Budapest Music Centerben. A háromrészes szcenikus intermezzo egy rafinált szobelány, Vespetta és idősödő gazdája Pimpinone kapcsolatát követi, amely a könnyed évődésből hamar humoros hatalmi és házassági játszmává alakul. Vespettát Lökösházi Mária, Pimpinonét Neubauer Lóránt alakítja, a barokk hangszeres együttest Bene Róza vezeti csembalón. Az előadást a historikus színjátszás és a barokk gesztika nemzetközileg elismert szakértője, Zsigmond Tóft rendezi, korhű, mégis közvetlen színpadi világot teremtve. Jövő szombaton várják a közönséget a Pimpinone című zenés komédiával a Budapest Music Centerben. Jó szórakozást kívánunk!

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szeptember 18-ától 10 napon át minden este színház az E-Színház Fesztiválon. Vígjáték, dráma, klasszikusok és kortárs történetek. Válogasson népszerű vidéki és fővárosi színházak filmre adaptált előadásai közül. Itt aztán garantáltan nem ül ön elé senki. Részletek és jegyvásárlás az eszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A média tanács elnök jelöltjeit hallgatta meg a parlamenti szakbizottság. Testvérváros lett Debrecen és az ukrajnai Harkiv. Holnap is meleg idő lesz, de már egyre több felé lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A 11-ből 7 jelöltet hallgatott meg a média tanács elnöki tisztségének betöltésére jelentkezők közül mai ülésén az Országgyűlés Szakbizottsága. A média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság előtt 5 percben mutatkozhattak be a jelöltek, majd 15 percet kapnak a kérdések megválaszolására. A testület pontozza a jelölteket, majd hétfőn dönt arról, kit javasol a média tanács élére, a javaslatot pedig a művelődési bizottság elé terjeszti. Hantosi István, a bizottság tiszás elnöke kiemelte, még soha nem volt példa arra, hogy a média tanács elnökét nyilvános pályázaton válasszák ki a szakmai szervezetek bevonásával. Romlik a 15 éves diákok iskolai teljesítménye. Ennek legfőbb oka a túl korai képernyő használat és a közösségi média. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádióban. Lannert Judit hangsúlyozta, hogy a változásban a szülőknek fontos szerepe van, mert azokban az országokban, ahol jók az eredmények, a szülők sokat beszélgetnek a gyerekekkel, az iskolákban pedig papíralapú olvasással fejlesztik a szövegértést. A járó beteg ellátás javításához az anyagi háttér mellett fontos a jó szervezés is. Erről beszélt a területért felelős egészségügyi államtitkár egy a témában rendezett konferencián. Buga László elmondta, hogy a gyorsabb, egyszerűbb és észszerűbb működéshez betegút monitoringot hoznak létre. Hozzátette, hogy a folyamatok feltérképezése egyértelművé teszi, hol és hogyan kell beavatkozni az ellátórendszer működésébe. Tüdőszűrésre biztatja a dohányzókat az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Kiemelték, hogy a tüdőrák sokáig tünetmentes maradhat, ezért a korai felismerés különösen fontos és életet menthet. Ezért az intézmény továbbra is várja ingyenes tüdőrák szűrésre az aktív dohányosokat, akiknél fokozott lehet a betegség kialakulásának kockázata. A részvétel regisztrációhoz kötött. Testvérvárosi megállapodást kötött Debrecen és az ukrajnai Harkiv önkormányzata. Az erről szóló dokumentumot a polgármesterek írták alá a debreceni városházán. Harkiv lett Debrecen 22. testvérvárosa. 2016 óta volt hivatalos kapcsolat a települések között, ezt emelték most magasabb szintre. Késő estétől északnyugat felől beborul az ég. Éjszaka a Dunántúlon, holnap északnyugaton számíthatunk, kisebb esőre, záporra, de egy-egy zivatar is kialakulhat, a szél több felé megerősödik. Hajnalban 10-15 fok, napközben 18-26 fok valószínű.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban baleset miatt nem járható a Fogarasi út kifelé a Vezér utcánál. A környéken jelentős fennakadásra kell készülni, az érintett BKK járatok terelve közlekednek. Balesetnél helyszínelnek a Váci úton befelé a Fiastyúk utcánál. Egy mentőautó miatt nem járható a 9. kerületben a Toronyház utca a Friss utca közelében. A 181-es és a 281-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a József Attila lakótelep, Távíró utca és a Börzsöny utca közötti megállókat. Balesetben sérült gépjárművek foglalják el a belső sávot a Rákóczi hídon Pest felé a Dombóvári úti felhajtó előtt. Sárgán villognak a közúti jelzőlámpák a Helsinki úton a Torontál utcai hívátjárónál. Az Alkotás utcában befelé a bakcsomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. A Hegyalja útról kifelé nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Gázvezeték javítás miatt egyirányosították a 7. kerületben a Verseny utcát a Dózsa-György útnál, ezért a Dózsa-György útról nem lehet a Verseny utcába behajtani. A 30-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Verseny utca megállót a keleti pályaudvar felé. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
2: Kellemes napot kívánok! Hamarosan kezdődik az idei E-Színház Fesztivál, amely Magyarország egyetlen online színházi fesztiválja. Klasszikusok új nézőpontból, kortárs történetek közelről. Így összegezhető dióhéjban az a 18 válogatott produkció, amelyet hamarosan megnézhetünk. Közszínházak és független társulatok, különböző alkotói látásmódok találkoznak majd. Sárközi Szabina lesz a vendégem, az E-Színház kommunikációs és marketing vezetője itt az Intermezzóban. Most Händel D-dur koncerto grosszójának első tétele szól.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Ez az Intermezzo szeptember 18-a és 27-e között, immár hatodik alkalommal rendezik meg az E-Színház Fesztivált, amely Magyarország egyetlen online színházi fesztiválja. A stúdióban Sárközi Szabina, az E-Színház kommunikációs és marketing vezetője. Szervusz Szabina, szeretettel köszöntelek.
1: Szervusz Szabina, köszönöm, hogy újra itt lehetek.
0: Hogyan épül fel az idei E-Színház Fesztivál?
1: Az idei E-Színház Fesztiválon is, úgy, mint ahogy már az előző években, ugyanis ez már a hatodik E-Színház Fesztivál, 10 napon át nézhetnek meg a nézők különböző előadásokat. Idén 18 válogatott produkciót érhetnek el a nézők, ezek közül választhatnak az E-Színház Fesztivál ideje alatt.
0: Nem kell kimozdulni a szobából.
1: Így van, ez az egyik legjobb benne szerintem, hogy úgy tudunk elérni színházi előadásokat, hogy nem kell ehhez beutaznunk az országot, ugyanis Budapesten kívül még 6 városból, Soprontól, Szegedig, Szombathelyről, Celdömölkről, Székesfehérvárról és Miskolcról vannak idén előadásaink. 10 nap alatt, 10 estén keresztül válogathatunk olyan vidéki színházak előadásai közül is, ahová esetleg egyébként nem jutnánk el.
0: Melyek azok az előadások, amelyek alkalmasak arra, hogy online formában is láthatóak legyenek? Hát biztosan vannak technikai feltételek.
1: Igen, 2 feltételünk volt, amikor meghirdettük az idei E-Színház Fesztiválra való jelentkezést. Az egyik feltétel az volt, hogy 2024 januárt követően bemutatott előadások és 2024 januárt követően felvett előadások nevezhetnek az E-Színház Fesztiválra, illetve olyan előadásokat kerestünk, amelyek a képernyőn is önálló és erős színházi élményt tudnak adni, tehát nem egy színházi dokumentáció, hanem egy filmre adaptált előadás, amely ezáltal egy újfajta látásmódot, egy más képi világot is meg tud mutatni abból az előadásból a nézőknek.
0: Mely városokból láthatóak előadások Budapesten kívül?
1: 6 különböző város színházaitól érkeztek nevezések, Sopronból, Szombathelyről, Celdömölkről, Székesfehérvárról, Budapestről, Szegedről és Miskolcról. Most hozzám mondtam a Budapestet is, tehát így összesen 7 város színházaiból válogathatnak majd a nézőink ebben a 10 napban.
0: Ugye az nagyon fontos, hogy ezek az előadások a képernyőn is rendkívül erős színházi élményt nyújtsanak.
1: Így van, tehát ez egy nagyon fontos célkitűzése az E-Színháznak és az E-Színház Fesztiválnak is, hogy ne egy színházi dokumentációt nézzen meg a néző, amikor egy előadást választ, hanem egy újfajta képi világot lásson, közel mehessen ahhoz az előadáshoz, egy filmre adaptált verzióját lássa a színházi előadásnak, és ez a nevezésnél is egy szempont volt, hogy azokat az előadásokat kerestük, amelyeket filmre adaptáltak, és azokat a fajta látásmódokat tudják megmutatni, amelyek egy filmre jellemzők, miközben ez egy színházi produkció, tehát ez valahol a színház és a film határán van.
0: Egyébként technikailag mennyire nehézkes mondjuk egy ilyen előadást láthatóvá tenni az online térben? Tehát mennyire követel mondjuk az alkotóktól ez egy másféle látásmódot? Hiszen itt ugye erről van szó.
1: Mindenképp megköveteli azt a másfajta látásmódot, amire te most kérdezel. Általában ugye van a színházi produkciónak egy rendezője, és van a felvételnek is egy rendezője, akik egyeztetnek egymással, és a két rendezői aspektusból születik meg egy filmre adaptált látvány.
0: Hogyan történik maga a láthatóság? Tehát folyamatosan elérhetőek lesznek az előadások a 10 nap alatt?
1: Igen, ezek az előadások 10 nap alatt folyamatosan elérhetők. Képzeljük el azt, mintha lenne 10 esténk, amikor 10 különböző színházba mehetünk el, és ehhez nem kell beutazni az országot.
0: Hamarosan erre lehetőségünk lesz, hiszen szeptember 18-án kezdődik a 6. E-Színház Fesztivál. Mi pedig folytatjuk a beszélgetést a részletekkel, Sárközi Szabinával, az E-Színház kommunikációs és marketing vezetőjével.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Sárközi Szabina, az E-Színház kommunikációs és marketing vezetője. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy hamarosan kezdődik a 6. E-Színház Fesztivál. Ugye már a nevében is benne van, hogy mindennek már van hagyománya bőven, hát legalábbis 5 alkalom, úgyhogy nagyszerű tapasztalatokkal rendelkeztek. Azt áruld el, Szabina, hogy ez hogyan zajlik aktuálisan a színházakban, tehát az ottani technikai háttérstáb, vagy alkotói csapat maga készíti a felvételeket?
1: Igen, az a legjellemzőbb, hogy a színházi alkotói csapat gondolkodik abban is, hogy egy előadást filmre is felvegyenek, de ahogy az előbb is mondtam, nem kifejezetten dokumentációs jelleggel, hanem azzal a céllal, hogy ez egy filmre adaptált előadás legyen, tehát hogy tovább gondolva ez már egy olyan képi világgal jelenjen meg, ami már a film és a színház határán van. Nagyon sok színház elkészíti magának a saját alkotó csapatával ezeket a felvételeket, de a mi alapítványunk, az alapítvány a Magyar Színházakért, aki az E-Színház fenntartója, is végez ilyen feladatokat, tehát vannak bizonyos felvételek, amelyeket a mi alapítványunk a saját stábunkkal készít el.
0: Én még erre emlékeztem, Szabina, hogy ez még valahogy így indult, ugye? Hogy mindezt ti végeztétek, tehát ez talán az idők folyamán alakult, így, hogy a színházak ezt saját kézbe vették.
1: Igen, ezt mi már nagyon régóta végezzük, ezt a tevékenységünket, ezért alakult az alapítvány, hogy adózzon a kulturális emlékezetnek, és elkészítse ezeket a színházi felvételeket egy nagyon profi filmes stábbal. De aztán az évek során úgy alakult, hogy most már a színházak is felkészültek arra, hogy ilyen minőségű felvételeket készítsenek. Úgyhogy az E-Színház Fesztivál programjában is az előadások zöme, az egyébként a színházak által készített felvétel, amelyeket mi ebben a 10 estében közzéteszünk.
0: De könnyen lehet, hogy ez már az E-Színház Fesztivál múltjának köszönhető, hogy a színházak erre már készülnek, és ez már ott van a fejükben.
1: Igen, én abszolút azt gondolom, hogy ez hál' Istennek ennek az elmúlt 6 évnek, amióta az E-Színház működik, annak a pozitív hozadéka, hogy a színházak már készülnek előre arra, hogy jelentkezzenek az E-Színház Fesztiválra, és ezért készítenek felvételeket, meg hát azért is, hogy a saját adatbázisukban is rendelkezzenek ilyen minőségű felvételekkel a sikeres előadásaikról.
0: Mesélj egy kicsit a programokról, mi mindent lehet látni idén.
1: Idén a programban lesznek vígjátékok, klasszikus és kortárs drámák, irodalmi adaptációk, zenés produkciók, és találkozhatnak a nézők olyan ismert történetekkel és alakokkal is, mint Caligula, Néró vagy Ványa bácsi, illetve hát Csehovtól Vörös Sándoron át Kosztolányig, egészen a kortárs szerzőkig, Hály Jánosig és Pintér Béláig, bezáróan számos kortárs alkotással is találkozhatnak majd a programban.
0: Zömében idén mivel jelentkeztek a színházak? Tehát észrevesztek-e esetleg különböző trendeket, vagy markáns gondolkodásmódot, amely évről évre megjelenik? Tehát volt-e idén egy ilyen hullám?
1: Nem gondolom, hogy lenne ebben trendszerűség, vagy hogy felfedezhető lehetne, hogy milyen stílusú előadásokkal jelentkeznek trendszerűen, hanem az adott előadás művészeti értéke dönti el azt, hogy az adott színházi alkotócsapat úgy dönte, hogy felveszi, és aztán nevezi-e az E-Színház Fesztiválra.
0: Gondolom, hogy most nagyon sok néző érdeklődését felkeltettük, de vajon hogyan lehet hozzáférni az E-Színház Fesztivál előadásainak a megnézéséhez?
1: A honlapunkon www.eszínház.hu minden előadás megtalálható, ami nevezett az E-Színház Fesztiválra. Ebben az időszakban csak ezeket az előadásokat tesszük közzé a honlapon, tehát ha valaki felmegy a nyitó oldalunkra, ott megtalálja, hogy milyen módon tudja megnézni, akár úgy, hogy az összeset, akár úgy, hogy csak egyet-egyet választ belőle, ezt a nézőkre bízzuk, amikor felmennek és megnézik a repertoárt.
0: És akkor már is nem kell elutazni, hanem otthon a saját szobánkból megnézhetjük mindezt. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Sárközi Szabina a vendégem, az E-Színház kommunikációs és marketing vezetője.

0: Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerhéj Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban baleset miatt nem járható a Fogarasi út kifelé a Vezér utcánál. A környéken jelentős... A fővárosban baleset miatt...

0: Az úti jelzőlámpák a Helsinki úton a Torontál utcai hívátjárónál. Az Alkotás utcában befelé a bakcsomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. A Hegyalja útról kifelé nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Gázvezeték javítás miatt egyirányosították a 7. kerületben a Verseny utcát a Dózsa-György útnál, ezért a Dózsa-György útról nem lehet a Verseny utcába behajtani. A 30-as autóbusz tereve közlekedik, nem érinti a Verseny utca megállót a keleti pályaudvar felé. Németh Luca, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
3: Szép délutánt kívánok minden kedves hallgatónknak! Körzetünkben a késő délutáni órákban 22-24 Celsius fokos csúcsértéket mérhetünk, az égbolt gyengén felhős lesz, miközben a szél sebessége 18 km per órára élénkül. Történelmi visszatekintőnkben érdemes megjegyezni, hogy egy korábbi 1947-es szeptember közepi rendkívüli hőhullám idején a délutáni órákban 30 Celsius fok feletti forróságot is regisztráltak az országban. A délutáni sétákhoz vagy a szabadtéri programokhoz így egy kényelmes vászonnadrág és egy könnyű blézer vagy vékony kardigán lesz a legideálisabb választás. Szép napot!

0: Ez az Intermezzo, hamarosan kezdődik a 6. E-Színház Fesztivál. A stúdióban Sárközi Szabina, az E-Színház kommunikációs és marketing vezetője. Szabina, mit gondolsz, hogy vajon ha egy színházi előadást, amely ugye alapvetően egy térben van a közönséggel, online nézünk meg otthon a saját fotelünkből, az mit ad hozzá, vagy mit vesz el abból az élményből, amit megszoktunk?
1: Gyakran halljuk, hogy a színház élőben az igazi, és egyébként mi is így gondoljuk, mert valóban az élő színházi élményhez kell az az atmoszféra, amit csak a színház tere tud megteremteni, csak az, amit a nézői reakciók, és az, ami, az az interakció, ami ott létrejön. Mi nem is azt mondjuk, hogy az e-színház, vagy az online színház az az élő színházi élményt helyettesíti, hanem azt, hogy egy másfajta nézőpontot ad. És maga az e-színház fesztivál is ezzel a céllal jött létre, hogy meg tudjunk mutatni olyan előadásokat, amelyek a képernyőn is önálló és magas szintű élményt tudnak nyújtani, és ráadásul mi nem is kérjük azt, hogy bárki az élő színházi élményét cserélje le képernyőn nézhető színházra, hanem azt, hogy olyan produkciókkal is találkozhassanak, amelyeket máskülönben egyébként lehet, hogy nem néznének meg. A budapesti hallgatóknak is emiatt jó szívvel mondom azt, hogy érdemes néha túllépni a jól ismert budapesti színházakon, és megnézni azt, hogy az ország többi városában milyen színházi előadásokat lehet megnézni, és az E-Színház Fesztivál pont ezt hozza el, 7 városnak olyan nagyszerű alkotásait, amelyekhez lehet, hogy nem férünk egyébként hozzá, úgyhogy ahogy az előbb is mondtam, nem azt kéri az E-Színház, vagy nem azt kérjük, hogy bárki cserélje le az élő színházi élményt képernyőre, hanem azt, hogy nézzenek meg olyan előadást, amit lehet, hogy egyébként nem néztek volna meg, vagy nem tudtak volna megnézni.
0: Igen, tehát engedjük be ezt a nézőpontot is. Közben azon gondolkoztam, Szabina, hogy tulajdonképpen milyen előnye lehet még az E-Színháznak, és az jutott eszembe, hogy az ember azért néha nem túl jó helyre vásárol jegyet, és akkor egy kicsit ott egy bizonyos szögből látja csak az előadást, nem annyira kényelmes, egy kicsit korlátozott, ugye, mindaz a kép, amit lát. Itt pedig különböző kameraállásokból látható az előadás. Tehát egy jóval teljesebb képet kaphatunk.
1: Így van. Meg van, hogy elénk ülnek, és akkor ugye...
0: Hát pláne, eleve, ne is mondd!
1: Eleve nagyon
0: nehéz. Kicsit alacsonyabb, ugye?
1: És nem csak több kamera, hanem a kamera közel is megy. Tehát, hogy közelről látunk reakciókat, közelről látunk akár a díszletnek olyan részleteit, vagy a színházi játék olyan részleteit, amelyet valóban mondjuk egy hátsó sorból, főleg, ha még elénk is ülnek, akkor mondjuk nem.
0: Jó, hát a színház illata, vagy a színház szaga, ugye, ahogy mondani szokták, az nem hozható vissza, de nem is akarsz erről senkit lebeszélni, hiszen ez egy egészen másfajta élmény. Amikor te először láttál online színházi előadást, akkor hogyan tudtad befogadni, vagy mi volt az, ami megérintett téged?
1: Pont ez a közeliség, hogy úgy éreztem, hogy közel hozza hozzám, illetve én olyan előadást láttam először, amelyet már nem lehet látni egyébként, tehát ha akarnám, se tudnám megnézni, mert már nem játssza az adott színház. Tehát volt benne egyrészt egy ilyen nosztalgikus érzés, hogy láthatom azt a színészt, láthatom azt a darabot, amit már nem láthatnék, és ezt a fajta kicsit filmes élményt, hogy közelebb tudtam lépni ahhoz az előadáshoz, de olyan részleteket tudtam felfedezni, amit egyébként nem láthatnék, hogyha a 20. sorban ülnék. Úgyhogy nekem egy nagyon revelatív élmény volt, amikor először láttam egy ilyen felvételről egy színházi előadást, és egyébként nagyon sok helyről, akik nyitottak erre a műfajra, ezt lehet hallani, hogy ilyen visszajelzések jönnek hozzánk, hogy közelebbi képeket láttak róla, sokkal könnyebben befogadható volt, és ne felejtsük el, hogy azért vannak olyan nézők, akik bármi miatt korlátozva vannak abban, hogy elmehessenek színházba, mert hogy szeretünk kiindulni abból az aspektusból, hogy igen, elmehetünk, esténként ott lehetünk, de van, aki mondjuk tényleg nem tud eljutni színházba, és nem tudott lenni azon a nézőtéren, viszont ezzel el tudjuk hozzá is vinni a színház élményét.
0: Uh-huh. Szabina, azt is el tudom képzelni, hogy valaki megnéz élőben egy színházi előadást, és aztán találkozik a ti platformotokon is ezzel. Ez is egy sokkal egészebb, teljesebb képet ad, hiszen más nézőpontból történik mindez. Tehát hozzáad, még akkor is, ha az ember látta már azt az előadást.
1: Abszolút, biztos, hogy hozzáad. Nagyon sokféle rétege van szerintem ennek. Én például nagyon szeretek természetesen színházba, én is sokat is járok színházba, és nagyon sokszor van olyan, hogy megnézek egy színházi előadást, ami nagyon tetszett, de mondjuk a vidéken élő idősszüleimnek nem feltétlenül tudom megmutatni, és sok olyan előadás van, aminek már van felvétele is, és akkor mindig olyan jó érzés, mikor meg tudom neki küldeni, hogy nézzék meg, és akkor ilyen nagy boldogan megnézik, és megvan nekik ez az élmény, de ugyanígy akár a külföldön élő magyarok számára is, akik egyébként sem ülnének ott azon a nézőtéren, de ilyen módon meg tudják nézni, megvan az a kapcsolat a magyar színházi kultúrával, ami egyébként lehet, hogy a hétköznapjaikból hiányzik.
0: Kinyitottatok egy új dimenziót, végül is erről van szó.
1: Igen.
0: Jövünk vissza a Sárközi Szabinával.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Sárközi Szabina, az Elszínház kommunikációs és marketing vezetője. Szeptember 18-án kezdődik, és 27-éig tart az idei Elszínház Fesztivál. Szabina, hogyan zajlik maga a szavazás, hiszen ugye itt alapvetően azért mégiscsak egy versenyről is szó van.
1: Így van, az Elszínház Fesztivál azért is fesztivál, mert hogy egy szakmai zsűri is értékeli az előadásokat, illetve a közönség is szavazhat. A közönség szavazás az úgy néz ki, hogy ha valaki megnéz egy előadást és tetszett neki, akkor utána le tudja adni rá a szavazatát, ami egyébként, hogyha a legtöbb szavazatot kap egy előadás, az elnyeri a fesztivál végén a közönségdíj kategóriát, megnyeri a közönségdíj kategóriát. Egyébként pedig az előadásokat egy szakmai zsűri értékeli. Ennek a tagjai Radnai Csilla színművész, Szentecki Zita rendező, Crespo Rodrigo színművész igazgató, Jászai Tamás színikritikus és Légrádi Gergely az Elszínház vezetője. És egyébként még külön díjaink is vannak, amit az Artist Business, a Klasszik Rádió, a Papagéno és a Szófa Irodalmi Portál ajánlott fel.
0: A zsűrinek nehéz dolga lesz, ugye? Idén is.
1: Abszolút nehéz. Igen, mindenképp nehéz lesz, mert tényleg nagyon erős a mezőny.
0: És mi a tapasztalatod arról, hogy a közönség mennyire aktív a szavazásban?
1: Nagyon aktív, és nagyon lehet arra alapozni, hogy sok szavazat érkezik, és egyébként úgy lehet mindig érezni már a megtekintésekből, hogy vajon melyik előadás lesz majd a közönségdíjas. Nagyon sok szavazat szokott minden évben érkezni, úgyhogy ebben nem szokott nehéz dolgunk lenni, hogy a közönség szavazatot odaítéljük, mert a közönség mindig egy nagyon határozott véleményt szokott ebben mondani.
0: Milyen rangot jelent egy E-színház díj? Mi a tapasztalatotok, vagy milyen visszajelzést adnak a színházak?
1: Az a tapasztalatunk, hogy amelyik előadás elnyeri a fesztivál fődíját, ott megnő az érdeklődés az iránt, az előadás iránt. Amikor újra vetítjük a fesztivál programján kívül, akkor annak mindig van egy kiugró nézettsége, mert hogy van ennek a mi közönségünkben jelentősége, hogy melyik előadást választják meg a zsűri az adott év legjobb előadásának.
0: De közben az adott színház alkotók gárdája is gondolom nagyon boldog egy-egy ilyen díj kapcsán.
1: Természetesen mindig van egy hivatalos díjátadónk, egy gálával egybekötött díjátadónk, és ott mindig azt látjuk, hogy nagyon jól fogadják, nagyon boldogok, nagyon örülnek ennek az elismerésnek, és ott mindig van egy nagyon jó kis családias, szakmai közeg, akik méltatják ezeket az előadásokat, és ott mindig nagyon megható pillanatokat élünk át együtt, amikor ezeket a díjakat átadjuk.
0: Még van egy kis idő az Elszínház Fesztivál kezdetéig. Ilyenkor ti hogyan viszonyultok magához, az egész eseményhez? Tehát gondolom, hogy már folyamatosan ez van a fejetekben, minden idegszálatokkal erre összpontosítotok.
1: De... Így van. Nekünk ez mindig olyan júniustól decemberig tart ez az egész folyamat, habár maga az Elszínház Fesztivál mindössze 10 nap, mert hogy van az elején egy meghirdetési időszak, bejönnek a pályázatok, azzal van rengeteg adminisztráció, utána fel kell készülnünk erre a promóciós időszakra, amikor próbáljuk minél több emberhez eljuttatni ennek a hírét, aztán maga az Elszínház Fesztivál is lefutott, azért nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy mi technikailag és minden szempontból problémamentes történjen ez a 10 nap, zsűri értékel, zsűri nézi ezeket az előadásokat, és aztán utána a kihirdetés, az átadásnak a megszervezése, és utána annak a kommunikációja, úgyhogy nekünk ez egy jó fél éves munka, de mindig ezt a projektet szeretjük mindannyian a legjobban, és úgy érezzük mi, akik az Elszínházat csináljuk, hogy ezzel tényleg értéket teremtünk.
0: És ez a várakozási időszak talán ez a legszebb, nem? Amikor még nem indult el, de már itt van, és lehet számolni a perceket visszafelé.
1: Igen, főleg azért, mert idén tényleg elképesztően erős a mezőny, rengeteg online premier lesz az Elszínház Fesztivál alatt, tehát olyan előadásokkal találkozhatnak a nézők, amelyeket még nem vetítettünk, és még nem jelentek meg az online térben, úgyhogy én ilyenkor mindig azért vagyok nagyon izgatott, hogy vajon hogy fogadják a nézők ezt a repertoárt, amivel mi készülünk erre az Elszínház Fesztiválra, és tényleg fantasztikus előadások neveztek, úgyhogy ha nem is tudja mindenki mind a 18 előadást megnézni ebben a 10 napban, de én azért mindenféleképpen erre ösztönzöm a hallgatókat, hogy a lehető legtöbbet nézzék meg, és ne hagyják ki, mert hogy tényleg rendkívül erős mezőny lesz idén.
0: Azért a színház rajongókra jellemző a fanatikusság, úgyhogy szerintem sok olyan nézőtök lesz idén is, aki a teljes repertoárt megtekinti.
1: Nagyon bízom benne, én biztos, hogy mindent meg fogok nézni.
0: Nem leszel egyedül. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm.
0: Sikeres E-Színház Fesztivált kívánok.
1: Köszönjük szépen.
0: Sárközi Szabina, az E-Színház kommunikációs és marketingvezetője volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Pécset folytatódik a miniszterelnök országjárása. Öröknaptár készült a legjelentősebb gyermekirodalmi alkotókról. Holnap is meleg idő lesz, de már többfelé lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Pécset folytatja országjárását a miniszterelnök. Magyar Péter szombat délután 4 órára hirdetett szabadtéri rendezvényt a 48-as térre. A fórumon a Tiszás országgyűlési képviselők is részt vesznek. A kormányfőként először szervezett országjárás múlt hétvégén Veszprémben kezdődött. A tervek szerint 15 vidéki város után Budapesten ér véget. A felvidéki magyar nyelvű oktatás helyzetéről és a magyar közösségek támogatásáról egyeztetett Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Gubik Lászlóval, a Szlovákiai Magyar Szövetség elnökével. Áttekintették a szlovák oktatási törvény tervezett átalakításának a magyar nyelvű oktatásra gyakorolt hatását. Egyetértettek abban, hogy a pénzügyi támogatásokat a közösségi intézmények fenntartására, a magyar nyelv megőrzésére és a nemzeti öntudat erősítésére kell fordítani. Erősebb és függetlenebb Európa formálódik, amely a korábbinál jobban meg tudja védeni magát, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban. Ursula von der Leyen évértékelő beszédében arra hívta fel a figyelmet, az Európai Unió jelenleg nyíltan ellenséges világgal néz szembe, és az ipari kapacitásokért folytatott küzdelem határozza meg a globális versenyt. Azt is hangsúlyozta, hogy fel kell lépni az ultranacionalisták és az Európa ellenesek ellen. Rendőri erőszak miatt elmarasztalta Magyarországot az Emberi Jogok Európai Bírósága, közölte a Magyar Helsinki Bizottság. A vizsgálatot egy 2019-ben történt ügy miatt indították, amelyben egy csalásért és sikkasztásért elítélt nő elfogásakor súlyosan bántalmaztak a rendőrök, több csontja eltört és maradandó sérüléseket szenvedett. A strasbourgi bíróság szerint a rendőri fellépés és az ügy kivizsgálása is sértette az embertelen, megalázó bánásmód tilalmát. A bíróság 8500 eurós jóvátételt ítélt meg a nőnek. Gyermekirodalmi online naptárat készített a Móra könyv kiadó. Az Öröknaptár bemutatja a gyermek és ifjúsági irodalom jelentős magyar, valamint külföldi alkotóit. Az ingyenesen elérhető naptárban hónapokra és napokra bontva lehet böngészni, de akár név, évszám vagy könyvszím is megadható a keresőben. Országszerte süt a nap, eső nem lesz. Holnap az ország északnyugati részén kisebb eső, zápor vagy zivatar kialakulhat. Éjszaka 10-15 fok valószínű, holnap napközben a Dunántúlon 18-25 fok, a középső és a keleti tájakon 26-30 fok lesz.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: A fővárosban balesetnél helyszínelnek a Váci út külső szakaszán az M0-ás felé a 2-es főúti csomópontnál. Sárgán villognak a közúti jelzőlámpák a Helsinki úton a Torontál utcai hévátjárónál. Nehéz az előrejutás a Margit körúton mindkét irányban, a Tököli út belső szakaszán, az Andrássy úton az Operától befelé, a Rákóczi úton mindkét irányban, valamint a Kossuth Lajos utcában az Asztória felé. Lassan járható a pesti és a budai alsórakpart, a Váci út és az Üllői út, továbbá a Hungária körgyűrű szakaszonként. Gázvezeték javítás miatt egyirányúsították a 7. kerületben a Verseny utcát a Dózsa-György útnál, ezért a Dózsa-György útról nem lehet a Verseny utcába behajtani. A 30-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Verseny utca megállót a keleti pályaudvar felé. Az Alkotás utcában befelé a bakcsomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. A Hegyalja útról a felüljáró mellett nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Németh Luca, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
6: Jó estét kívánok! Szeptember 16-án ma van Edit napja. Gratulálunk, szeretettel! Ez egy olyan név, amit nem nagyon lehet becézni. Hozzám nagyon közel állnak ezek a nevek, és nem tudom, hogy akinek adják, arra vajon ez illik-e, hogy ő nem könnyen becézhető, nem könnyen megközelíthető, nem biztos, hogy szereti, ha becézik. Érdekelne egyébként, bár valószínűleg ahány Edit nevet viselő hölgy van a világon, mondjuk Magyarországon, annyiféleképpen vélekednek erről. De rajtuk kívül még Kornél, Som, Soma nevű hallgatóink is ma ünnepelnek. Most pedig Dvorzsák Ádúr szláv tánca szól a Budapesti Fesztivál zenekar előadásában.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, most kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Különleges jótékonysági koncertre készül szeptember 29-én a Sárik Péter Trió, amely ezúttal a klasszikus zene és a jazz találkozásával segít egy fontos egészségügyi ügyet. De hogy miért nem Sárik Péter, hanem Sóvári Zoltán, a Kórházas Lovagok magyarországi parancsnoka van a telefonvonalban, ezt is megbeszéljük, de először is. Üdvözlöm a parancsnok urat, szia, szép napot kívánok!
2: Szervusz, szervusztok, a hallgatóknak is jó napot kívánok!
1: Szerintem úgy vannak vele a hallgatók, mint én, hogy a Kórházas Lovagok magyarországi parancsnoka az ugye egy szervezetet képvisel, de mi nem nagyon hallottunk még erről a szervezetről, ez véletlenül van, így mit kell rólatok néhány távirati mondatban tudni?
2: Az, hogy nem hallottatok rólunk, és nem, vagy legalábbis csak egy nagyon szűk réteg hallott rólunk, annak valószínűleg az is az oka, hogy igazából sosem akartunk kirakadva kerülni. Mi mindig egy ilyen háttérben működő szervezet vagyunk, a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Rend Kórházas Lovagjai, és nekünk egy ilyen 900 éves múltunk van, nem Magyarországon természetesen, hanem a világban. Ez egy olyan szervezet, amelyeknek nagyon sok országban vannak parancsnokságai, és ennek az egésznek a központja Kanadában található. A mi parancsnokságunk gyakorlatilag 2006 óta létezik Magyarországon, és azóta körülbelül olyan 65-70 millió forint közötti adományokat gyűjtöttünk a legkülönbözőbb helyekről, aminek a 99%-át arra a célra fordítjuk, amire maga az esemény meg lett hirdetve. Így van ez jelenleg is. Egy néhány példa, ami az egyik legszebb munkánk volt, az a Kárpátalja Regionális Gyerekkórháznak, ami munkácson van, annak egy 3 évvel ezelőtt sikerült egy nemzetközi gyűjtést szerveznünk. Ugye ez már háború éveiben volt, és ezzel együtt párhuzamosan a Kisvárdai Kórháznak is támogatást szereztünk, amely ki volt jelölve a háborús sérültek és a menekültek ellátására. De ezen kívül még nagyon sok, minden évben van egy-két ilyen jótékonysági rendezvényünk. Idén, ez most szeptember 29-én a Sári Trióval fog megtörténni.
1: Akkor térjünk is rá a múlt után a közeljövőre, ha úgy tetszik. Mondd el kérlek, most már a Sárik Péterék neve elhangzott, és a triójáé, akik tehát klasszikus zene és jazz találkozásával segítenek, egy fontos egészségi ügyet. Mi ez az egészségügyi ügy, vagy esetleg ez egy konkrét intézmény? Erről szeretnénk néhány szót.
2: Ez minden alkalommal egy konkrét ügy, vagy egy konkrét intézmény. Ez idén a Tüdőgyógyászatért Alapítvány, ami az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetnek az alapítványa. Őket találtuk meg idén ezzel a támogatási rendszerrel.
1: És hogy jön ide a zene, hogyan megy a segítségnyújtás, vagy hogy zajlik ez az egész, és hol zajlik a szeptember 29-i program?
2: Ez a Fehérvári úton az FMH művelődési házában lesz szeptember 29-én este 6 órakor. Ide gyakorlatilag úgymond támogatói jegyeket a Kultixon keresztül szeretnénk és fogunk értékesíteni, és az egész bevétel, ami ebből bejön, a Péterék is jótékonyságból és a jótékonysági indítatásból fognak zenélni nekünk, ennek a teljes bevétele gyakorlatilag a Tüdőgyógyászat Alapítványhoz fog kerülni. Ott effektíve megvannak azok a berendezések, azok a célok, azok az eszközök, amikre nekik szükségük van, amiben a mi támogatásunkat akarják igénybe venni.
1: Tehát elmondjuk még egyszer a szikár tényeket, de ezeket jó, ha kedves hallgató fejben tartja. Tehát szeptember 29-én az FMH-ban, Temi Fővárosi Művelődési Ház, de szerintem a mi generációnk pontosan tudja, hogy ha mondjuk, hogy FMH, hogy az hol van. Tehát szeptember 29-én a Sárik Péter Trió játszik klasszikusok jazzesen címmel, és az egész koncert bevételét az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben működő alapítvány, az intézetet működtető alapítvány kapja. Ezt majd elmondom a végén is, de egy ilyen, inkább csak egy kíváncsiskodó kérdés, hogy amikor keresitek a jótékonykodás következő lehetőségét, azt lehet így lokálisan, tehát hogy a magyar tagozat, vagy a magyar parancsnokság, vagy mennyire vagytok összekötve az anyaszervezettel?
2: Ezek teljesen önállóak vagyunk, ez abszolút ránk van bízva, hogy mi melyik szervezetnek, melyik intézménynek, melyik bármilyen olyan történetnek, amit mi helyesnek tartunk, kinek akarunk gyűjteni és kit támogatunk. Ez teljesen úgy működik, hogy ugye van 26 lovagunk, összeülünk és megkérdezzük, hogy gyerekek, kinek milyen olyan ismerete van, vagy kinek milyen olyan ötlete van, aki úgy gondolja, hogy ő támogatása érett. Most ennek van egy borzasztó nagy hátrányos oldala is, minden intézmény csak egyszer támogatunk. Tehát innentől kezdve, tavaly például a Székesfehérvári Szent György kórházat támogattuk, amikor ezt átadtuk a tavalyi támogatásunkat, akkor is elmondtam, hogy nagyon sajnálom, de mi többet ezen a fórumon nem nagyon fogunk találkozni, mert jövőre egy másik intézménynek próbálunk majd segíteni.
1: Na jó, hát sajnos azt kell mondanom, hogy támogatandó és támogatható intézmény még bőven marad az országban azon túl is, hogyha szeptember 29-én reméljük sikeresen lezajlik ez a rendezvény, tehát az FMH-ban lesz egy Sárik Péter trió koncert klasszikusok jazzesen, ami persze és természetesen nem ingyenes, és bár ez egy kulturális témájú beszélgetés, de mivel jótékonysági koncertről van szó, bátran elmondhatjuk, hogy aki megváltja a jegyét, az azzal egy nemes célt támogat. Kicsit összegerjedt a vonal, de azért itt vagyunk, és még mindig megvagyunk Sóvári Zoltánnal, a Kórházas Lovagok magyarországi parancsnokával. A jövőről talán csak annyit így a legvégén, hogy már körvonalazódik esetleg a jövő évi dolog, vagy majd megint össze kell ülni valamikor, vagy lezárjátok ezt az esetet, és csak utána léptek tovább.
2: Ez úgy, ahogy te mondtad, most lezárjuk ezt az eseményt, ősszel vagy jövő tavasszal. Ugye vannak ilyen különböző zárt körül, tehát saját összejöveteleink, és a jövő évet természetesen ott fogjuk eldönteni. Az idei is idén, januárban, amikor összeültünk, akkor találtuk ki, hogy ez a Sárik Péter triót a FMH-ba, akkor már tudtuk, hogy az FMH erre nyitott, akkor még nem tudtuk, hogy a Kultixnál lesz a jegyértékesítés, vagy a támogatói jegyértékesítés, de ezek aztán szépen körbezáródnak, és összeáll az egész kép szeptember 29-re.
1: Az utolsó utáni kérdésem talán megfogalmazódik a kedves hallgatóban is. Milyen átfutási ideje szokott ennek lenni? Ugye pénzhiány az sajnos van, és minden támogatás jól jön a korányit működtető alapítványnak is. Általában egy sikeres rendezvény után mennyivel szoktátok tudni a támogatási összeget átadni a támogatottnak?
2: Néhány heten belül, tehát a maximum az egy hónap, mert ennek egyetlen egy oka van, még a rendezvény után is érkeznek támogatási összegek, akkor szoktunk várni egy másfél-két hetet, hogy még aki még utólagosan utalni akar erre a célra, akkor az megérkezzen, utána a saját kereteinkből még kikerekítjük fölfele természetesen, és így alakul ki, természetesen most még fogalmam sincs, hogy mekkora összeg,
1: világos.
2: Egy kerekösszeget szoktunk minden alkalommal átadni a támogatott szervezetnek.
1: És egy jó hír a kedves hallgatóknak, hogyha ebből nem sokat tudott megjegyezni ebből a beszélgetésből lévén, mondjuk autóban ülve hallgat minket. A lényeg, hogy szeptember 29-én játszik a Sárik Péter Trió az FMH-ban, este 6 órától, de elég, ha csak annyit jegyeznek meg, hogy kórházaslovagok.hu. Ugyanis van nekik magyar nyelvű honlapjuk, ahol sok mindent megtudhatnak a lovagokról. Többek közt ez a program is fent van, tehát kórházaslovagok.hu. Ott minden információt megtalálnak. Sóvári Zoltánnal, a Kórházas Lovagok magyarországi parancsnokával beszélgettünk. Sok sikert kívánunk, és talán megengedhetjük magunknak azt, hogy jó sok adományt a szeptember 29-i koncerten. Köszönjük szépen!
2: Én köszönöm szépen, viszont hallásra, szervusz!

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Chopintól Bachig három különleges hangversennyel várja ősszel a közönséget a Haydneum a Zeneakadémián. A sorozat október 3. péntekén Chopin dalainak és mazurkáinak estjével indul a Solti teremben. Aldona Bártnyik szoprán és Naruhiko Kawaguchi fortepiano művész tolmácsolásában szólalnak meg a lengyel zeneszerző dalai és zongora művei. Decemberben két további koncert következik. Mikulás napján a Zeneakadémia nagytermében Advent Bachal címmel Vashegyi György vezényletével a Pörszül Kórus és az Orfeó zenekar ad ünnepi kantáta estet. December 2. szombatján pedig a romantika kerül középpontba. Az Ensemble Variabile koncertjén Mendelssohn, Kalkbrenner és Brahms művei hangzanak majd el a Solti teremben. A Robert Capa kortárs fotográfiai központban november 8-áig látható a 44. magyar sajtófotó kiállítás, amely a 2025-ös év legfontosabb eseményeit és hétköznapi történeteit idézi fel képekben. A tárlat alapját az idei magyar sajtófotó pályázat adja, amelyre 258 szerző több mint 6000 fotóval nevezett. A kiállításon közéleti események, társadalmi történetek, hétköznapi élethelyzetek, kulturális és sportpillanatok, illetve természetfotók is egyaránt helyet kaptak. A képek együtt nem csak dokumentálják 2025 történéseit, hanem azt is megmutatják, hogy hogyan látták és egyaránt helyet kaptak. A képek együtt nem csak dokumentálják 2025 történéseit, hanem azt is megmutatják, hogy hogyan látták és örökítették meg a világot a magyar fotóriportok.

0: beszélhetünk Harry fantasztikus történeteiről egy olyan korban, amikor a gyerekeket a mesterséges intelligencia által létrehozott hamis információk is körülveszik. A produkcióban az opera 100 fős gyermekkara kap főszerepet, a zenei vezető Heiser Nicolette. A gyerekeknek szánt előadás így egyszerre kínál találkozást Kodály zenéjével, a magyar irodalmi hagyománnyal és egy nagyon is mai kérdéssel, hogyan különböztethető meg a mese, a nagyotmondás és a valóság. Ez a Klasszik Rádió 92.1.
1: Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban balesetnél helyszínelnek a Váci út külső szakaszán az M0-ás felé a 2-es főúti csomópontnál. Sárgán villognak a közúti jelzőlámpák a Helsinki úton a Torontál utcai hévátjárónál. Nehéz az előrejutás a Margit körúton mindkét irányban, a Tököli út belső szakaszán, az Andrássy úton az Operától befelé, a Rákóczi úton mindkét irányban, valamint a Kossuth-Lajos utcában az Asztória felé. Lassan járható a pesti és a budai alsórakpart, a Váci út és az Üllői út, továbbá a Hungária körgyűrű szakaszonként. Gázvezeték javítás miatt egyirányosították a 7. kerületben a Verseny utcát a Dózsa-György útnál, ezért a Dózsa-György útról nem lehet a Verseny utcába behajtani. A 30-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Verseny utca megállót a keleti pályaudvar felé. Az Alkotás utcában befelé a bakcsomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. A Hegyalja útról a felüljáró mellett nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Németh Luca, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
4: Szép délutánt kívánok minden kedves hallgatónknak! Körzetünkben a késő délutáni órákban 22-24 Celsius fokos csúcsértéket mérhetünk, az égbolt gyengén felhős lesz, miközben a szél sebessége 18 km per órára élénkül. Történelmi visszatekintőnkben érdemes megjegyezni, hogy egy korábbi 1947-es szeptember közepi rendkívüli hőhullám idején a délutáni órákban 30 Celsius fok feletti forróságot is regisztráltak az országban. A délutáni sétákhoz vagy a szabadtéri programokhoz így egy kényelmes vászonnadrág és egy könnyű blézer vagy vékony kardigán lesz a legideálisabb választás. Szép napot!

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban ismét egy dátum adja az apropót, ami miatt beszélgetünk George Washingtonról, de nem is biztos, hogy egészen róla. Úgyhogy jöjjön a dátum, 1906. szeptember 16-a. Mi történt ekkor?
2: Ekkor avatták fel George Washington amerikai elnök szobrát, kereken 120 esztendővel ezelőtt.
1: Itt Budapesten,
2: így van, és hát ugyebár Amerika azért elég messze van tőlünk, világ első szuperhatalmaként, mégis hatással van ránk, úgy, ahogy egész Európára és az egész világra is. A vezetői a 20. századi történelmünk alakulásában nagyon fontos szerepet játszottak, a filmsztároktól elkezdve, a divaton keresztül, tényleg sok minden, és meglepő az, hogy egészen sok amerikai kapcsolódású emlékmű van Budapesten. Úgyhogy ebből most az első ilyen szobrot vesszük górcső alá, ez pedig, ahogy már mondtuk, az Amerikai Egyesült Államok első elnökének, George Washingtonnak a szobra. És fontos elmondanunk, hogy elsőként az európai országok közül Magyarországon emlékeztek meg róla szobor állításával.
1: Ezt a szobrot hol találjuk pontosan?
2: Ez a szobor a Városligetben található, nagyon sokáig egy zöld terület közepén állt, egészen addig, ameddig a zeneháza fel nem épült, tehát most ott van gyakorlatilag a zeneháza mellett.
1: Mi volt az előzménye annak, hogy ezt a szobrot 120 évvel ezelőtt felavatták?
2: Beszéltünk már erről korábban, hogy a 19. század végén, 20. század elején hatalmas kivándorlási hullám történt Amerika irányába, nem csak Magyarországról, hanem Európa nagyon sok országából, és pontosan az Amerikába kivándorolt magyarok kezdeményezték ezt az egész folyamatot. 1902-ben Clevelandben először is Kossuth szobrot állítottak, aztán pedig mozgalmat indítottak arra, hogy Budapesten is legyen szobra egy amerikai szabadsághősnek. Úgyhogy tulajdonképpen ez a Washington szobor ennek a kezdeményezésnek köszönhető, a Kossuth szobor folytatásaként, ha úgy tetszik, és a szobor 120 évvel ezelőtti felavatása igazi népünnepévé vált, hiszen erre az eseményre egy nagy létszámú, külhoni magyarokból álló küldöttség érkezett Budapestre, Amerikából.
1: Milyen lett ez a szobor? Milyen adataink vannak róla?
2: Ez a szobor majdnem 7 méter magas, 6,9 méter magas szobor, és Bezerédi Gyula alkotása. Elek Artúr a Nyugat folyóiratban méltatta ezt az alkotást, úgyhogy idéznék is tőle. Az amerikai magyarok pénzén hamarosan meg is csinálta itthon Bezerédi a Washington szobrot. 1906-ban leplezték le ott, ahol ma is áll. A Városligeti tópartján, zöld gyep és zöld fák között az égre terülő sziluettjével. Ez a szobor lett Bezerédi főműve, és Budapest újabb monumentális szobrainak a legkülönbje. Szerencsés egyensúly helyzetű a mozdulata, kiválóan bronzszerű a kompozíciója, és plastikusan ízes, ha a kelleténél kicsi részletezőbb is a megmintázása. Nemes és harmonikus alkotás, a legjava annak, amire a kor magyar szobrászművészete képes volt.
1: Annyira szép, ahogy írnak,
2: igen,
1: ezt úgy szeretem
2: én
1: minden
2: is,
1: alkalommal.
2: Tényleg.
1: Most már akkor el is képzelhetjük, de persze el is mehetünk és megnézhetjük.
2: Igen.
1: Mi minden látható még ezen a szobron?
2: Ezen a szobron Washington személyén kívül nagyon szép Amerikára utaló szimbólumokat is találunk, például a sasmadár, amelyik ugye az Amerikai Egyesült Államok címerállata, több pénzérmének a hátsó oldalán is található, például a negyeddolláros érmén is ugyanígy ábrázolják, karddal a karmai között. Fontos elmondanunk még az avatással kapcsolatban, hogy ezen az eseményen jelen volt Kossuth Lajos fia, Kossuth Ferenc is, aki ekkor a Vekerle kormány kereskedelmi minisztere volt. És az is érdekesség, ha már a felállításáról beszélünk, hogy az elkészítésének és a felállításának a költsége közadakozásból jött létre. Tehát nem állami pénzekből, nem is egy valaki, hanem tényleg a köz állt össze.
1: Valahogyan ez a szobor hatott-e a környezetére?
2: Annyiban igen, hogy a Liget ittfutó sétánya is Washington nevét viseli, tehát nem csak szobor, hanem egy köztér nevében is megemlékezhetünk róla, és nem az egyetlen amerikai elnök, akinek szobra van Budapesten, nem csak Washingtonnak, hanem Reagannek és idősebb Bush elnöknek is van itt szobra, de Washingtoni az első hely.
0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt dr. Glázer Kati, az Égen járó Nemzetközi Papírsárkány Fesztivál szervezője. 5 és 6 óra között pedig velünk volt Sárközi Szabina, a hamarosan kezdődő E-Színház kommunikációs és marketing vezetője. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek, és Suri Borisz technikusnak. Jó pihenést kívánok. Holnap reggel Gaskó Balázs várja önöket a Nyitányban. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Malet 80. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központ színpadán egy legenda ünnepel. Hegedűtől a családon keresztül Hofi Gézáig. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Pécset folytatódik a miniszterelnök országjárása. Öröknaptár készült a legjelentősebb gyermekirodalmi alkotókról. Holnap is meleg idő lesz, de már többfelé lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Pécset folytatja országjárását a miniszterelnök. Magyar Péter szombat délután 4 órára hirdetett szabadtéri rendezvényt a 48-as térre. A fórumon a Tiszás országgyűlési képviselők is részt vesznek. A kormányfőként először szervezett országjárás múlt hétvégén Veszprémben kezdődött. A tervek szerint 15 vidéki város után Budapesten ér véget. A felvidéki magyar nyelvű oktatás helyzetéről és a magyar közösségek támogatásáról egyeztetett Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Gubik Lászlóval, a Szlovákiai Magyar Szövetség elnökével. Áttekintették a szlovák oktatási törvény tervezett átalakításának a magyar nyelvű oktatásra gyakorolt hatását. Egyetértettek abban, hogy a pénzügyi támogatásokat a közösségi intézmények fenntartására, a magyar nyelv megőrzésére és a nemzeti öntudat erősítésére kell fordítani. Erősebb és függetlenebb Európa formálódik, amely a korábbinál jobban meg tudja védeni magát, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban. Ursula von der Leyen évértékelő beszédében arra hívta fel a figyelmet, az Európai Unió jelenleg nyíltan ellenséges világgal néz szembe, és az ipari kapacitásokért folytatott küzdelem határozza meg a globális versenyt. Azt is hangsúlyozta, hogy fel kell lépni az ultranacionalisták és az Európa ellenesek ellen. Rendőri erőszak miatt elmarasztalta Magyarországot az Emberi Jogok Európai Bírósága, közölte a Magyar Helsinki Bizottság. A vizsgálatot egy 2019-ben történt ügy miatt indították, amelyben egy csalásért és sikkasztásért elítélt nő elfogásakor súlyosan bántalmaztak a rendőrök, több csontja eltört és maradandó sérüléseket szenvedett. A strasbourgi bíróság szerint a rendőri fellépés és az ügy kivizsgálása is sértette az embertelen, megalázó bánásmód tilalmát. A bíróság 8500 eurós jóvátételt ítélt meg a nőnek. Gyermekirodalmi online naptárat készített a Móra könyvkiadó. Az Öröknaptár bemutatja a gyermek- és ifjúsági irodalom jelentős magyar, valamint külföldi alkotóit. Az ingyenesen elérhető naptárban hónapokra és napokra bontva lehet böngészni, de akár név, évszám vagy könyvszím is megadható a keresőben. Országszerte süt a nap, eső nem lesz. Holnap az ország északnyugati részén kisebb eső, zápor vagy zivatar kialakulhat. Éjszaka 10-15 fok valószínű, holnap napközben a Dunántúlon 18-25 fok, a középső és a keleti tájakon 26-30 fok lesz.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Károlyi kert a belváros legrégibb parkja. A legenda szerint ez a terület sosem volt beépítve. Eredetileg főúri magánkert volt, és falak vették körül. Állítólag a környező lakásokat drágában árulták, mert onnan be lehetett látni a titkos kertbe. A területet, amely sosem volt még beépítve, 1932-ben nyilvánították közparkká. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Deák Ferenc híd építésekor az M0-ás autóút forgalma jelentősen kisebb volt, mint napjainkban, amikor egy átlagos napon 70 ezer jármű halad át a déli szektor Duna hídján. Az út bővítése elodázhatatlanná vált, ezért felépült az egyébként is tervezett új hárosi híd, ami a 20 évvel fiatalabb darab tükörképe. Az építményeken jelentősebb eltérés csak a hídfők megépítésében és az azóta megjelent földrengésre való méretezésben mutatkozik. Az új híd egy 9 nyílású szerkezet 10 alátámasztással és 3 különálló felszerkezettel, melynek építése 2011 áprilisában indult. A mederpillérek kéregelemei a szabad kikötőben készültek el, és bárkával szállították őket a helyszínre, amivel több hónapot nyertek a kivitelezők.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháborúban felrobbantott Ferenc József, azaz a mai Szabadsághíd helyén, a főváros ostroma után ideglenes ponton híd készült a pillérek felhasználásával. Az átkelő 1945. március 15-től szolgálta a városiak közlekedését, 1946. január 10-ig, amikor az azt tartó 5 deregjét és a rájuk támaszkodó szerkezetet a jégzajlás elsodorta. A maradványok lágymányosan értek partot. A városrészek ismét összeköttetés nélkül maradtak, amíg 8 nappal később meg nem nyitották a Kossuth hidat. A Ferenc József híd helyreállítása 1946 tavaszán kezdődött el, melynek során nem csak a színe, hanem a neve is megváltozott. Újbóli átadásakor nyerte a Szabadság nevet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Európa Híd nevű ponton hídat a Magyar Honvédség II. Rákóczi Ferenc műszaki dandárja építette fel Budapesten az Európai Uniós csatlakozás népszerűsítésére. A 62 részből álló 430 méter hosszú ideglenes híd a Parlament és a Batthyány tér között állt 2003. márciusában 3 napon keresztül. Egy helyben tartásáról 22 tolóhajó gondoskodott. A 3 nap alatt a becslések szerint több mint 400 ezren keltek át rajta. Az építésben több mint 200 sorkatona teljesített szolgálatot, akik ügyeltek a biztonságra és gondoskodtak a működtetésről. Amennyiben egy hajó nem tudott volna megállni a Margit-sziget feletti folyami zárnál, a honvédek azonnal szétnyitották volna a pontont, hogy elkerüljék a balesetet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohát szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi Cimmel Sugár Rezső monumentális hősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Új vezetőket neveztek ki a MÁV csoportnál, jövő héten újra kinyit a Terrorháza Múzeum. Marad az enyhe idő, de egyre több felé lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Új igazgatóságot és felügyelőbizottságot neveztek ki a MÁV csoport élére, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy az igazgatóság elnöke Tóth Maros Dániel, a közlekedési tárca közösségi közlekedésért és vasúti stratégiáért felelős helyettes államtitkára lett. A felügyelőbizottságot Nagy Zoltán volt pénzügyminisztériumi államtitkár vezeti. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter megjegyezte, hogy a döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. Rövid szünet után jövő kedden újra nyit a Terrorháza Múzeum. Az intézmény egy hétig ingyenesen látogatható lesz mindenki számára, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán szerint még zajlik a kiállítás szakmai felülvizsgálata. Jobboldali véleményformálók bejelentették, hogy vasárnapra tüntetést, október 23-ára pedig békemenetet szerveznek a Terrorháza Múzeum elé. Az intézmény kedden zárt be ideiglenesen, és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása is. A 11-ből 7 jelöltet hallgatott meg a médiatanács elnöki tisztségének betöltésére jelentkezők közül, mai ülésén az Országgyűlés Szakbizottsága. A testület pontozza a jelölteket, majd hétfőn dönt arról, kit javasol a médiatanács élére, a javaslatot pedig a Művelődési Bizottság elé terjeszti. Már lehet asztalt foglalni az idei országos étterem hétre. A jubileumi 30. gasztronómiai eseményt október 1-e és 18-a között rendezik meg, országszerte mintegy 230 étterem részvételével. A vendéglátóhelyek háromfogásos menüket kínálnak fixáron. Jövő keddig lehet jelentkezni az idei Teszed akcióra. Október 12-e és 18-a között ismét önkéntesek ezreit várják, hogy megtisztítsák a közterületeket a szeméttől, főként a háztartási jellegű hulladékoktól. A nagyobb lomokat, építési és bontási törmeléket, valamint a veszélyes hulladékot ebben az akcióban nem szállítják el. Azokat a hulladékradar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni. Késő estétől északnyugat felől beborul az ég. Éjszaka a Dunántúl északi részén, holnap északnyugaton számíthatunk kisebb esőre, záporra. Egy-egy zivatar is kialakulhat. A szél helyenként megerősödik. Hajnalban 10-15 fok, napközben 18-26 fok lesz. Keleten akár 30 fok is lehet.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd második világháború utáni újjáépítése során a régi láncok 76%-át fel tudták használni, az elpusztultakat pedig az eredetivel megegyező szénacélból gyártották le. Bár 2600 tonnányi új szerkezetet építettek bele, a híd acél szerkezetének önsúlya mégis csak nem 200 tonnával lett kevesebb, mint az előző. A magyarországi Dunaszakasz első állandó hídjának eredeti tervei szerint a pilléreken, a kapuzatok alatt vízszintesen vezetett át az úttest. Ezekhez a vízszintes szakaszokhoz enyhe töréssel csatlakoztak a parthoz lefelé, valamint a Duna közepe felé felfelé vezető szakaszok. Ezek a zökkenők a lovaskocsi forgalmat még nem zavarták, de a gépjárműveket már igen, ezért az új hídpálya már törés nélküli lett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Filatorigát nevű hév megálló egy sejemgombolyító üzemről kapta a nevét. A latinul Filatoriumnak 1780-ban költözött az óbudai területre, és már 9 évvel később tönkre is ment. A helyi lakosság azonban sokáig Filatori Felden, sejemmező néven emlegette a területet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Kazinci utcában található mikve Európa egyik legértékesebb zsidó rituális fürdője. A mikvék érdekessége, hogy a fürdőhöz csak természetes élővizet, tehát folyó vagy forrásvizét szabad használni. A budapesti mikvét 1928-ban egy Art Deco stílusú lakóházzal együtt adták át. Ennek a fürdőnek a vízellátását egy forrás és az épület tetején összegyűlő csapadék biztosítja. Az épületben egy női és egy férfi fürdőmedence, valamint egy a háztartási eszközök megmerítésére szolgáló helyiség található. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Azt a kis teret, amely az egykori népszínház épületét körülveszi, a Fővárosi Közmunkatanács még Polonyi Géza kezdeményezésére Blaha Lujza térnek nevezte el, és innentől kezdve fehér zománcozott táblácskák tüntetik fel a tér új nevét. A Nemzeti Színház művészei a tér elkeresztelésének alkalmát felhasználták arra, hogy Blaha Lujza asszony tiszteletük és szeretetük kifejezésével felkeressék. 1906-tól 1950-ig itt áll Tinódi Lantos Sebestyén szobra.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Ma lett 80. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központ színpadán egy legenda ünnepel. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Jövő héten újra kinyit a terrorház, a múzeum. Folytatódik az enyhe idő, több felé lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter miniszterelnök. Az intézkedés mintegy 900 000 vállalkozásnak segít. A bejelentésre az egészségügyi miniszter is reagált. Hegedűs Zsolt szerint az indokolatlanul fenntartott kötelező terhek megszüntetése egyszerűsíti a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok és más egészségügyi szolgáltatók működését is. Vizsgálatot indít Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter BYD-nál vállalt pozíciójával kapcsolatban az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága. A volt tárcavezetőt meghallgatásra is behívják, tudta meg a Telex a bizottság elnökétől. Apáti István azt mondta, a vizsgálat a korábbi miniszter munkaviszonyának körülményeiről és esetleges nemzetbiztonsági kockázatainak feltárásáról szól. A Fidesz frakció szerint nem kockázat, hanem óriási lehetőség Magyarországnak, hogy Szijjártó Péter a kínai autógyártó cég egyik globális vezetője lett. Rövid szünet után jövő kedden újra nyit a Terrorháza Múzeum. Az intézmény egy hétig ingyenesen látogatható lesz mindenki számára, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán szerint még zajlik a kiállítás szakmai felülvizsgálata. Amerikai-ukrán csúcs találkozót készít elő Kijev és Washington, erősítette meg az ukrán külügyi szóvivő. Volodymyr Zelenszky és Donald Trump a tervek szerint New Yorkban ül tárgyalóasztalhoz. Az ukrán elnök múlt heti kanadai útján azt mondta, szeptember végén találkozna az amerikai elnökkel. A megbeszélés egyik fő témája egy Oroszország és Ukrajna közötti esetleges energetikai tűzszünet lesz. Több száz ingyenes programmal várja az érdeklődőket szombaton és vasárnap a Kulturális Örökség napjai rendezvénysorozat, amelynek keretében számos ritkán látogatható épület, köztük a Sándor Palota, a Központi Statisztikai Hivatal és a Magyar Állam Kincstár is megnézhető. Hosszú idő után újra látogatható lesz a Lechner Ödön által tervezett, 2017-ben bezárt Iparművészeti Múzeum szecessziós főépülete is. Országszerte borult lesz az ég, északnyugaton számíthatunk kisebb esőre, záporra, de egy-egy zivatar is kialakulhat. A hajnali 10-15 fok után napközben 18-26 fok lesz, keleten akár 30 fok is előfordulhat. A hét második felében már esősebbre fordul az idő.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Dózsa-György tér a vár nyugati várfalának tövében található. A középkorban ezen a helyen Königsgarten néven terült el a királyi kert. Később mészégető kemencék álltak itt, majd a 19. században szőlőskertekkel települt be. 1893-ban az új királyi palota építésekor hosszú teret alkottak, hogy a várpalota homlokzata jobban érvényesüljön. Itt halad el a Váralja utca, aminek déli részén 1926 óta áll Mátyás király kerti lakjának feltételezett maradványaként egy gránitoszlop. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gubacsi híd pilléreinek alapozása 1919-ben kezdődött meg. Az építők két darab hatnyílású rácsos acélhidat építettek. Az északkín a kikötői vasút és a hév osztozott, míg a délin a közúti forgalom kapott helyet irányonként egy-egy sávval. A II. Világháborúban Budapest ostroma idején ez az átkelő sem maradt sértetlen. A német alakulatok felrobbantották, és csak 1947-ben építették újjá. A felújított hídon a két oldal közé egy befüggesztett részen még egy vágányt alakítottak ki a hév számára, hogy a szerelvények irányonként külön vágányon haladhassanak. A híd 1978-as felújításakor a rajta áthaladó hévjáratot megszüntették. Forgalmát több autóbusz vette át. Az egykori hévvágányok helyén 1984-ben közúti sávokat alakítottak ki, de az építmény nem bírta a megnövekedett forgalmat. A legutóbbi felújítás óta a déli oldalon halad a közúti forgalom, az északi oldalon pedig a kikötői vágány és egy kerékpárút halad.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Capriccio, a Papagéno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en. Minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával és Zsoldos

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Csepel Művek eredetileg Weiss Manfred acél- és fémművekgyárként működött. Nevét alapító tulajdonosáról, a nagyiparos Weiss Manfredról kapta. A háború szelét megérezve és a piacérésre rálelve, az 1890-es évektől az üzem nagyarányú acél- és vastermelést folytatott. Így kohókat és öntödéket is felhúztak, és főmegrendelőjük hamarosan a hadsereg lett. Az első világháború idején a Weiss Manfred gyárban legalább 30 ezer ember dolgozott, és elsősorban lőszergyártással foglalkoztak. Egyes információk szerint lőszerek 10 millióival látták el Lengyelországot. A tanácsköztársaság idején a gyárat államosították.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A két kerület rész, Soroksár és Pesterzsébet társadalmilag, gazdaságilag különböző település volt. A két kerület rész házassága több mint 40 esztendőn át tartott, ám lelkes lokálpatrióták hosszú időn át harcoltak Soroksár önállóságáért. 1992. szeptember 27-én sikeres népszavazást tartottak, ahol a soroksári polgárok szavazataikkal az újra önálló Soroksár mellett álltak ki. Így lett Soroksár Budapest 23. a magyar főváros legfiatalabb kerülete, amely 1994-ben vált le Budapest 20. kerületéről. Területe megegyezik az 1950-ben Nagy Budapesthez csatolt Soroksár nagyközségével.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Alakítsa a nappalit nézőtérré. Szeptember 18-ától 10 estén át 18 izgalmas, formabontó, szórakoztató, elgondolkodtató színházi produkció egy helyen, az E-Színház Fesztiválon. Nézze bármikor, ahonnan ön szeretné. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Újabb feljelentéseket tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Egyre több felé várható eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter miniszterelnök. A döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak segít. A bejelentésre az egészségügyi miniszter is reagált. Hegedűs Zsolt szerint az indokolatlanul fenntartott kötelező terhek megszüntetése egyszerűsíti a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok és más egészségügyi szolgáltatók működését is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kijelentette, hogy megkezdték a gazdasági kamarákról szóló törvény felülvizsgálatát. Átvilágítják a teljes kamarai rendszert, a központi és a területi kamarák viszonyát, a finanszírozásukat, az állami támogatásokat és az állami felügyelet rendszerét, az átláthatóságot és az előző kormánnyal kötött megállapodásokat. A kamarai regisztráció és hozzájárulás 2012. január 1-e óta kötelező. 6 újabb ügyben, összesen mintegy 3,3 milliárd forintnyi feltárt szabálytalanság miatt feljelentést tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium, jelentette be Tanács Zoltán. A tárcavezető szerint a vizsgált szerződések között volt olyan gyermektábor, ahol fejenként 24 ezer forintért számolták el a háromfogásos étkezést. Egy másik megbízásnál pedig több mint 58 ezer forintos óradíjjal dolgoztak. Romlik a 15 éves diákok iskolai teljesítménye. Ennek legfőbb oka a túl korai képernyő használat és a közösségi média. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádióban. Lannert Judit emlékeztetett, hogy azokban az országokban, ahol jók az eredmények, a szülők sokat beszélgetnek a gyerekekkel, az iskolákban pedig papíralapú olvasással fejlesztik a szövegértést. 144 zenemű érkezett az idei Bartók világversenyre, 36 ország 136 fiatal zeneszerzőjétől. A 40 év alatti komponistáknak meghirdetett versenyre rövid vonós négyesre írt darabokkal lehetett nevezni. A díjazott művek egyikéből a 2027-es Bartók világverseny kötelező darabja lesz. Országos razzia kezdődött az utakon. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva a rendőrök az autósoknál a biztonsági öv és a gyerekülések, a motorosoknál a bukós isak használatát ellenőrzik. Országszerte borult lesz az ég, északnyugaton számíthatunk kisebb esőre, záporra, de egy-egy zivatar is kialakulhat. A hajnali 10-15 fok után napközben 18-26 fok lesz.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháború utolsó heteiben a Pest felől Budára visszavonuló német hadsereg a város minden hídját felrobbantotta, hogy hátráltassa az orosz katonák előrenyomulását. A folyóba merült Margit híd helyett 1946. májusában készült el az ideglenes hajóhíd, Ponton híd, amelyet a népnyelv Mancinak nevezett el. A híd tulajdonképpen két részből állt. Az egyik Pestet, a másik Budát kötötte össze a Margit szigettel. Az újjáépített Margit híd átadása után röviddel a már feleslegessé vált Manci hídat 1948-ban elbontották.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A hírmester minden reggel korán kell, és naponta kétszer átgyalogol a hídon, hogy ellenőrizze az úttestet, a járdát, az aluljárót, a lépcsőket, az elfolyókat, a korlátot. Figyelnie kell a hajók számára világító jelzőlámpákat is, és azt, hogy a Duna vízszintjével egy vonalban levő lánckomrákba nem szivárog-e be a víz. Egy szóval mindent. Ő a híd szeme, megfigyel, és szája, szól, ha baj van. Ellenőrző sétája után jelentést ír, amelyben felsorolja a hibákat, megemlíti a fontosabb eseményeket, és elküldi a listát a főváros illetékes irodájába, ahonnan megszervezik a szükséges javítási, karbantartási munkákat. Közös hídmestere van a Margit és az Árpád hídnak, a Szabadság és a Petőfi hídnak, az Erzsébet és a Rákóczi hídnak. A Lánchíd hídmesteréhez tartozik még az Alagút, hiszen az ezzel kapcsolatos teendők felérnek egy másik híddal.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nepomuki Szent János a hajósok, hidak, halászok, vízimolnárok védőszentje. Emléknapja május 16-a, amely az év egyik jeles eseményének számított a múltban. Ekkor szobrát felékesítették, virágcsokrokat, koszorúkat bocsátottak a vízre, még a távoli óbudai hajómalmokat is kivilágították gyertyákkal, este pedig hagyományosan tűzijátékkal zárták a napot. Az esemény kissé más formában ugyan, de újjáéledőben van. A hidak védőszentjének ünnepéhez kapcsolódóan 2013 óta évente megrendezik a hidak és hídépítők napját.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Malek 80. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központ színpadán egy legenda ünnepel. Hegedűtől a családon keresztül Hofi Gézáig. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Újabb feljelentéseket tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Egyre több felé várható eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter miniszterelnök. A döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak segít. A bejelentésre az egészségügyi miniszter is reagált. Hegedűs Zsolt szerint az indokolatlanul fenntartott kötelező terhek megszüntetése egyszerűsíti a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok és más egészségügyi szolgáltatók működését is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kijelentette, hogy megkezdték a gazdasági kamarákról szóló törvény felülvizsgálatát. Átvilágítják a teljes kamarai rendszert, a központi és a területi kamarák viszonyát, a finanszírozásukat, az állami támogatásokat és az állami felügyelet rendszerét, az átláthatóságot és az előző kormánnyal kötött megállapodásokat. A kamarai regisztráció és hozzájárulás 2012. január 1-je óta kötelező. 6 újabb ügyben, összesen mintegy 3,3 milliárd forintnyi feltárt szabálytalanság miatt feljelentést tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium, jelentette be Tanács Zoltán. A tárcavezető szerint a vizsgált szerződések között volt olyan gyermektábor, ahol fejenként 24 ezer forintért számolták el a háromfogásos étkezést. Egy másik megbízásnál pedig több mint 58 ezer forintos óradíjjal dolgoztak. Romlik a 15 éves diákok iskolai teljesítménye. Ennek legfőbb oka a túl korai képernyő használat és a közösségi média. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádióban. Lannert Judit emlékeztetett, hogy azokban az országokban, ahol jók az eredmények, a szülők sokat beszélgetnek a gyerekekkel, az iskolákban pedig papíralapú olvasással fejlesztik a szövegértést. 144 zenemű érkezett az idei Bartók világversenyre, 36 ország 136 fiatal zeneszerzőjétől. A 40 év alatti komponistáknak meghirdetett versenyre rövid vonós négyesre írt darabokkal lehetett nevezni. A díjazott művek egyikéből a 2027-es Bartók világverseny kötelező darabja lesz. Országos razzia kezdődött az utakon. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva a rendőrök az autósoknál a biztonsági öv és a gyerekülések, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik. Országszerte borult lesz az ég, északnyugaton számíthatunk kisebb esőre, záporra, de egy-egy zivatar is kialakulhat. A hajnali 10-15 fok után napközben 18-26 fok lesz.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Molnár-sziget Csepel és Soroksár között fekszik, és az itt létesített hajómalmokról kapta a nevét. A Zátony-szigeten valamikor legelők voltak, aztán rost termesztettek itt, ezt őrölték liszté, és az abból készült kenyeret árusították Budapesten a soroksári svábok. A nyaraló övezetnek számító szigetre hétvégén gyakran látogatnak kirándulók, kerékpárosok, evezősök, akik a városhoz közel keresnek pihenést és kikapcsolódást.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd építésének megkezdése előtt jelentős tereprendezésre volt szükség, mivel az építési terület egy része katonai terület volt. Az aknamentesítés és a bombák hatástalanítása mellett külön figyelmet kellett fordítani a csápos kutak, illetve azok vezetékeinek védelmére. A kezdeti munkálatok egy részét azonban egy jelentős árhullám megsemmisítette. A rendezés után a mederpillérek építésével folytatódott a munka, majd következtek a pilonok, amiket kúszózsalus technológiával készítettek. Utóbbi azt jelenti, hogy egy 4 méter magas zöm, azaz építési szakasz elkészülte után a szerkezet önmagát a következő ütem magasságába emelte hidraulika segítségével. Ezzel a módszerrel elkerülhetővé vált egy 100 méter magas állványzat megépítése. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szentpétervár egyik legnagyobb és leglátogatottabb múzeuma az Ermitázs, melynek elnevezése Nagy Katalin cárnőhöz köthető. A 460 szobával rendelkező múzeum évente 3 millió látogatót fogad, akiknek ahhoz, hogy a teljes gyűjteményt megtekintsék, pontosan 22 kilométert kell gyalogolniuk. Többek közt itt található Leonardo, Raffaello és Caravaggio több olajfestménye, de figyelmet érdemel a múzeum 15 ezer darabból álló fegyver és vért kiállítása is, melyet még Első Miklós cár alapított, főleg saját gyűjtésből. A múzeum külön érdekessége, hogy mintegy 50 macska tartja távol a ma már 4 millió darabból álló kiállítási tárgyaktól az egereket.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Újabb feljelentéseket tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Egyre több felé várható eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter miniszterelnök. A döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak segít. A bejelentésre az egészségügyi miniszter is reagált. Hegedűs Zsolt szerint az indokolatlanul fenntartott kötelező terhek megszüntetése egyszerűsíti a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok és más egészségügyi szolgáltatók működését is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kijelentette, hogy megkezdték a gazdasági kamarákról szóló törvény felülvizsgálatát. Átvilágítják a teljes kamarai rendszert, a központi és a területi kamarák viszonyát, a finanszírozásukat, az állami támogatásokat és az állami felügyelet rendszerét, az átláthatóságot és az előző kormánnyal kötött megállapodásokat. A kamarai regisztráció és hozzájárulás 2012. január 1-e óta kötelező. 6 újabb ügyben, összesen mintegy 3,3 milliárd forintnyi feltárt szabálytalanság miatt feljelentést tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium, jelentette be Tanács Zoltán. A tárcavezető szerint a vizsgált szerződések között volt olyan gyermektábor, ahol fejenként 24 ezer forintért számolták el a háromfogásos étkezést, egy másik megbízásnál pedig több mint 58 ezer forintos óradíjjal dolgoztak. Romlik a 15 éves diákok iskolai teljesítménye. Ennek legfőbb oka a túl korai képernyő használat és a közösségi média. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádióban. Lannert Judit emlékeztetett, hogy azokban az országokban, ahol jók az eredmények, a szülők sokat beszélgetnek a gyerekekkel, az iskolákban pedig papíralapú olvasással fejlesztik a szövegértést. 144 zenemű érkezett az idei Bartók világversenyre, 36 ország 136 fiatal zeneszerzőjétől. A 40 év alatti komponistáknak meghirdetett versenyre rövid vonós négyesre írt darabokkal lehetett nevezni. A díjazott művek egyikéből a 2027-es Bartók világverseny kötelező darabja lesz. Országos razzia kezdődött az utakon. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva a rendőrök az autósoknál a biztonsági öv és a gyerekülések, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik. Országszerte borult lesz az ég, északnyugaton számíthatunk kisebb esőre, záporra, de egy-egy zivatar is kialakulhat. A hajnali 10-15 fok után napközben 18-26 fok lesz.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Istria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Országház Kossuth Lajos téri főhomlokzatának erőteljesen kiugró középrésze a delegációs termet és díszlépcsőházat foglalja magába. A közös ülésterem a kupolaterem. A tér felől széles lépcső vezet a főbejárathoz, melyet jobbról-balról egy kőoroszlán őriz. A háromnyílású kapu a kupolacsarnokba torkolló díszlépcsőházba vezet. A széles lépcsőház barokk térhatású, a boltozat tükreit Locz Károly festette. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Múzeumok Éjszakája 2003 óta minden évben megrendezésre kerül. Az ötlet Franciaországból indult, ahol 1999-ben tartottak meg egy hasonló eseményt. A Múzeumok Éjszakáját rendszerint Szent Iván napjához, az év leghosszabb napjához közeleső időpontban tartják meg. A program lényege, hogy egy belépőjegy megvásárlásával a kezdeményezésben résztvevő múzeumokba a belépés ingyenes. A múzeumok, számítva a nagy érdeklődésre, nem csak állandó és időszaki kiállításokkal várják a látogatókat, hanem évről évre egyre színesebb külön programokkal készülnek. Évről évre egyre nagyobb számban csatlakoznak a kulturális intézmények a programhoz, mára már saját rekordjait dakoznak a kulturális intézmények a programhoz, mára már saját rekordjait dönti meg a különleges rendezvény.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Koller Galéria kertje egyike Budapest titkos kertjeinek. A Táncsics utcai galériát 1953-ban alapította Koller György, halála óta pedig az unokája viszi tovább az üzletet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Újabb feljelentéseket tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Egyre több felé várható eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter miniszterelnök. A döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak segít. A bejelentésre az egészségügyi miniszter is reagált. Hegedűs Zsolt szerint az indokolatlanul fenntartott kötelező terhek megszüntetése egyszerűsíti a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok és más egészségügyi szolgáltatók működését is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kijelentette, hogy megkezdték a gazdasági kamarákról szóló törvény felülvizsgálatát. Átvilágítják a teljes kamarai rendszert, a központi és a területi kamarák viszonyát, a finanszírozásukat, az állami támogatásokat és az állami felügyelet rendszerét, az átláthatóságot és az előző kormánnyal kötött megállapodásokat. A kamarai regisztráció és hozzájárulás 2012. január 1-e óta kötelező. 6 újabb ügyben, összesen mintegy 3,3 milliárd forintnyi feltárt szabálytalanság miatt feljelentést tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium, jelentette be Tanács Zoltán. A tárcavezető szerint a vizsgált szerződések között volt olyan gyermektábor, ahol fejenként 24 ezer forintért számolták el a háromfogásos étkezést. Egy másik megbízásnál pedig több mint 58 ezer forintos óradíjjal dolgoztak. Romlik a 15 éves diákok iskolai teljesítménye. Ennek legfőbb oka a túl korai képernyő használat és a közösségi média. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádióban. Lannert Judit emlékeztetett, hogy azokban az országokban, ahol jók az eredmények, a szülők sokat beszélgetnek a gyerekekkel, az iskolákban pedig papíralapú olvasással fejlesztik a szövegértést. 144 zenemű érkezett az idei Bartók világversenyre, 36 ország 136 fiatal zeneszerzőjétől. A 40 év alatti komponistáknak meghirdetett versenyre rövid vonós négyesre írt darabokkal lehetett nevezni. A díjazott művek egyikéből a 2027-es Bartók világverseny kötelező darabja lesz. Országos razzia kezdődött az utakon. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva a rendőrök az autósoknál a biztonsági öv és a gyerekülések, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik. Országszerte borult lesz az ég, északnyugaton számíthatunk kisebb esőre, záporra, de egy-egy zivatar is kialakulhat. A hajnali 10-15 fok után napközben 18-26 fok lesz.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Károly körút 3B előtt a Dohány utca sarkán, a troli vezetéket tartó oszlopon egy bicikliével pózoló szakállas alak miniszobrát találjuk. Az alkotás egy 1900 augusztusában készült fénykép alapján örökíti meg Herz Tivadart, a modern kori zsidó állam megálmodóját. A szobor azért került pont ide, mert a művész szerette volna, hogy amikor az emberek megnézik és lefényképezik az alkotást, kerüljön a látóterükbe a mai zsidó múzeum épülete, aminek helyén egykor Herzl Tivadar szülőháza állt. A Dohány utcai zsinagóga előtti tér is Herzl Tivadar, a cionista mozgalom megalapítójának nevét viseli.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. János Pál pápa tér a Népszínház negyedben található. A terület legkorábbi említésekor a 18. század második felében állatvásár is működött itt, ezért korábban Szénapiacnak és Lóvásártérnek is hívták. Itt létesült Pest első gázgyára is. 1946-ban lett köztársaság tér, majd 2011-ben a lengyel pápa emlékére kapta jelenlegi nevét.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A múzeumi közeg mellett egyre nagyobb trend, hogy a művészeti alkotások a kulturális intézmények mellett utcai környezetben érik el mondani valójukat, céljukat. Az úgynevezett street art a 90-es években terjedt el, egyik műfaja a graffiti, azonban alkotója ismert profi és engedélyezve jelennek meg. A street art egyik legismertebb képviselője Banksy, aki a brit undergroundból nőtte ki magát. Témái leginkább a kormányt bírálták, így műveit vandalizmusnak tartották. Karrierjét graffiti művészként kezdte, azonban műveiből 2002-ben nyitottak kiállítás Los Angelesben. 2009-ben már a Bristol City Museum and Art Galériában mutatta be alkotásait, így az utcai művészet képviselőjének egyik legnagyobb kiállítása nyílt meg, több mint 100 alkotással és 78 új munkával.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kairóban található a híres egyiptomi múzeum, mely 1902-ben nyitotta meg kapuit, s mely a világ leggazdagabb egyiptológiai gyűjteményét őrzi. Jelenleg 150 ezer tárgyat tekinthetünk meg a kétszintes múzeumban, így többek közt papíruszokat az ősi Egyiptomból és számos kézműves tárgyat a királyok völgyéből. Legfőbb látnivalói közé tartoznak a Tutenhámon sírjából származó tárgyak és a királyi múmiaterem, ahol 27 fáraó múmiáját őrzik.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Fehér Sas tér a Tabán egyik közterülete volt 1936-ig, mikor a városrészt területrendezés miatt lebontották. A tér közepén állt egykor a szégyenoszlop. A legenda szerint ide kötötték ki régen a tolvajokat, bűnösöket és a csalóárusokat. A valóságban azonban egy olajlámpás tartószlopa volt az, amit pellengérnek hívtak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Erzsébet híd Budapest egyik közúti hídja a Dunán, amely az 5. kerületet köti össze az 1. kerülettel. Nevét Erzsébet királynőről kapta, és 1903. október 4-én adták át a forgalomnak. Felépítése 11,5 millió koronába került, vas szerkezetének súlya 11 ezer tonna volt. Egyetlen 290 méteres nyílásával 1926-ig a világ legnagyobb nyílású közúti lánchídja volt. A II. Világháborúban a németek felrobbantották, és a robbantás olyan károkat okozott benne, hogy az újjáépítéséről le kellett mondani. Helyébe Sávoly Pál tervei alapján korszerű kábelhidat építettek a régi pillérek felhasználásával.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Újabb feljelentéseket tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Egyre több felé várható eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter miniszterelnök. A döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak segít. A bejelentésre az egészségügyi miniszter is reagált. Hegedűs Zsolt szerint az indokolatlanul fenntartott kötelező terhek megszüntetése egyszerűsíti a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok és más egészségügyi szolgáltatók működését is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kijelentette, hogy megkezdték a gazdasági kamarákról szóló törvény felülvizsgálatát. Átvilágítják a teljes kamarai rendszert, a központi és a területi kamarák viszonyát, a finanszírozásukat, az állami támogatásokat és az állami felügyelet rendszerét, az átláthatóságot és az előző kormánnyal kötött megállapodásokat. A kamarai regisztráció és hozzájárulás 2012. január 1-e óta kötelező. 6 újabb ügyben, összesen mintegy 3,3 milliárd forintnyi feltárt szabálytalanság miatt feljelentést tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium, jelentette be Tanács Zoltán. A tárcavezető szerint a vizsgált szerződések között volt olyan gyermektábor, ahol fejenként 24 ezer forintért számolták el a háromfogásos étkezést, egy másik megbízásnál pedig több mint 58 ezer forintos óradíjjal dolgoztak. Romlik a 15 éves diákok iskolai teljesítménye. Ennek legfőbb oka a túl korai képernyő használat és a közösségi média. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádióban. Lannert Judit emlékeztetett, hogy azokban az országokban, ahol jók az eredmények, a szülők sokat beszélgetnek a gyerekekkel, az iskolákban pedig papíralapú olvasással fejlesztik a szövegértést. 144 zenemű érkezett az idei Bartók világversenyre, 36 ország 136 fiatal zeneszerzőjétől. A 40 év alatti komponistáknak meghirdetett versenyre rövid vonós négyesre írt darabokkal lehetett nevezni. A díjazott művek egyikéből a 2027-es Bartók világverseny kötelező darabja lesz. Országos razzia kezdődött az utakon. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva a rendőrök az autósoknál a biztonsági öv és a gyerekülések, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik. Országszerte borult lesz az ég, északnyugaton számíthatunk kisebb esőre, záporra, de egy-egy zivatar is kialakulhat. A hajnali 10-15 fok után napközben 18-26 fok lesz.
0: Az MTI híreit hallották.